0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Marad a forró nyári idő, indul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök, speciális járművet kaptak a mentők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvénymódosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere sérüljön. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömeges baleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket is. Ma lesz Szent Iván éjszakája. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
2: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sok napsütés várható, de napközben többfelé gomoly felhők is képződhetnek. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Holnap is marad a napos nyári idő, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtökön pedig derült, száraz idő valószínű, 31-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Cipőkereskedőkre csapott le az adóhatóság. Marad a forró nyár a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvénymódosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Toroczkai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszeres sérüljön. Lecsaptak az online cipőkereskedőkre, az adóhatóság zárt Facebook csoportokban vásárolt limitált sportcipőket és papucsokat, de az 5 próbavásárlás során egyszer sem kaptak bizonylatot. Az ellenőrzések során olyan eladót is találtak, aki adószám nélkül kereskedett, más pedig több 10 milliós árbevétel mellett sem adott nyugtát a készpénzes vásárlások után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a nyugtaadás elmulasztása miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható. Ma ünnepeljük Szent Iván éjjelét, az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik, mondta a rádiónknak Burján István, néprajzkutató.
3: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen.
2: Igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben többfelé megnövekedhetnek, és főként a középső ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Holnap is folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Egy műszaki hibás teherautó veszteg el a 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jász-Tapáti között. A 89-es kilométernél a félútpályát lezárták, tájékoztat az Útinform. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Végül az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt! Itt vagyunk mindannyian teljes létszámban. Szia Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, drága hallgatók! Itt van Gyuri nektek!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett itt van nektek!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hát már a Tour de Hongrie ruhában vagy, meg a frizurát is megcsináltad hozzá.
1: Meg, igen, hát ugye ez így a kényelmes.
0: Mi az így, aki a nyerekben, amikor ott vagy, izé, zánkán?
1: De a sapka, vagy tudjátok, ilyen bringás, nem, ilyen bringás is, aki is van rajtam, és hogy így...
0: Most nincs rajtad, ezt ne hazud, hanem az, hogy már most ebben a cuccban vagy.
1: Igen, mert hogy...
0: Most indul a rajt 10-kor?
2: Hát itt a bringás is, aki a másik székemmel láttam, meg minden.
1: Igen, hát indulunk ma, nincs itt nem az ásztáromban. Megyek le ásztára, és ott becsatlakozom a Csabihoz, és akkor megyünk, igen.
0: És ő is befont a haját?
1: Igen, neki sokkal szebb lett, mint az enyém.
0: De tényleg ebben a dressben van, drága hallgatók, higgyétek el, Tour de Hongrie-ba van.
1: Igen, és ráadásul ez nem is ez lesz rajtam, mert ugye biciklis nadrágba fogok tekerni.
0: Ez nem biciklis nadrág?
1: Nem, mert ez egy szabadidő alsó.
0: Jó, oké, ez ilyen Lidl-ös.
1: Nem, ez egy a te kedvenc márkád.
0: Az én kedvenc márkám?
1: Vagy hát szereted ezt a márkát, Csabi?
0: Az én kedvenc márkám.
2: Armani?
0: Head and Shoulders.
1: Mindegy. A lényeg az, hogy ez lesz az utazós szerelésem, mert én ugye én mindig ilyen lazán utazom, tehát amikor hosszú útra megyünk, és ez egy 4,5 órás út még Ásztáról.
0: És hova?
1: Salzburgba megyünk, és akkor onnan indulunk a 9-tó kerülőre. Minden nap máshol fogunk megszállni. Uh-huh. És vasárnap érkezünk.
0: Mennyibe kerül neked ez az út?
1: Kösz szépen.
2: Ennyibe?
0: Csak mondom a nőknek, hogy ezek milliós tételek.
2: Persze.
0: Tehát ez nem 2 fillér.
2: Akkor remélem felveszed a bőszepincészet, a szponzorpólódat, amit végig
0: vagy valami kompenzálj.
2: Tudod, a profi bringások is mindig a szponzorokat hordják.
1: Megígérem, hogy felveszem.
0: Még 9 tavat megúszol ingyen?
1: Szerintem igen.
0: Na jó. Nézzük az SMS-eket? Hogy érzitek? Nézzük, oké. Okay. Jók ezek az elektromos autók. Budán voltunk a haverommal, akinek van egy. Én pont kaptam egy hívást, hogy kész az autóm. Kérdeztem, hogy át tudnál-e vinni Pestre a kocsimért. Á, bocs, de csak annyi kilométerem van, hogy hazajussak. Így hívtam egy taxit. Vicces, Lacabiáról.
1: Hát igen, hogyha nincs előkészítve az autó, azzal nem tudsz menni. Hát de tényleg az ilyen nagyon tudatos, hogy tudod nézni, hogy hány óra alatt tölti fel, ki tudod számolni, tehát ott számolgatnod kell az életedet.
0: Teljesen más, igen. A Bárdos is annyi volt egyszer úgy, hogy érkezett a tévéműsora a forgatásra, tudod, a hashtag bocskorra, és a felesége elektromos autójával volt valahol, és az autó ott hagyta, tehát hogy elfogyott belőle a kilométer, és örjöngött. Ő, akinek egy hatalmas hánvíja van.
1: Igen.
0: Akkor a hánvíja van, mint ez a szoba.
1: Az egy benzintemető.
0: Az dízel. Igen, de temető. Guten Morgen, 5:25-kor AC/DC, azt hittem rossz csatornán vagyok. Figyelj, én is sokszor azt hiszem, hogy rossz csatornán vagyok, tehát múltkor mit hallottunk Máté Péterrel karöltve?
1: Most élsz.
2: Erik Pritz Kalon, miután jött egy ilyen elbúcsúztatás az életnek Máté Pétertől, igen.
0: Igen. Szóval én sem tudom néha, hogy milyen csatornán vagyok. Illetve felismerem, mert ilyen nincs. De... Gabi bátyám, jó reggelt, ez a szélsőséges időjárás, a kánikula kontra hatalmas zivatarok sokkos állapotba hozzák az egyébként is érzékeny méregdrága trópusi növényeimet. Nem tudom, hogy hagyjam másra, hisz újabb tengeri horgászatra indul összeszokott csapatunk ezúttal az Égei tengeren. Az oráta lenne a célhal. Nem is hallottam még. Nincs sok idő a gondolkodásra, a vérem hajt, ki kell valami találnom, üzeni a McLaren-es. Ez a vérem hajt, ez olyan, mint hogy mások is, mit tudom én, egy kiéhezett taxis lemegy a Kamara erdei sétálja, vére hajtja, és neki most el kell hagyni az otthont, addig kilocsolja az otthoniakat.
2: Egy ilyen lánynak a diszkóban a helye, ez olyan.
0: Igen, ez olyan. Na, hogy mi legyen a trópusi növényed, ebben kérsz tanácsot? Hát nyilván hagyd másra, hát minden növényhez van használati utasítás. Hát mondd meg az illetőnek, nem tudom, Zalán atyának adjál már kulcsot, hát tényleg annyit csinálsz vele, hogy... De és ha vihar van, akkor mit csináljon, hogyha eső van, akkor ne csináljon semmit, vagy csináljon valamit.
2: És a mesterséges intelligencia ezt tökéletesen megmondja, az összes kérdése. Mennyit locsold, ne locsold, hova tedd, mennyit süss a nap, mindent megmond.
0: Nekem picit a mesterséges intelligencia, vagy néha azért olyan teljesen sablonos válaszokat ad, amiket az Anett szokott a híreiben.
1: Ilyen általános
0: sítás, igen.
1: Általános.
0: Tehát ha eső van, akkor vegyél első kabátot, ilyeneket mond, vagy ha forróság van, maradj a szobában. Tehát ilyeneket mond mesterséges intelligencia is, hogy hát a szomjas a növényen adja neki inni.
1: Igen. De nem rossz tanácsok, nem?
0: Ez így nem, nem csak szar. Csak.
3: Egyébként a tudod mi, az arany, aranydurbincs az orrát a hal.
0: Aranydurbincs. Aha, igen, köszönöm. Jó. Jó reggel, megérkeztek a lengyelek a 6 éves szőrmókkal, tudod, az Airbnb is a kutyájával. Az egyik kicsit beszélt magyarul, megemlítettem a kutyát és a házi rendet is, hogy a rádióban is beszéltetek róla. Meghallgatták a 2 megszólalást is, a herezacskós SMS tetszett nekik a legjobban. Nem akarták hozni a kutyát, de aki vigyázott volna rá, visszamondta az utolsó pillanatban. Szép napot, Robi. Ja, az Ebb nőstény, Uscsiszkidlástyebje. Az az ölelés nektek.
2: Ja. Azt hittem ez a kutya neve.
0: Én is azt hittem, ez a kutya három. Három nevű kutya.
3: De már milyen szépen beszélt róla a szörmók. Tehát, hogy meglágyult a szívem tegnapot.
1: Segítettél.
0: Ja, tudom. Hát ahogy Gangsta is a videóban a lakásomat hirdeti, és ahogy megemlíti, hogy a szörmók hozzájárult sós tengervízhez. Nekem az a kedves. Zoltán, beraktátok? Vagy nem mertétek?
1: Nem.
4: Még nem mertük.
0: Nem mertétek?
4: Merjük?
0: Nem tudom, hát ez ízlés kérdése.
4: Hát igen, meg az, hogy mikor rakod ki, hogyha esti mese idejébe vagy, nem tudom.
0: De nem tudom, ez ilyen családi program, hogy megnézik a Gangsta videókat?
4: Szerintem lehet, hogy az lesz itt.
0: Jó reggelt, bocsi, hölgy kollégáknak egyet Stampó Frauen Gold kitöltve? És igen, elnézést kérek, nem vagyok egy 140 sikor rendelkező bütykörös banderász. Jaj, gyerekek, igen, a Frauen Goldról még tegnap délután is beszélgettem. Tehát, hogy az, én nem tudom. De kéne újra kreálni. Hát, innád, hogyha én hoznék neked?
1: Bármit. Ha bármit hozom, megiszom. Reggel, délbe, este.
0: Miért tiltották be 1981-ben? Mert hogy voltak benne nem egészséges vagy egészségre káros anyagok. Amit nem tudok elképzelni, hiszen gyógynövény, alkohol, ilyesmi lehet, mint a svéden bitter. Igen. Tehát, hogy nem lehet nagyon más.
1: Én nem tudom, miért tiltották be, de így már most én is kipróbálnám, hogy mi ez a hangulatjavító, tehát hogy mennyivel lesz jobb az életem.
2: Annyiféle Frauen Gold van, csak különböző neveken amúgy, amit meg ki lehet tölteni, tehát hogy lehet, hogy egyszerűen kiszúrtott.
0: Hogy az Unikum is egy Frauen Gold?
2: Persze, hogy ne.
0: És na jó, de akkor 30 évig miért nem jöttek rá, hogy ez most betiltandó? Tehát 30 évig itták a nők, 50-ben, ha jól tudom.
1: Hát mert akkor még senki nem gondolta azt, hogy káros. Tudod, tehát jött ez a folyamat, hogy minden elkezdte az, hogy ez már káros, vagy nőgyűlölet, vagy nincs, ne hozzunk ilyen italokat. Ma már nem is csinálhatna ilyet, hogy női ital. Hát azonnal felháborodnának.
0: Azért még nem tiltott a felháborodást generálni. Én szoktam.
1: Te csak azt csinálod.
0: ez nem tilos. Nem tilos. Sziasztok, nagyon jók vagytok, bocsi, te vagy a király, szeretnék egy háját új hallgató virágjácint. Bárki is a játszint, ha ő új hallgató, akkor neki jár egy.
5: Hájjá!
0: Igen. És azért Messi, Haaland, Mbappé csak írják Ronaldo pszichiátriai beutalóját. Ez nekem fájó, de egy picit átérzem. Igen, én tegnap láttam éppen az argentin meccset az osztrákok ellen, hát Messi valami zseniális. Én rég láttam focizni, mert hát ugye eltűnt Miami-ban. Hát valami elképesztő volt.
1: Igen. Nagyon jó.
0: Nagyon jó.
1: Tehát ő még nem, tehát sétál a pályán, de ha kell, akkor olyan tempót diktál, hogy az elképesztő, mint mondjuk Ronaldo, azért már tényleg csak a helyzeteket keresi.
0: És olyan apró területeken cselez, és egyébként teljesen önzetlen, nem önző, mondjuk
1: igen,
0: így,
1: igen.
0: A labdával, de mindig gólhelyzetbe kerül. Hát az a második gól, amikor rárúgta, majd visszapattan, majd még egyszer rárúgta, hát azt nem hittem el.
2: Aha.
0: Elképesztő volt a tegnap.
2: Egyébként 9 után a Gábor is, a Horthy Gábor is fog arról beszélni, hogy a portugál válogatott és a Cristiano-nak a helyzete most hogy áll.
0: Mit elemez, amikor egy meccse volt?
2: Hát ez a Gábornak elég, tudott szakember szemmel látta a helyzetet, és elmondja.
0: Látott egy portugál meccset, ahol a Ronaldo nem lőtt gólt. Igen. Ebből ő elemzi a portugál helyzetet?
2: Hát meg vannak egyébként profi nemzetközi elemzők is, akiket majd hozni fog támogatásképpen. Szóval, hogy hát igen, lesznek vélemények.
1: De miért nem azzal foglalkozunk, hogy milyen jó Kylian Mbappé, milyen jó Messi, milyen jó meccsek vannak, hogy az zöldfoki szigetek még ott van, hogy bejuthat a... hogy tovább
2: ez
1: juthat.
2: Is mind tehát befér
1: annyi
2: a rovatába.
1: Jó dolog van ezen a világbajnokságon.
0: Jó, csak ne felejts el majd 9-ig, hogy a rovata mit kell, hogy hozzon, jó? Azért majd szólj neki. Jó, időjárás Anettől. Ma is főszerepet kap a napsütés tündöklését, csak kisebb gomoly felhők zavarhatják meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Napközben bőven 30 fok felett lesznek a maximumok. Zoltán névnap van ma. Ma ünnepeljük Szent Iván éjjelét. Ez az év legrövidebb éjszakája. Számos érdemes babona kötődik hozzá.
1: Na.
0: Oké. Ma van az olimpiai világnap. Hát Évi!
1: De jó.
0: Hát te vagy a mi olimpiai bajnokunk. Évi!
1: Köszönjük szépen, minden bajnoktársam nevében.
2: Mesélj, hogy ünnepelsz ma?
1: Nem is tudtam, hogy ez van, de hát akkor
0: olimpiai világnap, nem tudom, mit jelent ez.
1: Nem tudom, de lehet inni.
3: Bizony, hát hogy lehet.
0: Egy Frau Engold azért
3: csinálsz. Meg lehet ünnepelni.
2: A VR The Champions telének lett közben.
1: Kézzed el, otthon állok a teraszon, tudod. Anya szült mesztenem, és ezt kiabálom.
0: De figyelj, te tudod, hogy amikor te győztél, és olimpia aranyat nyertél, ki volt a második?
1: Tudom, egy amerikai lány.
0: Hogy hívják?
1: Hayley Anderson.
0: És nem gondoltál soha arra, hogy egyszer bekopogsz hozzá? De. És megalázod?
1: Hát ennél van, nem tudtam, mint ott.
0: Na, jó, de hogy érted, hogy hello, Hayley, emlékszel rám?
1: Nem. Figyelj, ő amerikai, tehát ő nem élte meg ezt kudarcnak, ezt tegnap már mondtam. Igen. Tehát, hogy ők örülnek. Aztán azt hiszem, hogy egy olasz volt a harmadik, és most követem őket, mindenki él, azt hiszem már az egyiknek családja is van, de ennyi, semmi extra. Nem, ez egy verseny, nem barátokat keresünk.
0: Jó, csak milyen ez egy találkozás? Hát azért én emlékszem, hogy Roberto Durán Sugar Leonarddal találkozott évekkel később, talán a mai napig is barátok, és hogy az milyen megható ezek a dolgok, hogy van-e ilyen nálatok?
1: Nincs.
2: Jó, más azért, amikor püfölik egymást, tudod, meg más, amikor ilyen 10 méter távolsággal úsznak, így két kis fej van, tudod csak, és nincs az a barátság, mint amikor jobb horog, bal horog, bim-bim.
0: Bim!
2: Igen. Kérted, azt sem tudod, hogy ki az előtted úszó fej, csak látsz valami kis gombost ütött a vízbe.
1: Gyuri, de azért elég megnéztél, vagy mi?
2: Hát persze, hát Évi, hát azért a munkásságodat figyelgetem már.
0: Én mondtam, mielőtt jöttél, mindenkinek kötelező volt megnézni az utolsó 3 órát az úsásodból. Hát együtt ültünk.
2: Egyedül Anett aludt el, mindenki más bírta.
0: Na jó, nézzük. Ma van az SOS gyermekfalvak nemzetközi napja is. Az első gyermekfalu 1949-ben jött létre Ausztriában a második világháború árváinak megsegítésére. 54 éves a mai napon Zinedine Zidane, francia-algériai válogatott labdarúgó, hát francia válogatott, nem algériai.
3: Igen, de
0: algériai származású. Aztán 152 éve indult meg a fogaskerekű vasút a Városmajortól a Schwab-hegyig.
1: De jó.
0: Nagyon jó. Köszönjük szépen, Anett. Te holnap indulsz?
3: Igen. Hát holnap reggel már tekerek.
0: Ja, már reggel tekersz?
3: Igen,
0: tehát ma indultok.
3: Ma indulok.
0: A bringa felkerül így a csomag a tetejére az autónak?
3: Nem.
0: Leküldtétek DHL-el?
3: Nem, hanem a kocsinak a hátulján van ugye ilyen bringa tartónk, ilyen kettes, és akkor a Csabi bringája is, meg az enyém is oda felkerül.
0: És kik jönnek még?
3: 18-an leszünk, például a Hangyál Balázs is jön.
2: Tényleg?
3: Igen.
0: Mondd meg, hogy csókoltatom a szolgyonganyját.
3: Igen. Ez a múltkor hallgat minket, úgyhogy nagyon örült neki.
0: Az örülés a küldés között azért még van egy kis...
2: Van egy pár tónyi tekerés, igen.
3: Megpróbálom majd neki elmagyarázni. Ha azt hallja, hogy örülünk neki, az azt jelenti, hogy küldhet.
2: Próbálj meg Anett mellé tekerni minél többször és haverkodni, jó?
1: Képzeld el azt a jelenetet, tényleg Anett mellé teker, és azt mondja, hogy a bocsi szereti.
3: Ja, én simán elmondom. Tehát, hogy...
1: Gondoljuk.
0: Na, nézzük. Jó reggelt, Tankcsapdás Pityó, ezt még elfejtettem. Gyuri időjárás jelentése Szekszárddal kezdődik, és 20 fokos Szekszárd. 33 lesz ma, és napsütéses. Noszvaj 20 fokos, 32 lesz napsütéssel. Kálgári 8 fokos, 21 lesz a csúcs, ott is napsütés. Napsütés Sopronban is 21 fok van, 31 lesz. Budapest most 20 fokos, 32 lesz nálunk, és napsütéses. Na, hát gyerekek, a babonák már volt egy párszor téma, egyiket a Vogát imádom ebbe bevonni, mert neki van egy ilyen, legalábbis régen elmondta, hogy ha a híd alatt, nem tudom, a sárga, vagy piros láb, de a lényeg az, hogy ő tényleg megfordul, és átmegy a félvároson keresztbe, és nem megy át a híd alatt, hogyha. Nem tudom már, mi volt a sztoria, de annak erején annyira jól elmondta. És szóval mi is már egymás között is foglalkoztunk a babonákkal, de ugye félve mondjuk el, mert mindenki hülyének tart, nem?
2: Igen, ez olyan ciki megosztani. Pontosan ezért pedig mindenkinek van, ahogy te is mondod, még a Jánosnak is, aki aztán semmiben nem hiszem úgy a horoszkópban sem, de ebben valahogy mégis.
0: Se Istenben. Semmiben.
2: Igen.
0: De csak az elmúlásban.
2: Meg a, hogy a híd alatt sárga lámpánál nem menj át nagyjából.
0: Igen. Szóval, és találtunk egy kis csokrot, egy kis listát, vagy összeállítást hollywoodi sztárokról. Tehát olyanokról, akikről azt hiszik, hogy a jó barátunk, mint nem tudom, Jennifer Aniston, mindenki azt hiszi, hogy tök jó vagyunk, de nem vagyunk, mert nem ismerjük egymást, de azért odafigyelünk arra, hogy mit csinál. Hogy neki például milyen babonái vannak, vagy Victoria Beckhamnek, vagy ki volt még?
2: Ben Stiller például.
0: Ben Stiller. Igen. És ezeket a babonákat mi elmondjuk nektek, mert annyira idióták, és ezek saját babonák, tehát saját maguk által kitalált, nem a fekete macska, hanem a saját maguk által kitalált, bevezetett, tartott babonák, és ez talán bennünket felszabadít, hogy elmondjuk, hogy hasonló hülyeségeket mi is csinálunk. Melyikük hordja a fogakat? Heidi Klum.
2: Heidi Klum, igen.
0: Heidi Klum a gyerekkori fogait egy szütyőbe mindenhol magával hordja most is.
2: Egy interjúban így elszórta egy a világnak ezt.
0: Az a nő bolond egyiket, ezt tudod? De.
3: Én nagyon imádom.
0: Hát,
3: szép,
0: igen. Hát én is imádom, szép is, és én is imádom a bolondságát, de kőbolond. Tehát, hogy nagyon.
3: Legalább vállalja.
2: Igen. Tehát, igen. Egyik oldalán a Tokyo Hotel-es csávó, másik oldalán a fogai. Hát ez így egy gyönyörű, gyönyörű kép.
0: És a Tokyo Hotel-es csávó. Egyébként nagyon jó. Hát, hogy aki látta a Kaulitz and Kaulitz Netflix dokumentumot, ott azért felfeltűnik Heidi, és tényleg egyébként egy üdítő jelenség. Tehát, hogy nőben egyébként az ember el tudja képzelni, hogy ő haver is, nem csak...
3: Igen.
2: Érted? Biztos, hogy iszonyat vicces. Azt tuti.
0: Ja.
2: Azt tuti. És még lesz egy csomó hasonló egyébként.
0: Ja, a babonákra visszatérve. Aha. Igen. Na, ezeket végigbeszéljük, és végigbeszéljük a sajátjainkat. Neked lesz, Évi?
1: Nekem van egy nagyon abszurd. Elmondjam most, vagy majd csak hét után?
0: Hét után, ne. Ne
1: most. Pedig szerintem nagyon jó.
0: Abszurd kötődik az úszáshoz?
1: Semmi köze.
0: Semmi köze. Úszás óta, tehát a úszás utántól vezetted be? Vagy már előtte
1: nem, ezt a szüleim tanítottak, tudod, nálunk vidéken azért sokkal több ilyen volt, ha látunk kéményseprőt, mit csináljunk, ha mentőt látunk.
0: Ez városban is volt.
1: És ti mit csináltak, ha mentőt láttunk?
2: Lehúzódnak, hogy elférjen.
0: Egyébként igen. A mentősávot kialakítom.
1: Neked az a babonád?
0: Abszolút, mi legalább tudunk, ti vidékiek belecsapostok a fékbe, és ott álltok az út közepén.
1: Így van, és még csinálunk valamit hozzá.
0: Na jó, kéményseprő, tudom, fog meg a gombod, ugye?
1: Igen.
0: És gondolj valamire, ugye?
1: Hát, ne,
0: de ezek ilyen népi babonák.
1: De a mentő, saját. A mentő az nagyon saját. Az nagyon saját, és a fogunk is nagyon saját volt nálunk így. De mondom, ez ilyen vidékén.
0: Van fogas babonátok is?
1: Igen.
0: Vidéken? Tényleg?
1: Igen.
3: Meg tudom azt
0: mondani. Ja, ti tényleg egy alföldről származtok, nem?
1: Pusztáról.
0: Egy pusztáról.
2: Ilyenkor kiabáljátok közösen, Hódmezővásárhely, így szoktátok, nem?
3: Mi egy környékről származunk, igen.
1: Igen.
0: Jó, oké, ahol Hugo Hártung írta a Piroska regényét, ugye?
3: Igen, Gábor, de ezt nem, látom, nem hiszed el nekem.
0: Én mondjuk szépen hiszem, mert utána néztem.
1: Esküszöm, ha elmegyünk turnéra, biztos, hogy úgy megyünk, hogy ott az a Székottosi úton végig megyünk, és meg fogunk állni, és megnézed a szobrot.
3: Igen.
0: Ott fog... A szobor az Hugo Hártungot ábrázolja, vagy Piroskát?
3: Igen. Nem,
2: ezt majd te döntöd a helyszínen. Ez lesz a játék lényege.
3: Nekünk azt mondták, hogy az írót.
0: Na jó, szóval ez lesz az egyik témánk. A másik témánk pedig, képzeljétek el, a Commodore 64, gondolom mindenkinek fogalom. Még azoknak is, akik egyébként fiatalabbak, ugye?
3: Nagyon utáltam.
0: Volt neked? Volt.
3: Nem, az iskolában.
0: Az iskolának volt.
3: Igen.
0: Gyurinak volt, neked volt?
1: Nekünk volt.
0: Neked volt. Nekem nem volt, de én láttam olyat. Na mindegy, szóval a Commodore 64 az első személyszámítógép, amely ugye a háztartásokba így tömegesen bekerült, és mindenki dolgozott rajta. Valamit van, ezt megbeszéljük, hogy mit, de azért mondom most mindezt, mert a Commodore egy új készülékkel jelent meg a piacon, de ez most nem számítógép, hanem egy saját, hát egy telefon, egy mobiltelefon. Commodore mobiltelefon. És az ember gondolhatna, hogy hú, most akkor mi beszállnak az okostelefon bizniszben, minden, egy picit sem. Nagyjából úgy néz ki ez az okostelefon, mint ezek a régi csapható motorolák.
2: Szinte teljesen, igen.
0: Igen.
2: Igen.
0: És ezt azért találták ki, hogy ezzel elősegítsék a digitális detoxot. Azaz, ezzel a telefonnal sok mindent tudsz, tehát tudsz különböző androidos programokat futtatni, nem tudom, Spotify-t, vagy bármit, de például a közösségi oldalakra nem tudsz fölmenni vele. Tehát...
2: Nincs böngésző, nincs e-mail, nincsenek közösségi médiafelületek, tehát nincs ez a görgetés,
0: nincs amit görgetés.
2: Mi szoktunk csinálni.
0: És pont ezért dobták piacra, hogy téged, ha megveszed ezt a készüléket, akkor valamelyest rákényszerít arra, vagy akit tök jól néz ki.
1: Nagyon jól néz ki.
0: Rákényszerít arra, hogy mással foglalkozzál, és ne állandóan görges, amikor te vagy társaságban vagy, vagy ülsz valahol, vagy várakozol valahol, vagy egyszerűen csak unatkozol, mert az unalom már tényleg megöl bennünket.
2: Igen. És ez kifejezetten, képzétek el, egy ilyen digitális detox mobiltelefon, tehát ezt így is kommunikálják, és erre a hullámra ültek fel, hogy ez most már akkora trend, hogy egyre többen már az égenerációból is tartanak digitális detoxot, hogy ne kattanjanak bele a közösségi médiázásba.
0: Na, Na, hogy ez egy készülék hozzá tud-e bennünket segíteni, egy ilyen kényszerrel mit kezdenénk? Tehát most így kiosztanék, nem tudom, 5 ilyen készüléket, akkor hajlandóak lennétek-e itt 1-2 hétig csak ezzel működni? Hát mert a többi működik rajta, a többi dolog.
1: Így van, de hogy pont azt a lényeget veszi ki, amit mindig unaloműzéskor használunk.
0: Igen, tehát, igen,
1: hogy
0: igen.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, majd a másik, ezen gondolkodtam, hogy összecsukod. Ugye ezeket a telefonokat nem csukjuk össze, tehát egy ilyen szimbolikus jelentés. Összecsukom, vége.
0: Vége, igen.
1: És akkor ott mással foglalkozom.
0: Igen, és akkor gondoljatok bele ti is, kedves drága hallgatók, hogy milyen alkalmakkor veszitek elő a telefon. Tehát amikor benyúltok a zsebetekbe, nem tudom, hol tartjátok, és veszitek elő, és tartjátok, és elkezdtek egy cél nélkül. Tehát nem azért, mert jött egy SMS, egy e-mail, egy Viber üzenet, egy bármi, nem azért, hanem mert előveszed, mert görgetsz. Mit tudom én, amikor váróteremben vagy valahol, nem tudom, ritkán vagyok váróteremben.
2: Tényleg, mondjuk 10-ből hányszor lett valós célja annak, hogy előveszed a telefonodat?
0: Nincs valós célja. Telefonod... Csak előveszed is babrálod.
2: Igen. Úgyhogy nem is jelzett. Nem történt semmi.
0: Hát, de és hogy mit csináltál régen, amikor ez nem volt? Akkor mit csináltál ugyanilyen helyzetekben? De ma már pofátlanul akkor is előveszed, amikor társaságban vagy. Sőt, hát tinik egymás mellett ülnek, és nem azt mondják, hogy te figyelj, csináljuk ezt, csináljuk azt. Nem, egymás mellett görgetik külön-külön a telefonjaikat.
2: Oh, simán. Hát a Netflix erről is lehet olvasni, hogy a film készítési szokásokat változtatja meg azért, mert hogy a telefont közben nyomkodják az emberek, miközben filmet néznek.
0: Így van.
2: Nagyon durva.
0: Így van, nagyon-nagyon durva. Na jó, szóval erről fogunk majd beszélni, és ahogy ígérte a Gyuri meg az Évi, Horti Gábor jön ma, és hát nagyon sok mindent. Nagyon sok mindent, tényleg ő már durvában fogalmaz, hogy katasztrófa elé, vagy felé száguld a portugál válogatott. Mondom, egy mérkőzésben még ne állapítsuk meg, oké, hogy most Messi rendesen betalált, meg Mbappé, meg Holland.
1: Jó, meg Üzbegisztán ellen fog majd Portugália játszani, tehát ez egy nagy katasztrófa nem jöhet.
0: Reméljük, de pont ezek az ismeretlen csapatok meglepőek. Az a baj, hogy én is meglepődtem egy páron.
2: Az különösen kínos lesz.
0: Igen.
2: Üzbegisztáni vereség.
1: Csak nem.
0: Aztán erről az ivószünetről, már beszéltünk múltkor erről, az ivószünetekről akar beszélni a Gábor, hogy egyre kínosabbak, szerintem is egyébként. És mi ez az óralopás a pályán?
2: Hát ez egy elképesztő jelenség volt. Paraguay-Törökország meccsen volt valami ilyen kis összegyűlés ott a pályán, és valahogy a bírónak leesett az óra a kezéről. És végignézte a világ premierben, ahogy az egyik paraguayi játékos odaszalad, felveszi, megnézegeti, majd felrakja a csuklójára.
1: És tényleg így
2: elképesztő.
0: És abban játszott.
2: Hát utána visszakerült a bíróhoz, de zseniális, mert a Gábor elmeséli. És
0: de ez igazi lopás, vagy poén lopás?
1: Igazából nem volt poén a történet, mert tényleg ott találta az órát, de valahogy az volt, hogy nem...
0: De akar... az ember nem lecsatolja, hogy odaadja az edzőinek, hogy rakd el, találtam egy órát.
2: Vagy visszaadja a bírónak, akiről előtte leesett hát, 3 másodperc.
0: Ha tudta, hogy...
1: De valami leesett. Balhé volt, és nem akart oda menni, hogy nehogy ő is lapot kapjon. Tehát, hogy addig ugye várta, hogy... Nagyon érdekes.
0: Megbeszéljük.
1: Szürreális ez a világbajnokság.
0: Megbeszéljük, teljesen az egyébként. Megbeszéljük Gáborral. Jó. A tegnapi nap legjobb pillanata, Évi.
1: Eluralkodott a férfi gyűlölet a Z-generáció körében, és rájöttek arra, hogy a pasik haszontalanok, és akkor tegnap mi végigvettük, hogy mitől hasznos egy férfi.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Millie Bobby Brown, mindenkinek ugye megvan Stranger Things, ő az a kis kopasz lány, folyik az órából a vér, és csoda, és a szemünk előtt nőtt fel, egy fiatal nővé vált. A lényeg az, hogy a magánéletét illetően, hát tulajdonképpen megfogta az Isten lábát, de az is lehet, hogy a férje fogta meg vele az Isten lábát. Ő lett Jon Bon Jovi egyik fiának a felesége.
2: Igen, most ez kérdés, igen, amit mondasz, hogy ki fogta meg kinek a miét, mert egyébként nélküle a Bon Jovi fiáról nem beszélne, a kutya sem valószínűleg, tehát hogy azért...
0: Igen, de meg én is úgy vagyok vele, hogy azért vasárnap kenem a pirítósomat, és iszom egy kávét reggel, és azt mondom a apósomnak, hogy fia, Living on a Prayer-t nyom már, léci, és bármikor érted gomnyomásra jön a Living on a Prayer, azért az is valami.
2: Após, csak a szólót, most csak a szólót. Refrén.
0: Na, szóval 2 éve házasodtak össze, tavaly örökbe fogtak egy kislányt. Tehát így vannak ők, így egy boldog család, álom pár, és képzeljétek el, most betámadták őket a Z-generációs rajongók, az internet népe, hogy Jake Bon Jovi egy igazi, haszontalan, láblógató férfi a felesége mellett. És mindez azért, mert ja, és még az is, hogy Millie nem veszi észre, hogy semmi férfias nincs ebben a pasiban. Hát. Na, azokra a képekre alapozzák ezt, amiket egyiket ők tettek ki a közösségi oldalukra, hogy lehet látni, sokszor együtt vannak, és akkor Milli cipel mindent, ami így a gyerekkel kapcsolatos, tehát rajta van a babahordozó, a táska, a cumis üveg, a minden, és Jake meg csak úgy vonul napszemüvegben, mint egy modell.
2: Hát ez egy ilyen pillanat, lehetne azt mondani, nem? Tehát nyilván ez egy kép.
0: Ez egy kép, igen, ez egy kép, és igen, tehát fel van azért ezen a fotón látva, fel van málházva Milli.
1: Hát de ez ne csak egy kép legyen, Gyuri, tehát azért valahova...
0: Ez legyen egy élet.
1: Hát van. Ez egy erős
2: eddig,
1: élet.
2: Eddig egy platformon vagyunk, ha legyen egy élet, ezt mondod, tehát oké. Okay, és...
1: De hát azért látszik, hogy a csaj meg van pakolva, a fiú meg még a fotóst is észreveszi, a nő meg örül, hogyha... Tehát már más nem tudna vinni a kezébe, meg semmilyen.
0: Nem, Milli fel van, mint egy görög szamár, annyira fel van pakolva. Nem, ott vannak Rodoszon ezek.
2: És így is néznek amúgy.
0: Szóval Milli nagyon. Na, a lényeg az, hogy gyűlölik Jake-et, és azt mondják, és akkor itt lesz ez érdekes, hogy a Z-generáció amúgy is ilyen, hogy a Z-generáció körében kezd elharapózni a férfi gyűlölet. Ez nem tudom, ez csak a nők körében van így, vagy a férfiak is utálják a férfiakat?
2: Nem, a nők körében. Tehát a Z-generációs csajok, a főleg a neten kommentekben nagyon erősen tolják ezt a pasik semmire kellőek, csak élvezik az utazást, és mindent a nőnek kell megvalósítani az életében különben.
0: Melyik országban van így?
2: Hát ez globális. Tehát, hogy ez globális. Amerika, Európa.
0: Igen. Na jó, szóval a lényeg az, hogy itt a stúdióban vannak nők, és különböző módon gondolkoznak a férfiakról. Itt van Évi, itt van Anett. Ugye? És itt vagyunk mi férfiak. Miért kell az, és ezt a Z-generációtól vesszük ezt, hogy egyáltalán kell, hogy haszna legyen egy férfinak? Tehát most ez szó szerint ezt a hasznot. Tehát, hogy mi hasznosak legyünk? És ha igen, akkor ez miben nyilvánul meg? Testi erő, szaporodás? Mi?
1: Hát nagyon sok mindenben. Tehát például nekem mire kellett volna a hétvégén egy férfi, a fűkaszámba...
0: Berúgja a jetskidet.
1: A fűkaszám ugye damilos, és át kellett volna pengésre szerelni. És nem tudtam. Tudod, mit csináltam? YouTube-ot megnéztem, előszedtem a szerszámaimat, és kicseréltem. Annyira
0: nem hasznos... félsz attól, hogy annyi férfias dolgot csinálsz már, hogy át fogsz változni?
1: Hogy
0: ez hormonálisan kihat. Tehát egy olyan genderváltást csinálsz itt, amit még a Pride-on se bírnának.
2: De csak kijön a bajuszkád.
1: De már tartok egyébként. Tehát, figyeljetek, de most mit csináljak?
0: Kérdezem én.
1: De arra jártatok? Ki tudod cserélni?
2: Hát ennél lenne egy párod, nyilván megoldotta volna neked, vagy ilyesmit.
0: De igen, de én értem, hogy az Évi mit akar. Ő azt akarja érzékeltetni, hogy ő, az ő női lelkében milyen hasznosságra volna szüksége a férfiakban. Tegyük fel, Évi, nézzük ezt a Millie Bobby Brown-os példát, hogy van egy modell pasid, van egy örökbefogadott gyereked, mert nem akar, hogy a tested tönkre menjen ugye a szüléstől.
1: Hát ennél jobban már nem tud.
0: De igen. Tud. És elmentek piknikezni mondjuk New Jersey-be.
1: Igen.
0: Ki hogyan lenne megrakva?
1: A fiatalember vinni a babát, a táskákat, tehát ő lenne a máhás szamár, és akkor én, de lehet, hogy én csak tolnám a babakocsit, és ő meg mindent hozna, mert szerintem ez így. Figyelj, a férfi erő, az használjuk már ki. Tehát ő cipekedjen, ne én.
0: Hát adott esetben te lehet, hogy erősebb vagy nálam.
1: Hát adott esetben biztos, hogy erősebb vagyok.
0: De akkor miért én cipeljek? Hát akkor hadd rakjak meg én téged. Tehát, hogyha mind a kettőnk meglátása szerint te vagy az erősebb, akkor miért nem akaszthatnék rá csomagokat?
1: Na, de akkor megint, akkor te mit hozol? Vagy a modell mit hoz? Magát, meg a szépségét?
2: Csukja az ajtót, csukja az ajtót.
0: A jaguárnak kinyitom az ajtaját.
3: Cserélni. Lehet cserélni, hát tudom én is nyitni a kocsinak
1: én
3: az
1: is
3: ajtaját.
1: Tudom.
0: De nem érted, ő az erősebb.
2: És az hogy mi mit akarunk, mikor, az nincs ilyen opció,
1: megkapod.
2: Ugye?
1: De azt is megkapod, mondjad, mit akarsz. Na. Azt is lesz.
2: Mondjad, mit akarsz.
0: Mondjad, mit akarsz.
2: Mondjad, mit akarsz.
0: Nagyon vonzó vagy. Meg ahogy beszélsz, az is van szexi.
2: Hagyd abba a szteroidozás szerintem, hagyd abba.
1: Azt is megkapod, az is jó lesz.
0: Gyerekek, valamiféle kompromisszumra hajlandóak vagytok? Tehát például te, Évi. Uh-huh. Te, hát látom, te tele vagy, hát a kompromisszumban élsz.
3: Hát pont azt akartam mondani, hogy én igazából nagy mestere vagyok ennek.
0: Évi, te?
1: Hát, hogyha fejlődnétek,
0: nem akkor... akarok fejlődni, nem érted? Kompromisszumra hajlandó vagy-e?
2: Az a kompromisszumot, hogy fejlődj?
0: Hogy én fejlődjek.
2: Szuper.
0: Érted a szót?
1: Értem a kompromisszumot. De nekem nagyon sok mindenről kellene lemondanom. A kompromisszumért.
0: tudnál-e úgy élni, mint Anett? Tehát aki lemondott már a stílusról, a finomságról és a nyers fizikai erőről.
3: És a fővárosról. Azért az sem
0: tudnál-e egy... úgy élni?
1: Nem, nem, dehogy is. Hát én biztos, hogy nem pakolnék a kocsimba, hogyha lenne egy pasim. Hát én összepakolok és pakolj be. Tehát én beteszem a bőrönbe a ruháidat, de vidd ki te. Tehát én azért egy férfit használnám a férfi erejét, mert egy férfi attól vonzó, hogy van férfi ereje. Nem csak ilyen
2: ezért 2026-ban ez a nősovinizmus, ez ilyen megengedett dolog
0: amúgy? Ezt be fogják tiltani. Nagyon remélem.
3: Nekem az a példaképem, és én szeretnék tőle tanulni.
0: Évi, a példaképet?
3: Igen.
0: Sok sikert ezen az úton.
2: El ne kezdje nekem te iszteroidozni, mert nagyon ki leszek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: És a döntő pillanat.
5: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is lett.
10: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A reklám után.

0: a kezelést.
1: Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikeszt Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus 28-ig 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és Ágotafalván. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. Lionel Messiről szólt minden tegnap a foci VB-n. Argentina legjobbjai 2-0-ra győzték le Ausztriát a I csoport második fordulójának mérkőzésén. Ezzel a csapat biztosította helyét a legjobb 32 között. A 8-szoros aranylabdás Messi VB gól rekorder lett a meccsen szerzett 2 góljával. Ezzel már 2 találattal előzi meg az örökös VB góllövő listán a német Miroslav Klózét. Igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben többfelé megnövekedhetnek, és főként a középső ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Holnap is folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Az Útinformtól tudjuk, hogy egy műszaki hibás teherautó vesztegel még mindig a 31-es főúton, Jász-Jákóhalma és Jászapáti között. A 89-es kilométernél a félútpályát továbbra is zárva tartják. Közben Szolnokon a Szent István-Tisza hídon javítási munkálatok folynak. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra számíthatnak napközben. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva. Évi, én sem tudtam, hogy Zoltán nap van, szívesen ünnepelnék veled a teraszon, Zotya.
2: Ez egy Kóbor Zoltán szerintem, mert március 8-án van a hivatalos Zoltán névnap.
3: Meg az Zotya magában is egy Kóbor Zoltán szerintem, hogy
1: nincs az, hogy ráérted. Kóbor Zoltán.
2: Igen.
1: Sziasztok, én Németországban hallgatlak titeket, nagyon jók vagytok, rendőrség naponta megállított, mit röhögök ennyire, üdv Zoltán a kamionos. Már azért rendőrök nem állítanak meg azért, mert nevetsz a kamionodban, nem?
3: Nagy mese mondó vagy, de boldog névnapot.
1: Akkor a nevetsz nagyot és nagy füst van a kamionodban, akkor megáll.
2: Nézőpont kérdése.
1: Na, Évi, mit találtál?
2: Na, igazából hát a nyaralással kapcsolatos témát hoztam. A legújabb hírek az, hogy ugye Velencében már eddig is tudtuk, hogy 5 euró a belépési díj, mert ugye annyian mennek be. Képzeljétek el, hogy a mostani polgármester, vagyis hát ugye maradt ugyanaz, de 50 euróra akarja 5 eurót felemelni, mert hogy amikor 5 eurós volt, akkor 2,4 millió euró bevételt hozott nekik. Nem is gondolták volna, hogy ez egyáltalán nem rettenti el a turistákat.
1: Én gondoltam volna.
2: Te gondoltad volna?
1: Én azt gondoltam, hogy aki már elmegy Olaszországba, megközelíti a várost, és látni akarja Velencét, mert most vagyok egyszer ott külföldről, tök mindegy honnan, Amerikából, Kanadából, Magyarországról, Németország, akkor azon az 5 eurón nem fog múlni. Egy fagyi többe kerül azon a környéken, tehát az 5 euró az egy viselhető.
2: Igen, és ők azt hitték, hogy ez valamennyire visszatartó erő lesz. Egyáltalán nem lesz, ezért most 50 euróra
1: helyes.
2: Akarják
1: felemelni. Azért mondtam, hogy helyes, mert én sem visszatartó erő, én sem gondolom, hogy visszatartó erő 5 euró. 50 euró az már lehet, én sem nézném meg. Én nem voltam is valamelyen Velencében.
2: Nem voltál még Velencében?
1: Nem, és nem megyek, 50 euró miatt nem megyek.
2: De ha ott tartol, akkor nem kell fizetni.
1: De hajlandó vagyok 100 eurót fizetni, ha üres lenne Velence.
2: De jó fej vagy.
1: De tényleg. És 50 millió forintért a metrót is megveszem.
3: A velencei metrót.
1: Az híres a velencei metrót. De a csatornákon leállítanám a közlekedést ezekkel a kis hajókkal.
3: Igen, nem lenne.
1: Két napra.
3: Nem lenne gondol a két napig.
1: 50 millió forintért. Na mondjad, bocsánat.
2: Nem ugyanaz az áll. Szóval igazából ezzel akarják elrettenteni a turizmust, és ugye olvastam még ezzel kapcsolatosan, ugye Santorinin is ugyanez a probléma, hogy ezek az óriási földközi tenger, tehát ez a tengerjáró hajók megállnak, és közel ilyen 8000 embert eresztenek rá erre a falura, és 15000-en laknak, és nagyjából egy nyár alatt 2-3 millió ember fordul meg. És ott is képzeljétek, bevezették ezt a belépési díjat 30 euróra.
1: Gyerekek, ez a túlzott turizmus, ez a túlturizmus, ez olyan szinteket lépett meg, hogy az elképesztő. Én nagyon-nagyon régen, de tényleg, ha nem volt 20 éve, akkor egy se, de lehet, hogy 25. Voltam Capri-szigetén. Capri-szigete az egy viszonylag előkelő terep.
3: Igen, tehát, gyönyörű hely.
1: Gyönyörű hely, de az, hogy inkább a gazdagoké.
2: Igen.
1: És Nápolyból az akkori barátnőmmel mentünk át, hogy na nézzük meg, mert mi egyébként Pozitánóban voltunk, nézzük meg Capri-szigetét, és Nápolyból ment a hajó. És te az, amikor az a hajó kiköt, és az a tömeg rámegy a szigetre, én is köztük voltam, de rossz volt nézni. És most, ami most volt, ez meg a Cinque-Terre, a másik híres hely Olaszországban, ez az 5 gyönyörű színes falu a tengerparton. Gyerekek, mi kikötöttünk, 2 éve voltunk ott, kikötöttünk, hajó szintén, kiléptünk, és láttuk azt a tömeget, ami hömpölygött vissza a hajóra, és ez viselhetetlen volt. És ott ültünk, leültünk valahova, be se ültünk sehova, lehetetlen lett volna. Pontosan 5 perc alatt döntöttük el, hogy vonattal visszamegyünk. Tehát, hogy semmi értelme ezeknek, és tökre igazuk van. Ezzel csak ezt akartam.
2: Így van, és Santorinin például, amióta bevezették, már egyre több turista úgy mondja, hogy mennyire jó, hogy be tudok ülni egy étterembe, meg tudok fotózkodni olyan helyeken, ami gyönyörű, nem kell annyit sorba állni. Tehát, hogy
1: abszolút... De ez mennyiért teszi a turistot a Santorinin?
2: 30 euró. Aha. 30 euróért. Helyes. És ott például már érezhető, mert ezek a hajótársaságok azt mondták, hogy ha fizetni kell utasonként 30 eurót, akkor ők itt meg se állnak. Igen ám, de így viszont sokkal könnyebben és élvezhetőbb. Tehát az a helyzet, hogy ezek a felkapott helyek már nem bírják ezt a turizmust, akárhogy azt gondolják, hogy a pénzt el tudják venni az éttermekbe, nem bírják el, és most már egyre több polgármester felháborodik.
3: És az a baj, hogy divatos lesz egy-két hely, és nyilván ebben benne van jócskán a közösségi média keze is, hogy mi lesz éppen divatos, hogy mit kapnak fel, és annak viszont annyi. Tehát akkor oda csődül az egész világ, és mindenki fotót akar ott.
2: Igen, és mi meg arról beszélünk a Balatonon, hogy nincs turizmus.
1: Igen, érdekes, amit a Gyuri mondta, hogy fotót akarott.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ma már nem azért megyünk el, nem tudom, Firenzébe, vagy nem tudom, Santorinire, vagy Caprira, vagy Velencébe, hogy ott sétáljunk egy jót, és mondjuk megkóstoljunk valamit, ami Velence, vagy van egy híres étterem, ahol be akarok ülni, vagy hanem nem, fotót akarok. Belépni oda, mint egy múzeumba, háttalálni annak, ami legyen a képen rajta, és lefotózni. És ha ez megvan, akkor kielégültem.
3: Igen.
1: Érted? És lehet, hogy nem is eszek már semmit ott, meg nem fogyasztok semmit ott, meg nem érdekel egyébként a kultúrának a többi része, legyen az most egy múzeum, vagy tök mindegy más egy épület. Nem érdekel, az egy vagy két fotó, amit láttam ezerszer, én is reprodukálni akarom.
3: Igen, a neten meg akarom üzenni, hogy nekem is jó, én is itt vagyok, elértem, és utána a fotón kívül, hogy mi történik, az tényleg igazodom.
2: Mert bekerülsz egy társaságba. Tehát azt érzed, hogy bekerülsz abba a társaságba, akik már jártak ezeken a helyeken. És azt hiszed, hogy te több vagy ezek a fotók által.
1: Bármit is érzel, de hogy nincs értelme. Tehát, hogy attól nem érzed Firenzét, attól nem érzed, nem tudom, Velencét, érted?
2: Nyilván, de az emberek így élnek, tehát ma már ez a turizmus, tehát az volt a gond ezeken az ikonikus Santorini helyeken is, hogy másfél órát, két órát kellett várni azon, hogy azon az aktuális lépcsőn meg
1: igen.
2: tudjanak állni,
1: igen.
2: ne álljon ott senki, és megcsinálják ezt a fotót, amiről te beszélsz. Két órát álltak tűzőnapon az emberek.
3: Azt a mindenit.
1: Kedves Gábor, Benidormban ugyanez van miattad is, üzeni Lódoki álbölcsen. Lódoki, ha utána néznél egy pillanatra, hogy Benidorm az talán azon kevesek városok egyike, amelyet pont a turizmusra találtak ki. Az akkori polgármester, aztán az 50-es években, nem tudom írtani a nevét, ő találta ki, hogy Benidorm, ami kis halászfalu volt, abból legyen egy nagy turista központ, felhőkarcolókkal, a felhőkarcolóknak is az volt az értelme, hogy kis területen nagyon-nagyon sok mindenki elférjen, és mindenki rálásson a tengerre. Ez volt az ő kitalálása. Sőt, Frankónál, az akkori diktátornál eljárt a polgármester, hogy az legyen az egyetlen hely Spanyolországban, ahol lehet bikinit hordani. És ezért oda tódult az egész világ, ezt arra találták ki, hogy turisták menjenek oda. Én egyébként elmondom nektek, nem szeretem Benidormot. Egy picit sem. Gyurival voltam ott, ő szereti.
3: Igen, hát ezért lehet ott bulizni.
1: A Gangsta Zolinak mondtam, hogy mond, figyelj, angol prolik üvöltöznek. Jaj, de jó! De nagyon-nagyon megy. Tehát, hogy egy iszonyat rossz példa volt Lódokikám, mert ez nem egy olyan város, egy történelmi város, amelyre egyre többen jöttek az évtizedek során, hanem ez pont erre lett kitalálva, hogy ott összegyűjtsék ezt a sok idióta turistát.
2: Oké, de ő akart valami nagyot mondani.
1: Ja, akart
2: valami. Kibázott.
1: Hát van egy másik is, azt mondja, bocsikám, bocsi, országok gazdasága múlik turizmuson, de mindegy, turizmuson. Oké, de hát nem betiltani akarjuk a turizmust.
2: Hanem pénzét tenni,
1: illetve azt, hogy valahogy fellélegezzen az a város. Hát amikor már tényleg turistákat vernek el Majorkán, mert és az ismert okokból, hogy a spanyoloknál indult be talán legelőször az, hogy már nem tudnak a helyiek lakni, kifizetni a lakbéreket. Hát akkor nyilvánvalóan valamit tenni kell.
2: Szerintem
1: és a turizmussal ez az egy nagy baj, hogy nem marad Lódoki a seggén, érted, és turistáskodik 30 kilométerrel odébb, hanem mindenki egy rohadt fapados járatra fel tud ülni 30 euróért, most túlzok nyilván, és el tud repülni Európa másik szegletével. Hát ez a nagy baj.
3: És mindenki ugyanazokba a szegletekbe akar repülni.
1: Így van. És Balatonfüred meg senkit nem érdekel.
2: Hát senkit. De tényleg, a Balatonon óriási problémák vannak.
1: És itt óriási problémák. Na ezt oldjátok meg, nagy turistavédők.
2: Így van, oldjátok meg a Balaton problémáit.
1: Így van. Santorini turistáit csalogassátok ide. Hogyan?
2: Milyen lépcsőn sétálnak?
1: Na jó. Tényleg. Gyerekek, jövünk vissza, Babonáról lesz szó egyébként. A babonákról, mert hogy mindenkinek van, általában szégyeljük, általában cikinek tartjuk, hogyha leleplez valaki, akkor próbálunk valamit kamuzni, nem is azért húzogattam meg a fülem háromszor, vagy a bármi lett háromszor. Na mindegy is, és miután most találtunk egy listát, hogy hollywoodi sztároknak vannak babonáik szintén, és ők bevallották, és ezek olyan idióta babonák, hogy ezeket mindjárt elmondjuk nektek, hogy hát, ha ilyenkor nekünk is megered a nyelvünk,
2: Hát ha.
1: És vallunk. Mi van?
2: Hát ha. Reméljük.
1: Optimista vagy?
2: Én abszolút. Én elmondom. Hát nekem is volt sportolóként.
1: Itt lesz Ben Stiller, Jennifer Aniston, Heidi Klum, Emma Roberts, és még sorolhat a Victoria Beckham. Tehát az ő babonáikat elmondjuk, és higgyétek el, ti sem vagytok hülyébek a többieknél.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
5: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor, mindig mindenhol.
6: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
7: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
6: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
14: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
15: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
16: Átfogó korrupció ellenes csomagot jelentett be a kormány. Jön az év legrövidebb éjjele. Ma már csak néhol lehet frissítő zápor. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvénymódosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszeres sérüljön. Ma ünnepeljük Szent Iván éjjelét, az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Burján István, néprajzkutató.
17: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
16: Menekülniük kellett a turistáknak Guatemala legismertebb vulkánjánál. A Fuego kitörésekor izzó kődarabok hullottak a környéken, miközben több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. Halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről nem érkezett jelentés. Igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben többfelé megnövekedhetnek, és főként a középső ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Holnap is folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott irányonként csak két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban. Mogyoródnál az M3-as autópályán a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon haladhatnak. Tudtuk meg az Útinform-tól.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra és 12 perc van, jó reggelt újra. Szevasztok, drága hallgatók, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, hát ez az előző téma, az nagyon felkavarta a hallgatókat. Itt azt mondja, hogy bizony szörnyű, hogy a pornép is meg szeretné nézni, amit egyébként csak a bocskorféle gazdagoknak lehetne, a csemői. Az a baj, hogy pontosan. Tehát, hogy miután, de tényleg miután mindenkinek olcsóvá tették az utazást, mindenki eljut mindenhova. És ezáltal egy olyan keveredés van, és olyan színvonal süllyedés van, hogy bizony jobb volt a 80-as években, vagy a 70-es években, amikor valaki tényleg a pénztárcájának megfelelően tudott elmenni nyaralni. Nem volt ő kevésbé boldog, semmi nem volt, csak nem volt ez az őrület. Te mondtad, hogy volt az a Nyugat-Magyarországon az a nagyon-nagyon híres ötcsillagos szálloda, ugye?
1: Így van, és akkor bevezették a szép kártyát, ugye? Igen. És akkor volt az, hogy lehetett szállásra és étkezésre használni. És ott például abban a szállodában, az étteremben, svédasztalban libamájat adtak, tehát ilyen nagyon minőségi volt, rákokat, meg ilyenek. És amikor bejött ez a szép
0: kártya, és megjött a tömeg, megjött a tömegturista.
1: Így van, és egy év múlva már nem volt libamája.
0: És mindent letaroltak. És nem volt. Tehát hogy igen, tehát és akkor már nem érzi magát a gazdag sem jól, mert a, miatt, mások miatt, a tömeg miatt rontják le a színvonalat.
1: Nem tehet mást.
0: Így van. Na jó, sziasztok, koncertekre elmennek telefonokkal videózni, akkor hol marad az élmény? Na ez a másik, ami elmegy a koncert, igen, így van.
2: Ugyanaz.
0: Balatoni szállás árából kijön egy külföldi tengerparti nyaralás, és még világot is látok. Hát olyannyira barátaim, hogy most egy barátom most jött haza Törökországból, képzeljétek el, egy hétig voltak, figyelj, all inclusive, a párjával, repülővel, mindennel, 330 ezer forintért ketten.
2: Ne.
0: De.
2: És még csak nem is per fő.
1: Igen,
0: nem, ketten.
1: Ketten.
0: Háromszor rá kereszt, mondom, ketten voltatok ebben.
2: Hihetetlen.
1: 330 ezer forintért a Balatonon hány napot töltesz el all inclusive-ban?
0: Hát ez én felett.
2: Nem vagy all inclusive-ban. Félpanzióban per fő sem hiszem, hogy öt napnál többet egyébként.
1: Hát de öt napot se tudsz eltölteni. Tehát azért mondom.
0: De nekem azért ilyen drága, mert én izé, mit tudom, berúgok, és azt mondom, táncolj kapitány, és nyomom tele a fürdőgatyáját. A hajón.
1: Na, így lehet.
0: Így mulat egy magyar, Broli. Táncolj kapitány.
2: Hát így elrepül a 330 ezer.
0: Nagyon gyorsan, Gyuri, nagyon gyorsan. Na jó, gyerekek. Beszéljünk komoly dolgokról. Szóval a babona, nem annyira komoly persze, de azért mégiscsak. A babonáról beszélni mindig megpróbálunk, és aztán mindenki úgy érzi, picit feszélyezve van, picit ciki erről, hogy kinyé, nem? Hogy azt érzi, hogy mások hülyének nézik egy picit, nem?
2: Persze, ezek azok az intim dolgok, igen, amik a milyen kis bugyutasságaink, és nem akarjuk, hogy a világ meglássa, mert tényleg hülyének néznek.
0: Eleges. Így van. Ugyanakkor ragaszkodunk hozzá, főleg olyan helyzetekben, amikor reméljük, hogy szerencsénk lesz, biztos te is, amikor elmentél úszni, akkor megcsókoltad a flip-flopodat, nem? Kétszer, vagy háromszor, hogy jó időt ússzál. Nem volt ilyen titokban, hogy a kamerák ne lássák.
1: Nem volt flip-flopom, de hát nem.
0: És leveted a flip-flopodat, vagy a lábadat oda tudtad még húzni a szádhoz?
1: Akkor régen még a lábujjamat nem tudtam kapni.
2: Egyből világsztár lettél volna az Eurosport egy ilyen vágóképet rá tud vinni.
1: Igen, az volt a babonám.
0: Na mindegy is, szóval, ti hogy vagytok babonával?
3: Nekem van néhány.
0: De még nem mondod el.
3: Még nem, de...
0: Még nem. Gyuri, te is?
2: Van bőven. És ilyenkor egyszerűen nem tudom nem csinálni. Tehát nem tudom, hogy hogy vagytok vele, ha akarnám, se tudnám. Mert egyszerűen utána nem vagyok nyugodt.
3: Igen.
2: Vagy kihagytam.
3: Persze, mert azt érzed, hogy szerencsétlenséget hoz, hogy nem követted a babona által megírtakat.
0: Erre valók egyébként. És most nem azokra a babonákról beszélünk, amiket a hagyomány, a tradíciók, a nem tudom, történelem akár, vagy valami idézett elő, hanem mindenkinek vannak ilyen saját magának kialakított babonái is. Én neked a flip-flopos.
1: Igen, nem, inkább legyen a lábúj nyalogatás, jól sokkal jobb volt. Még azt
0: de amikor még úszodában úsztál, akkor hogy mentél ki? Nem volt flip-flopod? Hogy mentél ki, sétáltál ki az öltözőből?
1: Hát normális papucs, nem használtunk flip-flopot.
0: Az normális papucs?
1: Hát a papucs, nem flip-flop papucs.
2: Ez a retro papucs, ez a régi strand papucs?
1: Igen,
2: aha.
1: De ez a flip-flop az nem sport papucs, abban nem tudok zoknit venni.
3: Mert zoknit is húztatok?
0: De zokniba mentél ki a rajtkőhöz?
1: Hát igen, miért? Mert melegen kellett tartani a testet. Nem szabadod, hogy kihűljél. Hát azért melegítettél be? Ez olyan ok, mint a gumi melegítő a Forma 1-be, megvan?
0: Tudom, a kerekeket melegítő koton, igen.
1: Na igen, és a nekünk is a testünket, ha ez, egyszer felhevítettük egy olyan szintre, ezért nem lehetett flip-flop, normális papucs, és nem nyalogattam persze.
0: Jó, nem is ez a témánk, ugye? De beszéljünk arról, itt találtunk egy listát, hogy külföldi hollywoodi sztároknak vannak babonáik, ők ezt bevallották, ők ezt elmondták, és hát ha ezek mentén, majd mi is egy picit felszabadulunk és elmondjuk a sajátjainkat, jó?
2: Nézzük.
0: Itt van Victoria Beckham. Az ember azt gondolná, hogy minek neki babona, hát ennyire szerencsés nő nincs még egy a világon, nem?
2: És lehet, hogy ezért, mert vannak babonái amúgy.
0: De? Ja, hogy ezért a legszerencsésebb nő vannak babonái?
2: Könnyen lehet, betartja.
0: A világ egyik legjobb pasiát kifogta magának. Tényleg gyönyörű gyermekeket szült, iszonyat sikeres karriert futott be divattervezőként, már miután popstár volt. Tényleg, ő biztos, hogy nem szopogatja a lábujját, és nem csókolgatja a flip-flopját. Hát ez az Isten a tenyerén hordozza Viktóriát, nem? Te is szeretnél Viktória lenni.
1: Szeretnék, csak többet mosolyognék, mint ő. Ebben az ilyen élethelyzetben, amiben ő bekerült, én azért boldogabb
2: még
1: lennék.
2: Én is szeretnék Viktória lenni.
0: Én is.
2: Az életem.
3: Jól állna nektek.
0: Je suis Viktória. Vagy hogy volt ez?
1: Valahogy így.
0: Na jó, szóval képzeljétek el, hogy úgy gondolja, hogy bizonyos kövek, hatással lehetnek az érzelmi, fizikai vagy lelki jólétére, és ezért ő mindig tart magánál ilyen spirituális kristályokból, meg kövekből egy pár darabot.
3: De jó.
1: Van ilyen.
3: De...
0: Hát sok sikert a vámon, amikor izé...
2: Azt van a spirituális zsákot cipeled a hátadon, ami neked kell a szerencséhez.
3: Jó, de szerintem ez tök jó dolog. Nekem van egy hegyi kristálykarkötöm.
0: Hát látom, hogy nincs.
3: De azért...
0: Van egy fogja a csuklóját is.
2: Van-e olyan karkötőd, és rajtad kívül más is lát, olyan van?
0: Ja, ez a láthatatlan karkötő, de ezt is meg szoktad puszilni.
3: Drága Krisztály.
2: Nézd, nekem van egy vastag aranynyakláncom, nézd csak. Ez is szerencsét volt.
0: Na, de ezek a kövekkel nekem van, van egy munkatársunk, és most nem mondom el ki az, nincs is jelenleg itt, aki már régóta együtt dolgozik, és ő ilyen köveket hord a zsebében.
2: Komolyan.
0: És ő ezeknek a köveknek energiát, tehát energiát tud beléjük, vagy hogy mondják.
1: Nem energiát adnak neki, nem?
0: Nem ezt akartam mondani.
2: Ő adja a köveknek az energiát?
0: Nem, hogy, tehát úgy tudja, hogy energia van a kövekben, és ezért, és mindig ott hordja a zsebében, és morzsolgatja.
2: Így ágyéknál tartja. Akkor
0: hát ágyéknál tartja, igen, és néha benyúl, és ízé is elkezdi ott görgetni a köveket, majd kiveszi a kezét. És néha akart adni a kövéből, és mondom, nem kérek, fúj. Nem, esküszöm, hogy nem hazudok. Tehát, hogy nem hazudok.
2: Elhiszem. De biztos, hogy van kőnem, valami alibi volt, hogy benyúlt a gatyába, és akkor ott tízi pörgetett?
0: Volt kőem, mutatta, elővette.
2: Aha, jó.
0: Több színű volt.
1: Esküszöm. Én most rettegek, hogy ki lesz velem szemben.
0: De várjál, hát azért mi is hordjuk most ezeket a nagyon divatos ilyen bogyós karkötőket, ugye? Igen. A miénk látszik is, nem csak...
1: Ti elhoztátok.
0: Mindenki látható. Szóval ezek is, ugye, amikor veszed őket, akkor ugye rájuk van írva, hogy milyen kövekből, igen, vannak, és ez mire jó, hogy ez különböző energiát ad.
1: Igen, de ezt így direkt úgy vettétek, hogy... hogy...
0: Ja, nem, tehát, ezt a lányomtól kaptam, ezt a fejestől.
1: És akkor ez, nem is tudtad, hogy ennek milyen hatása van?
0: Nem.
1: Mert ugye ott vannak benne ezek a kis cetlik, és leírják, igen, hogy miből készül, és
2: mire jó. Valamit tudtam, amit például kettőt Benidormban vettem a vicces shopban, a bocsival még spiccesen, mert tetszett a színe.
0: Spiccesen a vicces shopban, igen.
2: ott nem tudtam, hogy milyen. Aztán
0: ott színre mentél, igen.
2: Igen, ez a kettő így tetszett így kombinációban. A harmadikat már úgy vettem, hogy volt benne kis cetli, és akkor az már azért, mert hogy valami üzenetet tartogatott.
0: Mert nekem itt ugye lávakövesek vannak többnyire. A lávakő, utána néztünk, erő és stressz kezelésre ajánlott.
1: Neked minek erő?
0: Hogy minek erő?
1: Hát így is erős vagy.
0: Hát de nem ezért hordom. Mert tetszik. Ja,
2: nézd meg, milyen lenne, ha levenni a karkötőt.
0: De ez tigris szem.
1: Igen, és az mire jó?
0: Nem, mire jó a tigris szem?
3: Önbizalom.
2: Önbizalom.
0: Önbizalom erősítő. Az is van. Az is minek nekem, ugye?
1: De igen, tehát hogy csak olyanokat vettél magadra, ami van.
3: De lehet, hogy ez meg még jobban megerősít.
2: Hát ebből látszik, igen, hogy működik.
3: Igen, hogy működik a dolog.
0: Erő és önbizalom. Tigris szem és lávakő. Igen, na, nekem ez a babonám. Uh-huh. Fekete ónix erősíti a stabilitást, kitartást, negatív energiák ellen véd. Jáspis, mi az a jáspis?
2: Életemben nem hallottam. Na ez jáspis, ez a karkötöm. Ez nézd, ez a
0: zöldes, barna vagy szürkés?
2: Szürkés, ez a jáspis. Aha, igen.
0: És a jáspis segít megőrizni a nyugalmat és a belső erőt. Ja, ez vagy te, hát ezt téged nem lehet kizökkenteni semmiből.
2: Hát ezért a jáspis.
0: Jáspis.
2: Ilyenkor mindig benyelek belőle egy pár golyocskát, és akkor jól vagyok.
0: Jó, de a kérdés az, Gyuri, hogy hiszünk-e benne?
2: Én egyébként igen. De nem.
0: Mivel magyarázod, hogy egy kő van rajtad, az hogy hat rád?
2: Azzal, hogy itt van a közelben, energia van benne. Érintkezik velem, és akkor nyilván az az energia... Az,
0: de milyen energia? Miért van egy kőben energia? Tudod, miért van energia? A plutóniumban.
2: Azt hittem, hogy...
0: Abban van energia.
2: Kerestem azt is a spirituális boltban, de...
1: De nem volt.
2: Elnézést, plutónium karkötőt tartanak már?
0: De miért van energia? Ez egy halott kő.
2: Hát erről szól a spiritualitás.
0: Egyetlen egy energia van benne, hogy minden testnek van gravitációja.
2: Meg összetétele. Hát képzeld el, hát ezek hatnak ugyanúgy, mint a só is hat, a sókristály is hat.
1: Igen, ezek
2: minden.
1: Több ezer évesek.
2: Bizony.
0: Jó. Oké. Okay. Akkor neked van, Évi, bármi, amiből nyered a spirituális erődet?
1: Magamból. Most gondolkodtam.
0: Te vagy a saját magad égköve?
1: Egyébként epekövem lehet lassan lesz, de... akkor azt mondom, hogy spirituális.
2: Jó nem. Házi kolbászat, egy spirituális
1: igen,
2: vezető.
1: Igen, kezded el, hogy én egyébként nem hiszek ilyen külső tényezőkben.
0: Ja, te nem.
1: Tehát egyáltalán, tehát, hogy ilyen tigris szem, vagy bármi, meg van ez a, nem tudom, ez a valamilyen kék szem, tudjátok, ilyen görög, meg török helyeken lehet, és akkor az ilyen harmadik
0: szem. Ja, az alla szeme, igen.
1: Igen, igen. Abba se hiszek, mert ezek csak ilyen külső tényezők, amik megerősítik.
0: Azok szimbólumok inkább. Jó, de babona, vagy vallás, már ezek keveredek.
2: Nem hittél benne, hogy allakszeme lát? Hát azt én sem mondjuk. Tehát, hogy az tényleg...
0: Miért nem?
2: Hát mert ez csak egy dísz, nem? Tehát, hogy ez egy vallási motívum.
0: Az egy vallási motívum. Miért a feszületben hiszel?
2: Hát milyen szempontból?
0: Hogy ott van, ott
2: látom, hiszek. Abban hiszek.
0: Hát, hogy például Drakulát távol tudod tartani, hogy megmutatod neki a feszületet.
2: Hát az lenne az első, amit felkapnék, hogyha jönne. Tehát, ha így nézzük, igen, hiszek.
0: Ahogy nem tudom, mire jó.
2: Minden Dracula.
0: Amúgy mire jó? Na mire? Jó, van még gyerekek, hát gyerekek, még egy csomó színészünk van. Itt van Emma Roberts, ő Eric Roberts lánya, Julia Roberts a nagynénye, csak hogy itt tudjátok, színésző, gyönyörű szép. És ő például soha nem sétál át létra alatt, még akkor sem, hogyha két lábon áll, és akkor sem, hogyha falnak van támasztva, mert a létra háromszöget formáz, amely a kereszténységben a Szent Háromság jelképe, és akkor ezt megtörné, ha átsétálna alatta.
2: De érdekes.
3: Én ebben abszolút hiszek. Abszolút.
0: Miért? Én hiszek, vagy nem hiszek, eszembe nem jutna egy létra alatt átmenni.
2: Szimplán életveszélyben érezném magam.
0: Hogyha egy falnak neki van támasztva, tegyük fel, mit a Szép Művészeti Múzeumnak neki van támasztva egy létra, és ott van hagyva, nincs rajta festő fönn. Te átmennél alatta? Én nem? Miért? Nem,
3: mert hogyha úgy van a létra támasztva, hogy a másik oldalon meg sövény van, és csak úgy tudsz átmenni a járán.
0: Akkor átmennék alatta.
3: Én akkor sem megyek át.
0: Miért?
3: Mert ez borzasztó nagy szerencsétlenséget
2: hoz. Jó, tegyük fel, oda van támasztva a létra, a másik tudom, oldalon sövény van, és utána folyik a Duna, sehol máshol nem tudsz, akkor se bújnál át alatta?
3: Nem. Hanem akkor tudjátok, mit csinálni.
0: És a Csabi foldokolna a Dunában?
3: Hát sajnos...
0: Nem mész át, értem, jó.
1: Jó lesz ez a biciklitúra.
0: Jó ez a babona. Na, nektek van ilyen?
3: Igen, nekem van ehhez kapcsolódóan, amikor előttem megy egy pár, és kézenfogva mennek, és mondjuk nem tudom kikerülni őket.
0: Megköpdösöd a kezüket?
3: Nem, hanem akkor szólok igen, hogy ereszték el a kezüket, mert különben nem fogok átmenni mellettük, és akkor álljon közelebb.
0: De ez babona, vagy ez egyszerűen nem férsz
3: el? Ez szerencsétlenséget hoz. Képzeljétek el a babona szerint. És gyerekkorom óta tudom.
0: Ha ki kell kerülni egy kézenfogott párt?
3: Ha ki kell kerülnöd, mindenféleképpen keresztül nem mehetsz, tehát, hogy fogják egymás kezét.
2: Hát persze, hogy nem tépem szét a kezüket.
0: Én még soha nem csináltam, hogy az jött egy pár szembe kézenfogva, és azt mondta, na engedjék el egymás kezét. Én most itt átmegyek.
3: De van ilyen.
1: De ilyen székutasi babona.
3: Van ilyen, amikor nagy tömegben mész, és akkor engedjetek már.
2: Engedjetek előre.
3: Igen. Ez szigetel meg össze-vissza. Aha. Én akkor sem kikerülöm őket, hát mert ez is szerencsétlenség.
2: Akkor viszont mi is babonások, hogy én is kikerülöm a kézenfogó párokat.
0: Én is. Na jó. Van-e bárkinek neked olyan, hogy átmenni valami alatt? Mit tudom én? Hajós Alfred úszodában volt az ugrótorony, a 15-ös ott. Mit átmész alatta? Tehát, hogy van-e minden gond nélkül?
1: Bármikor átmegyek, bármi alatt.
2: Nekem én Sorompó fölött nem vagy alatt nem megyek át. Tehát attól parázom. Nyitva van.
0: Hát külön... láttam az összes ilyen balesetet.
2: Ugye, hogy ez para nyitva van, és mindig az az érzés.
0: Ki az a hülye, aki átmegy egy Sorompó
2: tudom.
0: Alatt?
2: Nem tudom.
0: De akkor nem vagy kivétel, ez nem Babona Gyuri, hanem egyszerűen...
2: Félek.
1: De
0: egyébként de mivel? Tehát mivel nincs autót, hogy?
2: Még gyalog is szokott lenni, hogy mit tudom, hogy le kell menni egy mélygarázsba, vagy bármi, vagy be kell menni, tudod, valahol, ahol egy, mit tudom, egy sorompó
0: gyalog
2: van.
0: Le kell menned egy mélygarázsba? Mesélj már erről.
2: Hát ha úgy alakul,
0: de
2: nem
0: miért?
2: Tudom.
0: Néha. Autót lopni, vagy mi? Hát miért kell neked Háder Györgynek, miért kell lemenni a mélygarázsba?
2: Lehet, hogy arra van a tárolóm, nem tudom, érted, tud lenni ilyesmi.
0: Ott van egy sorompó?
2: Itt van egy sorompó, és akkor ez a nyitva van a sorompó, és akkor mindig az van bennem, hogy tuti, akkor fog ez lecsukodni, mikor alatta vagyok. És én nem merek.
0: És ez hol volt? A Gárdi vasútállomás? Hol volt ilyen élményed?
2: Hát volt például más társasházban is, ahol már laktam, ilyesmi, és akkor...
0: Szíza ott a sorompó, és nem mentél át?
2: Nem. Én sosem megyek át a nyitott sorompó alatt. Kikerülöm az egészet, úgy, hogyha lecsukódik, akkor se legyen gáz.
0: Babonából?
2: Teljesen babona.
0: Oké. Okay. Jó, itt van Jennifer Aniston. Ő retteg a repüléstől, viszont ugye nagyon sokat kell repülni a nyilvánvalóan, és van egy rituália, hogy jobb lábával lép fel a repülőre, és ez megnyugtatja akkor. Hát, repülés mindenkinek stressz?
1: Én nem szeretem, gyűlölöm. Igen. Én nekem bármilyen lábbal lépek fel, ugyanúgy izgulok és félek.
0: Én nekem annyi van, hogy én mindig megérintem a repülő oldalát, amikor beszállok, de ezt más is csinálja. Ezt
2: azért simogattad, mikor mentünk Marokkóba?
0: Igen, azért simogattad. Túlságosan?
2: Ja,
0: hát, hogy nő lenne?
2: Darabig, azért simogattad, paskolgattad, néztük a lacikával, hogy oké.
3: Puszilgattad is.
0: Így van, megpuszíltam a repülőt. De azért mondom ezt, mert én ugye repültem saját magam hosszú évekig, és valahogy ez igen, tehát ez egy ilyen jó leső érzés. Inkább ezt mondom, nem azt mondom, hogy lezuhanunk, ha nem simogatom meg. Volt már olyan, Gyuri, hogy repültél velem, és nem simogattam meg a repülőt.
2: A franc legyen meg, miért kockáztatsz? Miért akkor rizikózol?
0: Na, Kim Kardashian, képzeljétek el, az a szokása, hogyha egy mentő autó szirénáját hallja, akkor megsimogatja a haját, és imádkozik azért, akihez megy a mentő.
2: Ez nagyon helyes.
1: De miért gyerekek, a haját?
0: Hát mert nem tudom, lehet, hogy muszlim vagy, én nem tudom.
2: Hát az van kéznél a haja.
3: De a mentőautó mindannyiunkból kihoz egy ilyet, hogy kívánod, hogy jó legyen, vagy jobban legyen az az ember, aki utazik benne.
2: Szerintem ez igaz, nekem is így van, hogyha látok egy mentőt, mindig az, hogy amerre megy, hogy az legyen rendben, akihez megy.
0: Tehát van egy ilyen gondolatom.
2: Igen, mindig. Aha.
3: Én ki is szoktam hangosan mondani, a kocsiban ülök, hogy édes Istenem, add, hogy túlélje. De tényleg, most ne nevessetek.
0: Nem.
2: Nézd, nem nevetünk.
1: Nem lehet? Nekem ez nagyon fontos.
0: De ez jó, figyelj, ez emberi, hát ez barobi emberi.
1: Nálunk egyébként kezétek el, amikor gyerekek voltunk, akkor ugye a mentőautónál mindig attól féltünk, hogy ne a mi családunkhoz menjünk. Aha. És akkor azt mondta az édesanyám, hogyha, de ez egyébként egy ilyen helyi szokás volt, vagy legalábbis azt mondják, hogy babona, hogyha veszel egy nagy levegőt, addig, míg a mentő hangját hallod, akkor Jézusom. Megóvod a családodat.
0: Te így lettél úszó. Hát ezt nem lehet kibírni, amíg hallod.
2: Hát, ott ülsz a kocsiban, és ilyen 3-4 perceket visszatartod, így a lélegzeted?
1: Hát jó, nyilván, mikor már halkul, meg nem bírom. Régen...
2: Kezd elsötétülni a kép.
1: Régen azért érted, jön a mentő. Nem, de tényleg, ezt te megóvod egyébként magadat. Igen. És a családodat.
3: Szerintem ez nagyon okay. Szép, Évi.
2: Csak biztos sokan át fogják venni, akik hallják ezt.
0: Na jó, Ben Stiller, ő nagyon nagy New York Knicks szurkoló. Ők lettek most a bajnokok, nem a Knicks.
1: Nem tudom, nem.
0: A feleségével azok közös rituáléjuk Ben Stillernek, hogyha veszít a csapat, akkor a meccsen viselt ruháikat elégetik azért, hogy maguk mögött hagyják a szerencsétlenséget.
2: Ez nagyon kemény.
0: Ez milyen? Most nyilván ez kell egy kandalló, vagy egy tűzrakó hely.
2: Hát én egy ilyen olajos hordóban képzeltem őket az udvaron.
1: Tehát ez milyen dű és harag, nem?
2: Igen.
0: Ne, ez babona, ez miért dű és harag?
1: Hát mert, hogy nem, tehát ő igazából...
0: Szerencsétlenséget hozott a ruhájuk.
1: Így van, és ők arra fogják.
0: Igen.
1: Na jó, de akkor nem megyek drága ruhába.
3: Igen.
0: A Gyurit kérdeztem, ilyen, hogyha a párod nagy kosárlabda rajongó lenne.
2: A legolcsóbb strandos pólómat venném fel ilyen rizikóhelyzetekben, ne viccelj.
1: Tényleg.
2: De nem olyan, mint a valami filmjében ragadt volna a csávot? Tehát ott vannak ilyen szerepei, ilyen bolond szerepei. Hát felgyűjtjük, hazamennek, levetköznek pucérre, és meggyújtják a ruhájukat.
0: Igen, szóval ezt képzeld el, hazamennek végre a stadionból, valahogy hazaérnek, minden, bemennek talán a New York-i, nem tudom, Greenwich Village-i lakásukba, és tényleg, hogy jutott fel? Gyújtban nem is tudsz tüzet rakni.
1: Hát nem, hát. Tehát ugye, és nem gondolom, hogy a felhőkarcolókban, vagy ezekben a házakban van kandalló.
2: A Brooklyn kályha. Ott a ízét tetején, ház tetején.
0: Nektek van szerencse hozó ruhátok? Bárkinek? Bugyi, Évi?
1: Nincs bugyim. Mármint, hogy van.
0: Oké.
1: Bocsánat, van.
0: De nincs, hogy jobb napod van, amikor az a bizonyos bugyi van rajtad?
1: Nincs. Se babonás, se randi bugyim nincsen. Tehát tudom, hogy ez így van egyébként.
0: De egy ilyen bugyid van?
1: Hát nem.
2: Egy darab bugyid.
0: De nincs szerencse bugyid, meg randi bugyid?
1: Nincsen. Egyfajta van. Nem okozok csalódást sem a randi, sem utána.
2: Igen.
3: Nekem van. Vizsgabugyim is volt, amikor vizsgáltam.
0: Ezt kimostad már?
3: Hogyne, hát már 20 éve diplomáztam. Igen,
0: de
3: igen.
0: És még mindig megvan?
3: Hát tehát nem, hogy akkor ugyanabban mindig. Igen, hogy jó legyen a vizsga.
2: Abba volt elérettségén, diplomakkor,
3: minden?
2: Nem,
3: csak az egyetemen. De ugye nekem van szettem, amikor megyek orvoshoz, és hogy jó eredményeket érjek el, vagy jók legyenek.
0: Van babona szettem.
3: Babona szettem, igen. És jut eszembe, szilveszterkor mindig előtte veszek egy piros bugyit, mert az is egy babona, hogy az új évben úgy kell átmenned egy új piros bugyiba, mert az szerencsét hoz neked.
2: Tök jó, és utána az tud lenni az évi orvosos bugyit például.
3: Nem, pirosban nem. Nem, azt nem használok orvoshoz.
0: Hát most nem, ha nőgyógyász lennél, és eléd feküdne Anett egy piros csipkés bugyiba, akkor te mit hinnél?
2: Azt, hogy ki akar velem kezdeni.
0: Pontosan.
3: Látod,
0: ugye?
3: Ezért nem veszek fel piros bugyiba.
1: Na látod, én ezért megyek olyan normális bugyiba.
0: Na van még egy. Heidi Klum, képzeljétek el, ez talán a legdurvább, ő még a 90-es években bevallott egy interjúban, hogy egy kis zacskóban magával hordja a kihullott fogait. Mert az szerinte szerencsét hoz. Tehát a kis tejfogait, amit lehet, hogy a Klum apuka összegyűjtött neki, azt ő még mindig ott hordja maga, mindig vele van.
1: Ez beteg.
2: Nagyon helyes, amikor mondja a pasiának, hogy egy Tom vagy, hogy hívják a pasiát? Tom. Várjál, Tom, mert nem forduljunk vissza, mert ott hagytam a fogaimat.
0: Ezek a kis tejfogak. Egyébként mi lesz a tejfogakkal? Mert ugye a szülők összegyűjtik a tejfogakat.
1: Igen. És pénzét tesszük.
0: De hogy?
1: Hát nekünk a szüleim az a kihullott fogainkat mindig pénzét tették.
0: Eladták?
2: Komolyan.
1: Nem, hát hogyha kiesett egy fogunk, akkor vittem anyámnak, és akkor ő adott érte 1000-est.
0: Ez oké, de ő nem gyűjtötte?
1: De összegyűjtötte valahol, de tesó mindig ellopta, és újra beváltottuk.
2: Csodálkozott anyukát, hogy 40 fogad van.
4: Ez jó.
2: De helyes.
0: Ez nagyon jó. Na erre nem gondoltam, mert én is mint szülő, ugye összegyűjtöttem a gyermekem fogait, meg vannak, de hát az nem kezdesz azzal semmit.
2: Csodál, hogy nem vitte valami talkshowba, hogy ennyi fogú lány sos, még nincs a világon.
0: Hát nem, ezzel nincsen baj. Ugye a Boros mesélte, hogy az ő levágott bőrkéjét kiszáradva a nyufáskatujában tartja ott van.
1: Micsoda?
0: Gyerekek, ez zsidó vallásnak egy teljesen normális. Aztán volt Sakter vagy Sekter, de nem tudom, valamelyik gitár is, valamelyik a bőrke giotinos. A fejes tudná.
2: Fejes tudná, mert valamelyiket árulja.
0: Szóval, hogy otthon tartotta. És mi a vogával elképettünk.
2: Hát ezt elhiszem. Azt mondta, hogy hol tartja meg ilyenek?
0: Egy nyufás katulja. Esküszöm, nem viccelek. Még adásban el is mondta. Jó, nem miért? Ez ugye nem babona, vagy ez?
2: Ez babona.
1: Ez babona, ez az.
0: Ez aztán babona?
2: Ez babona. Übereltet Ben Stillert is.
0: Nem én.
1: Heidi Klum se.
0: Kérdezzétek meg a bogát. Na jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinktól, hogy mi ez a kis fura babona, amit nem nagyon szeretsz elmesélni másoknak, mert nyilván hülyének néznek, de te nagyon hiszel benne, és nem tudod megállni, hogy ne csináld, vagy ne legyen veled, vagy. Jó? Ez ami csak a tiéd, a te privát babonád, és nem merted, de nekünk most leírod. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Mindenkinek, aki szereti.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofel szirupot?
12: Én a műzlibe kérem, anya.
13: Itt a narancslevem, drágám.
14: A maltofel szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
12: Igen.
14: Akkor a tejemmel iszom meg.
13: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
11: Induljon lendületesen a nap. Maltofel szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
3: A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Messi megdöntötte a VB-k góllövő rekordját. Kitart a hőség a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Folytatódik a harc a vérszívók ellen. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanádi, Ásznagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében végeznek biológiai szúnyoggyérítést, közölte a katasztrófa védelem. A szakemberek egy természetes baktériumot tartalmazó készítményt juttatnak a tenyészőhelyek vizébe, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Más élőlényekre nem veszélyes. A nagyobb vizes területek miatt Csongrád, Csanád és Békés vármegyében repülőről is végzik a kezelést. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
16: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
17: Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-ig 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és Ágotafalván. Az általános iskolás csoportok mellett betegi és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. Lionel Messiről szólt minden tegnap a foci VB-n. Argentina legjobbjai 2-0-ra győzték le Ausztriát a I csoport második fordulójának mérkőzésén. Ezzel a csapat biztosította helyét a legjobb 32 között. A 8-szoros aranylabdás Messi VB gólrekorder lett a meccsen szerzett 2 góljával. Ezzel már 2 találattal előzi meg az örökös VB góllövő listán a német Miroslav Klózét. Igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben többfelé megnövekedhetnek, és főként a középső ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Holnap is folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: 2 autó ütközött össze az 5-ös főúton Alsó-Némedi és Dabas között, a 31-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, tudtuk meg az útinformtól. Közben az M3-os autópálya bevezető szakaszán az erős forgalom miatt a 10-es kilométernél 3 kilométeres torlódás alakult ki. Már sokan haladnak az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya irányába, Becsés térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a városközpont irányába, és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is az M0-as autóúti csomópont előtt. Vezessenek figyelmesen!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-8 elmúlt egy perccel. Hát, nagyon sok babona jött. Nagyon sok saját babona jött.
2: Na, hál' Istennek, nem csak nekünk van.
1: De tényleg jó. Sziasztok, most van végem, sírok a nevetéstől ezen a témán, tiszta végső állomás. Babona, nekem nem jó emlék. Apukám a család elől hordta el a pénzt egy szektába, mindenféle szentimentális tárgyakra, mert azok szerencsét hoznak meg az energiájuk így és úgy. Azóta utálom azokat, akik tárgyakhoz extra hatalmat rendelnek gondolatban. Megértelek?
3: Megértjük.
1: Indulás előtt az autóm kormányát mindig megpuszilom, ha egyedül megyek. Ha pedig megérkeztem, akkor megígérem hangosan a kocsimnak, hogy sose fogom lecserélni, ha továbbra is ilyen jól fog menni.
2: Én mondjuk egyébként megértem, mert reggelente köszönök a kocsimnak, mielőtt beülött, tehát így mondom neki, hogy jó reggelt.
1: Tényleg?
2: Igen, de nem köszön vissza.
1: Az enyém köszön.
2: Mit mond?
1: Hello, Bocskó Gábor.
3: Na, ennyire hivatalos a viszonyotok?
1: Igen. Menj, leadom a kulcsot. Jó. Akkor is azt mondom, hogy hello, Bocskó Gábor.
3: Akkor még tönnyű túljárni az eszén is ezek szerint.
1: Szóval, hogy köszön, de zavar. Tényleg? Zavar, mert addig nem látom a kijelzőt, meg mit, tehát addig, amíg ezt be nem bútolja, ezt a hülyeséget, Bocskó Gábor, hogy ki is írja.
3: Aha. Nem lehet átírni valami lazábra, hogy haverkodósabb legyen? Nem?
1: Brad Pitt?
2: Nem, tesó.
3: Bocsikám, tesó.
1: Johnny Depp. De bármire át lehet írni. Nem én írtam bele, hát hovánál csináltam. Igen. Sziasztok, nekem minden keresztnél keresztet kell vessek, különben vissza kell menjek, és meg kell álljak. Nekem ez segít, Bibi. Mert kereszt, mint feszületkereszt, vagy bármi kereszt, kereszteződés?
2: Nem, szerintem csak a kereszt.
1: Kereszt, oké. Jó, a babona, ha nektek nem 4 óra 42-kor küldöm el az SMS, gondolom, erre McLaren-es szoktatott rá üzeni a csibés. Tehát 4:42-kor kell elküldeni az üzenetét, bármit is ír.
3: Aha.
1: Pedig akkor mi még alszunk. Nem teljesen, de...
3: De nagyon durva.
1: Sziasztok, egy nap csak egyet játszok szerencsejátékban. Tehát, ha lottózok, nem tipmixelek. Azért, hogy a szerencse koncentrálódjon, üzeni Darusati. Tehát, ha neki jár szerencse a Jóisten, vagy bárkitől...
2: Az egy nap egy lehet.
1: Az egyben koncentrálódjon, és ne töredezzen szét.
3: Logikus, aha.
1: Ez több, mint logikus. Ez matek.
2: Milyen matek? Ebben milyen matekot látsz?
1: Hát van egy szerencséd, és azt felhasználod, hogy abból legyen neked jó sok pénzed.
2: Igen.
1: Akkor az az egy adag szerencse, ha kettő felé megy,
2: akkor kettőször több esélyed van rá.
1: Hát de lehet, hogy a tipmixen nem kapsz annyit, mint a izén.
3: Ha egy adag tejbe grízed van, az nem mindegy, hogy három tányérba osztod el, vagy egyben marad.
2: Na, én most már értem.
1: Tejbe grízel, érti. Na, figyeljetek. Rengeteg babonám volt, mára csak néhány maradt. Az egyik, ha nem nyitom ki a mikrohullámú sütő ajtaját, mire elkezd csipogni, akkor meghal a nagymamám. Üzeni Olivier, a gyermekorvos. Tehát a nagymama van a mikróba, ez azt jelenti, hogy miért csipog a mikró, azelőtt ő kinyitja?
2: Nincs a mama benne.
1: Nem, nincs a mama benne, de ez nagyon helyes. Meg ne halljon a nagymamája, ezért mindig kirántja a mikroajtáját. Miért
2: röhögsz? És hidegen megeszi.
3: Ez nagyon-nagyon helyes történet.
2: Igen, nincs összefüggés.
1: Most már én is így fogom csinálni, és ráadásul Olivier nagymamájáért.
3: Igen.
1: Hogy nekem nem ér.
3: Meg ne halljon a nagymamája, ezért Olivier-nek, és ezért te is kirántod a mikróból. Aha.
1: Most a szünetben csináljatok nekem egy mikroprogramozást, és én kirántom Olivier nagymamájáért. Ki,
3: Olivier, szólunk, hogyha nem sikerült.
1: Nem szólunk, nem sikerült. Olyan mekkora paraszt?
2: Nagyon, mertem ezt mondani.
1: Ha családi kanasztapartit tartunk, akkor a húzás előtt mindig kétszer kopogok hangosan az asztalon, a sikeres húzás reményében. De gondolok a többi játékosra is, az ő húzásuk előtt gyakran hangosan krákogok, hogy nekik már ne sikerüljön olyan jó lapokat húzni.
2: Jó.
1: Repüléstől rettegek. Mindig lefényképezem a gépet felszállás előtt, eddig működött, nem merem abba hagyni. És mi van, ha csövön mész a gépbe, akkor nem látod a gépet nagyon.
2: Nehéz.
1: Igen. Sziasztok! Legnagyobb babonám, hogy reggel csak jobb lábbal léphetek ki az ágyból, ha nem azon az oldalon vagyok,

0: is megállok, és a jobbat rakom le először. Zoknit először csak a jobb lábra húzok, és utána a cipőt is. Egyszerűen nem tudok leszokni róla, kényszeresen csinálom. Azt se tudom, hogy ez nekem honnan jött. És van még valaki, Ildikó és a melltartója. Szia, Ildikó, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt, Ildikó! Na mi a te babonád, mesélj!
1: Hát Fradi meccsé csak és kizárólag zöld melltartó. De csak is, hogy hadd tartsa.
0: De hát Fradi meccs otthon a tévé előtt, vagy nem, Fradi meccs a stadionban?
1: Nem, bérletem van a kézire, a vízilabdára, a focira és a jégkorongra.
0: Ezt nem mondod, és mind Fradi?
1: Csak a Fradi.
0: És honnan van zöld melltartó? Én nem is láttam még hát a boltban.
1: De lehet kapni, hát most nem mondok márka neve, de lehet kapni, és akkor ha találok zöldet, akkor veszek 5-6-ot egyszerre, hogy a szezon.
0: Istenem, és a Fradi shopban nem árulnak melltartót?
1: Nem, képzeld el.
0: Jézusom.
1: Gyerek, Fradi, minden van már, meg alsógatya, de még nőkre nem gondoltak.
0: Na, és amikor fölveszed a zöld melltartót, ezt csak te tudod, vagy azért ezt mutatod is?
1: Hát a csajok tudják, és mindig le is ellenőrzik, ugye a 9-es szektor, azt tudja, hogy rajtam van.
0: És amúgy jó melleid vannak?
1: Hát ilyen lógos munkás csöcsök.
0: Hát te óriási vagy, Ildikó. Óriási vagy. Na jó, hát köszönjük szépen, hogy elmondtad a babonádat.
1: Igazán nincs itt, hajrá, Fradi.
0: Hajrá, igen, én azért nem mondhatom, mert két újpestes barátom van, Kabát,
1: tudom.
0: Peti, meg a Gangsta Zoli, meg még a Curtis is.
1: Tehát, hogy nem
0: tudom. Igen, szóval, hogy nem mondhatom, de egyébként én senkinek nem drukkolok ilyen téren. Antifradista sem vagyok.
1: Jó, helyes.
0: Okay. Köszi, Ildikó.
1: Köszönöm. Puszi.
0: Szia, hát mekkora arc. Nem?
2: Nagyon jó fel.
3: Nagyon
2: volt.
3: Jó, tényleg.
0: Játszunk egy Hungary Machine-t? Játszunk
2: jó,
0: egyet.
2: Gyorsan, a tíbe
0: persze, aha, okay. Persze. Jó, van egy feladványunk, hívjátok fel a Gyurit, és akkor aki szerencsés adásba kerül. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 5 perc múlva. Sziasztok, a munkahelyet váltottam, akkor megnéztem, milyen színű kamionjai vannak. Ha pirosak, akkor oda nem megyek dolgozni, bármilyen jó a cég, öcsi bácsi. Ez elég kevés kamionos cég piros. Ezt egy jó eséllyel csináltad.
2: Hát igen.
3: Azt az egyet-kettőt kiszűrte.
1: Igen, hát én egyetlen egy piros kamiont láttam, ez a Ferrari kamionja, amikor jönnek a Forma 1-re Magyarországra.
3: Oda nem ment.
1: Oda nem ment dolgozni, igen. Oda nem viszik az öcsi bácsit. Hiába könyörögnek.
2: De a Coca-Cola is piros.
1: A Coca-Cola kamion is piros, igen. Hát,
3: nem ő vezette.
1: Sőt, csak karácsonykor dolgoznak.
2: Igen, igen.
3: Tudja, a karácsonyi reklámban nem ő csivácsi vezette a kamion.
1: Tudni. Igen. Na jól van. Bea van velünk. Szia, Bea, jó reggelt.
4: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok.
1: Neked is, Bea, hol vagy most?
4: Zécen, és éppen a sétálóidőmet töltöm, én óvonéni voltam, most már szeptemberben lesz 40 évig, úgyhogy most már megérdemelt pihenésemet fogom tölteni.
1: Ó, de örülsz neki, hogy nyugdíjas vagy, vagy
4: hiányzik? Hát az egyik szemem sír a másik nevet, a gyerekek nagyon fognak hiányozni, meg nyilvánvaló a kolléganők is, de szerintem most ezen a pályán 40 év elég volt, köszönöm szépen.
1: Abszolút elhiszem, csak nagyon kíváncsi vagyok ilyenkor, hogy a nyugdíjasnak ilyenkor vannak tervei? Hát nyilván most ez esetben neked, tehát hogy...
4: persze.
1: Ja jó, akkor jó. Tehát nem a nihilbe szabadultál ki, hanem...
4: Nem. Utazni szeretnénk, sütöm a kenyeret itthon, van egy kertünk, nagyon szeretek kertészkedni, úgyhogy unatkozni nem fog. Helyes. Olvasni lesz idő most végre.
1: Igen, igen. Bea, nagyon jó. Örülök, hogy itt vagy. Mutatom, annyira szimpatikus vagy, hogy át foglak ezen lökni, érted?
4: Jaj, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Nagyon izgulok egyébként.
1: Egyébként most hadd kérdezze meg, ez a szóló izé, vagy a zenekara volt ez a... Hát a szerintem az nem sok.
2: Már ez is segítség, meg figyelj.
1: Már ez is segítség egyébként.
3: Igen. Meg az is segítség, hogy nekünk sincs fogalmunk sem.
1: Igen. Mutatom közben, jó? Mutatom a...
5: Nincs szükségem másra, tudom, hogy te kell lesz nekem. Veled álmodtam éjszakákat, várom a csodát, senki más nem tud segíteni.
4: Óha!
1: Semmi, mi?
4: Ez most nekem nagyon... Semmi. Férfi előadó,
1: és most igen. Utána néztük, és igaza van a kollégának egyébként, hogy ez egy szóló előadó, de nekik volt régen egy duója is, várjál, hogy segítsek neked, volt egy duója is, és aztán volt ő sok minden, tehát volt ő DJ, volt ő cicafestő.
3: Nemrég beszéltünk róla, múlt héten.
4: Erőd esetleg a kereszt neve?
1: Igen, de a Tibor lenne, most mit csinálsz? Igen.
4: Én a császár Erődre gondolok. Ó, köszönöm, nagyon jó!

0: Na, mégis
1: nagyon
0: ismered.
1: Nagyon szépen köszönöm. És látod, abba, csak így van.
0: Abban voltam bizonytalan, hogy ez FLM-e, vagy császár előde.
2: De császár elő.
0: Vagy császár elő, ezek szerint, igen.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, és nagyon, tehát minden nap hallgatlak benneteket, és nagyon szeretem a műsorokat.
0: Nagyon örülök.
1: Ezután meg pláne fogom hallgatni.
0: Nagyon jó, köszönjük szépen. Figyelj, hát egy bocsizacsi benne, egy baseball sapka, meg egy bögre, ez lesz a tiéd, jó? Anett majd hív.
1: Jó. Jó, köszönöm szépen, várom a net hívását, és további szép napot kívánok.
0: Neked is jó sétát.
1: Sziasztok.
0: Szia Bea,
1: köszönöm,
0: szia. Na.
2: Milyen élettel teli,
0: nem? Igen, aranyos volt. Óvónéni volt, gyerekek azért.
2: 40 évig. Fú.
0: És ha szívvel, lélekkel vagy az, akkor abból nagyon nehéz lehet elszakadni.
2: Én ne aggódjatok, anyukám 42 évig volt pedagógus, és azt hittem, hogy be fog kotorni és megbolondul. Annyira jól el van.
0: De nem azért, nem hiányoznak a gyerekek?
2: Semmi.
0: Ja, persze, akkor ő nyilván utálta őket. De van, aki szereti őket.
3: 42 év, úgyhogy utálod a gyerekeket, hát, egy örökké valóság.
0: Maga is.
3: Felgény János,
2: nem.
3: Igen.
2: Nem, nagyon ezek. Tényleg egy karriert romboltál tönkretettétek meg. Ági néni, érted? Hány embert neved fel? És
3: most tetetted fel a koronát, hogy bemondtad a nevét is, azt tudod.
0: Hát de én, figyelj, hát én miután én voltam diák, és amikor diák voltam, pedagógusok foglalkoztak velem, és egy nagy részük utált, ezért tudom, hogy mi van.
2: Téged utáltak.
0: De én gyerek voltam, aló. Kisgyerek.
2: De megtettél érte mindent, hogy utáljanak.
0: Ez így megy a pedagógusoknál? Ez megtett mindent a gyerek, hogy utáljam?
3: Kivitt az a gyűlöletemet, Gabika.
0: Ez így megy náluk? Aha. Tehát ezt hívják nevelésnek, ugye? És pedagógiának.
2: Abszolút.
0: Eldöntöm, utálom vagy nem utálom. Inkább utálom. Na jó, jövünk vissza. És beszámolunk a Commodore legújabb termékéről, és ez nem a 64-es, nyilvánvalóan a Commodore 64, ezt mindenki ismeri. Ez a cég, azt se tudtam, hogy létezik még, mint ahogy azt se tudtam, hogy a Blaupunkt cég létezik még, és kiderült, hogy a kínaiak gyártják Blaupunkt néven azokat a régi, illetve nem a régi rádiókat, de nem az a lényeg. Ez a Commodore, ez most amerikai?
2: Szerintem igen, nem?
3: Amerikai egyébként, és most az a tervük, nem is tervük, konkrét céljuk, hogy felüljenek erre a digitális detox vonalra, mert hogy ez most nagyon népszerű, és ők erre dobtak ki egy terméket.
0: Tehát, hogy ne görgesd állandóan a telefonod, ne TikTokozz, ne Facebookolj, ne Instázz, állandóan pörgeted minden szabad másodpercedben. Erre találtak ki egy olyan telefonkészüléket, amely ezeket mind nem tudja, csak a többit. Úgy néz ki, mint egy régi Motorola.
2: Igen, ilyet mi már használtunk, tehát éltünk ebben a korban, amikor ezek a kinyithatós telefonok voltak.
0: És most kíváncsiak leszünk arra, hogy vajon ez a digitális detox, ez működne nálunk, vagy kell egy ilyen készülék? Ne. Most már ennyi. Ez a Bocskor,
4: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem bár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
9: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája, az Anconai szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket!
10: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig.
11: Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
12: Csapjunk bele a nyárba!
13: Nappal strand, este buli.
12: Bükkfürdőn.
13: Csúszdák, ninja pálya, napák chill, koktélok.
12: Bükkfürdőn.
13: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
12: Találkozzunk Bükkfürdőn.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Felmérik az új szélerőművek terveit, kitört Guatemala legismertebb vulkánja. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Országos felmérés indul a tervezett szélerőmű fejlesztésekről a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Július 8-áig várja a beruházók projektjeit egy online kérdőíven. A hivatal azt szeretné felmérni, hol mekkora teljesítményű szélerőművek épülhetnek, és milyen előkészítési szakaszban vannak a beruházások. Az összegyűjtött adatok alapján könnyebb lesz összehangolni az új fejlesztéseket a villamos energiahálózat bővítésével, és ütemezni az új szélerőművek csatlakozását. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömegbaleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket. Elindult a Katolikus Caritas nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakkaliban tartották. Tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a Katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
18: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is terveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy tábor, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
17: Menekülniük kellett a turistáknak Guatemala legismertebb vulkányánál. A Fuego kitörésekor izzó kődarabok hullottak a környéken, miközben több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. Az emberek futva kerestek menedéket. Egy túrázó kabátját kiégette egy forró kődarab, egy másik szikla pedig csak nem fejbe találta. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. Igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben többfelé megnövekedhetnek, és főként a középső ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Holnap is folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Baleset történt az 5-ös főúton Alsónémedi és Dabas között. Két autó ütközött össze a 31-es kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben, tájékoztat az Útinform. Közben egy műszaki hívás teherautó vesztegel még mindig a 31-es főúton, Jász Jákóhalma és Jász Apáti között. A 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Már erős a forgalom az M1-es autópályán Biatorbágy térségében a főváros irányába, valamint az M3-ason az M0-as autóúti csomóponttól, ahol befelé már telítettek a sávok.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra 12 perc, jó reggelt, szevasztok! Minden hallgatónknak szép napot, szia Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Közlekedési info, Berettyó, Újfalu és Földes között a 42-es számú úton műszaki mentés miatt teljes útzár, kb. Még egy óra. Péter üzente ezt nekünk.
3: Köszönjük szépen, Péter!
0: Ez az, ami soha nem jut el hozzád, mi?
3: Igen.
0: Hát ezek a nagy dolgok az országból.
3: Nincs.
0: Na jól van, szóval azt ígértük, egy picit nosztalgiázunk, és mégsem, de először is szeretném a Commodore-ról mindenkit megkérdezni. Tehát kinek mit mond ez a név, Commodore vagy Commodore 64?
1: Hát nyilván ez a régi számítógép, ami az első volt például a mi családunk életében.
0: Igen, ez a 80-as években volt, és tulajdonképpen ez volt az olyan tényleg első személyi számítógép, amely családoknál mindenki kezébe kerülhetett. Tehát meg tudták engedni maguknak az emberek, és akkor ezen kezdtél el kompjúterezni. Amúgy kompjúter amúgy csak ilyen nagy tudományos intézeteknek kompjúter termében volt, ilyen óriási tárcsák, igen, mozogtak, valamilyen digitális adathordozó szalagokat toltak ide-oda, de ez a tudósok kiváltsága volt. És egyszer csak otthon volt az asztalodon.
1: Igen, ez így megteremtette otthon is.
2: És mit jelentett az akkor, hogy számítógépezni? Tehát, hogy mi volt
0: a lehetőségek? Na ez az, amit én sem tudok.
2: Aha.
0: Ez most komolyan, kinek volt ilyen?
1: Nekünk.
0: Nektek, Gyuri?
2: Nekünk már csak később volt szerintem, lehet, hogy
0: de volt.
2: De volt, aha, igen.
0: Nektek, székutas?
3: Nekünk biztos, hogy nem volt. Én arra
0: miután bevezették az áramot, utána nem volt?
3: Nem, de Commodore 64-es gépünk biztos, hogy nem volt. Én általános iskolában találkoztam vele, aha, a 90-es évek elején.
0: De gyerekek, nekem ismerőseimnek volt, és én azt nem tudom, tehát mit lehetett ezzel csinálni? Nem lehetett internetezni, nem tudtam fényképeket feltölteni rá, vagy letölteni, vagy nézegetni.
2: Nem tudtam játszani.
0: Ezzel mit csináltatok?
1: De egyébként játszani lehetett rajta.
0: Ha írtál egy játékprogramot, hát nem mindenki Steve Jobs.
1: Nem igaz.
2: Szóval Steve Jobs tudott rajta játszani.
0: Nem igaz. Várjál, csak itt van egy képernyő, kép, amit a Lacika kitett, egy Commodore 64, és ugye a képernyőjéről a következő. Commodore 64 Basic V2, csillag. 64K RAM System 38911 Basic Bytes Free. Ready, print, hello world, idézőjel. Hello world, ready, print, hi. Kérdőjel, syntax error, ready 10, print, hi. 20, go to 10. Uh-huh. Na most ezt én nem élvezem. Tehát, hogy ez nekem, ezt olvashatnám még.
2: Itt most jól értelmezem, hogy az volt a számítógépezés ebben a pillanatban, hogy ő nyomtatgatta ki azt, hogy hello world, tehát, hogy ez volt.
0: De azt sem tudom, kinek üzentett, tehát nem volt a vonal végén senki.
2: Szerintem a gépnek adott parancsot, hogy nyomtasd ki ezt, hogy hello world.
0: De ki akar kinyomtatni ilyet, hogy hello world?
1: Hát ez volt, de ez még akkor óriási dolog volt, és ezt tudta leírni, hogy hello world. Nem tudott más, nem fog egy levelet írni.
2: Ez volt akkor a számítógépezés.
1: Igen, tehát hogy nem...
0: Mert akkor ez mi? Írógépen több szörlet tudom írni, hogy hello world.
1: Jó, de ez az első lépés.
0: Csak nem írok ilyen hülyeseket, hogy kérdőjel syntax error ready pont.
2: Nem is érzed magad ilyen Steve Jobsnak.
0: De mit csináltatok vele? Akkor otthon volt nálatok, mit csináltatok?
1: Mi például játszottunk.
0: Mit?
1: Volt ilyen...
0: Hello world.
2: Igen. Ki tudja többször bejönni, hogy hello world.
1: De például az is nagyon nehéz volt, hogy ilyen csillagokat írjál. Azok a csillagok. Ma már tudnád, hogy nem tudom, Ctrl-Alt valamit. De például mi, mondom, játszottunk, van ez a Pac-Man, meg volt egy ilyen autós játék is, de ilyen borzasztó grafika, de gyerekként... Ilyen...
0: Mert az meg lehetett venni programon, vagy mi?
1: Valami
0: vagy meg kellett írnod azt is.
1: Nem, kazettán.
2: Nem, áthozta a szomszéd szerintem a hackelt verziót, nem?
1: Nyilván, akkor... tehát az is már ilyen lopott volt.
0: Te élvezted?
1: Hát gyerekként.
0: Mert én láttam másokat. Igen. Valaki azt mondta, hogy ő most ír neki valami parancsot.
1: Igen.
0: Nézd, hogy ír, DOS, kettős pont,
2: dír per P, meg ilyeneket.
1: C pont, kettős pont, per, és utána kellett írni az infót.
0: C pont, kettős pont, per, és ezt néztem, hogy csinálják, és mondom, ez tényleg valaki élvezi.
2: És ezzel szórakoztunk, hogy megnyílt egy könyvtár. Hú, beírtuk a parancsot, és megnyílt a könyvtár.
0: Milyen könyvtár? Nem volt internet. Milyen könyvtár nyílik meg?
2: Gépen egy könyvtár, amiben megint csak nem tudom, mi volt.
0: Csak hieroglifák voltak.
1: Fájlokat kellett beletenni.
2: Igen.
0: És akkor benne volt a fájlod, és akkor boldog voltál, és lementél játszani? Vagy mi? De nem értem.
2: Végre bekerült a fájlom, mehetek homokozózni. Igen,
1: rendszereztünk adatokat. Nem emlékeztek rá?
0: Én mondom, nekem nem volt, csak láttam, hogy csinálják, de és nem értettem, akkor... hogy ez miért szólnak.
2: Hál' Istennek nem kényszerítettek rá ilyenekre, hogy rendszerezzek adatokat.
0: Na jó, gyerekek, szóval semmire nem volt jó, a Commodore 64 ezzel megállapítottuk. De élveztétek, jó, oké, most mindenki tudom, hogy haragszik rám, akinek volt otthon, és ma csodákat fog írni róla, hogy miket szórakoztatok vele, higgyétek el, én közben más csináltam.
2: Azok is csodák voltak.
0: Adja magát a holnapi téma?
1: Megvan a holnapi téma, ugye?
0: Na, nem, elmondom, hogy miért beszélünk erről. Azért beszélünk erről, most a Commodore márka visszatért, képzeljétek el, de nem ezzel a 64-essel, nem ezzel tért vissza a piacra, hanem egy saját digitális mobiltelefonnal, amely, hát digitális, amely a digitális detoxot szorgalmazza. Azaz, gyakorlatilag most már az generációsok elkezdték tudatosan élni, hogy azzal védik a mentális egészségüket, hogy megpróbálnak nem folyamatosan elérhetőek lenni, megpróbálnak nem folyamatosan görgetni az okostelefonjukon, közösségi oldalakat bújni, hanem ezektől egy picit úgy távolságot tartani.
2: Igen, mert ez a készenléti állapot, amiben vagy mert folyamatosan elérhető vagy az a rengeteg információ, ami rád zúdul, az annyira pszichésen megterheli az embert, hogy ez most már bizonyított, és ők ezt próbálják kimozogni.
0: És képzeljétek, ez a telefon, ezt úgy hívják, hogy Commodore Callback 8020, és ez egy nyomógombos készülék, kinyitható, mint a régi Motorolák, és persze tartalmaz olyan dolgokat, mint a kontaktok, akkor Android alkalmazások vannak rajta, Uber, WhatsApp, amit szeretnél, Spotify, ilyesmi, de azt megakadályozza, hogy közösségi média felületekre kattintsál rá, mert hogy nincsenek rajta se böngészők, sem e-mail, sem Facebook, se Insta, semmi. Na, és azt mondják, hogy egyébként még azért is hasonlít ez a régi Motorola-ra ezzel a összecsukható külsejével, hogy mert ugye ennek van egy pszichológiai jelentése.
1: Igen, ennek az a pszichológiai jelentése, hogyha ugye nyilván kinyitod, akkor valamit akarsz, tehát kinyitod a világot magadnak, uh-huh. Viszont becsukod, bezárod, és akkor innentől kezdve ezzel nem akarsz foglalkozni, míg ugye ezeket az okos telefonokat, ez folyamatosan az arcunk előtt van, és folyamatosan nyomja az információt.
0: Tehát az összecsukom, leteszem, ez azt üzeni a környezetemnek is, hogy én veled foglalkozom, és nem a telefonomnal.
2: Igen, meg magadnak is, hogy nem az van, hogy egy pillanat alatt rápillantasz, hanem hogy elő kéne venni, ki kéne újra nyitni, ilyenek, az már sok meló.
0: Igen. Nem csak a sok meló, de hogy az akkor azzal már én jelzem, nem csak úgy mellékesen. Igen. Mert nagyon sokan az asztalra kiteszik, és csak így oda pillantanak is. Igen. Látják, hogy följött egy üzenet. Igen. Ezt nem tudod ezzel, mint a régi Motorolákkal sem tudtad. Szóval, a lényeg az, hogy itt ez arra hivatott, hogy védje a mentális egészségünket. És ugye azt is tudjuk, hogy ez az egész túlzott görgetés, most ez bármely generációra egyébként növeli a depressziót, a szorongást, a magányosság kockázatát, és ugye ezt a FOMO érzést, ez a FOMO, ez a félek, hogy kimaradok valamiből.
1: Én ezt aláírom. Ez egy óriási probléma ma a világban.
0: A világban, de senki nem veszi magára, csak nem mindig a világra mutogatunk.
1: Ja, de nem, akár rám is, meg mindenkire, de nem veszik, és nem értik. Tehát én annyira szeretném, ha ezután a beszélgetés után valaki magára ismerne, hogy én például félek attól, hogy lemaradok valamiről.
2: Igen, mert egyébként ezek annyira ilyen alattomosan kígyóznak be az életedbe. Az is például, hogy alakul ki komplexus, amikor nézegeted folyamatosan az instasztároknak a különböző dolgait, látod azt, hogy bizonyos korban, akik megegyeznek veled életkorban, nekik már mennyi mindenük
0: neked
2: van.
0: Neked ki volt ilyen? Zelenszky? Ki volt ilyen, akire azt mondod, hogy hasonlít rám, de most elhaladt mellettem, és most már szarabul nézek.
2: Hát Zelenszky, mikor elnök lett, akkor azért na, kicsit elhaladt.
1: És sem, hogy itt vagy.
2: Ez főleg egyébként az generációsoknál van szerintem, igen. Hogy ennek bedőlnek. Tudod, nagyon sok az ilyen 20 éves magamutogató, akik már játsszák azt, hogy milliómosok, vagy lehet, hogy valahogy sikerült is nekik, és ez baromi nagy károkat okoz a többiek lelkében.
1: Szerintem ez nem csak generáció. Ez szerintem a 40-50-60 évesek között is ugyanolyan probléma.
2: Lehet.
0: A görgetés igen, tehát azt én is nagyon látom, hogy, és én tényleg igyekszem nem ilyen lenni, hogy folyamatosan ott az emberek kezébe. Gondolkozzatok már el azon, hogy, és a hallgatóknak is ezt javaslom, hogy gondoljátok most végig, hogy milyen helyzetekben kapjátok elő csak úgy. Tehát nem úgy, hogy zizeget és jött egy üzeneted, nem úgy, hogy valamit most konkrétan meg akarsz nézni, meg akarsz tudni, hanem csak úgy előveszed. Metró, gyalog, váróterem, vacsora közben, tévézés közben, amikor nincs semmi, de előveszed, hogy ránéz. De még nem tudod, mit nézel. De előveszed, hogy ránéz. Ebben milyen helyzetek vannak?
2: Én szörnyű vagyok. Tehát, hogy most mondod is jön vissza, hogy én folyamatosan veszem elő, de szerintem ilyen pár percenként. Csak így ránézek, történt-e valami. Sőt, nekem már az is működik, hogy azt érzem csak a zsebemben, hogy rezeg. Mm. Nem is rezeg. Te 10-ből 8-szor előveszem, és azt gondoltam, hogy rezeg, és nem történt rajta semmi.
0: Hát volt egy fantom rezgés.
2: Fantom rezgést érzek folyamatosan a zsebemben, igen. A telefon.
0: Minden unalmasnak vélt pillanatot próbálunk átkötni ezzel?
1: Hát például ugye most a harmadikon vagyunk, és a nullára kell lemennem, hogy, hogy elinduljak hazafelé. Ez egy, szerintem nincs 15 másodperc, még leérünk. Simán előveszem a telefon.
0: Nem mondod.
1: Simán. Ha nem jössz velem, akkor előveszem.
0: Ne, de ez igaz, hát együtt szoktunk liftkezni
1: tönnyire. De hogy például gondolkodom, akkor minden olyan, állok a sorban, bevásárlás, és várom, hogy előttem fizessenek.
0: Pénztárnál.
1: Azonnal előveszem.
2: Igen, igazad van, azonnal
1: piros
2: ez az
1: lámpánál,
2: első.
1: Piros lámpánál nem vezetek soha, nem nyúlok a telefonhoz, de előveszem.
3: Csak azért, hogy megnézd, hogy keresette valaki.
2: Ha egy filmben van egy unalmasabb rész, már azon kapom magam, és nincs is meg a momentum, hogy elővettem, azon kapom magam, hogy előttem van a telefonom már, és görgetek.
0: Jézus Mária.
1: Nagyon komoly.
0: De ezt meg tudjátok magyarázni, hogy ez micsoda? Tehát, hogy
1: az unalmas.
0: De nem lehet ki másfél másodpercig unatkozni, hát ilyen nincs.
2: Szörnyű örökkivalóság.
0: De gyerekek, hát azért ti is még abból a generációból jöttetek, ahol homokkal játszottatok meg rollerrel, vagy nem tudom, taricskával.
2: És Chris Rudy volt a sztár,
0: és Chris Rudy volt, igen, tehát hogy na, ez a háromször.
1: Hát nem csodálom, hogy telefonhoz nyúlok.
0: De hát az unalmat is át lehet hidalni valahogy. Tehát most nem akarlak persze kioktatni benneteket, de például az, hogy egyszer csak körülnézel a környezetedben, tehát egy szobában, ha az utcán kín vagy egy épületben, egy tájban látsz olyat, ami leköti a figyelmed, miért kell elővenni a telefont?
2: Én tudatosan...
3: Sokkal egyszerűbb.
2: Egyszerűbb.
3: Igen, sokkal egyszerűbb.
2: De tudatosan próbálok ilyet csinálni például, hogyha utazom a buszon, akkor inkább a város nézni, az utcát, az épületeket.
0: Hát ez alap.
2: És nem az, hogy már akkor is nyomatni, pedig ez, az a baj, hogy az ember...
0: Csak tudod-e, hogy hova nyomsz? Amikor nem keresett senki, nem zizeget a telefonod, akkor is előveszed mégis. Akkor mit nyomsz be először?
2: Facebook, TikTok, valamelyik a kettő közül.
0: És ott mit vársz?
2: Hát csodát.
1: A csodát. Hogy hát, ha valami jobb történik, mint ami most van velem.
0: Ami jobb történik, mint ami veled van.
1: Igen, tehát például most nem akarok liftezni, de muszáj.
2: És akkor ott csábít a vicces macskás videó a zsebedben.
1: Az a te szinted, igen.
2: Téged mit csábít? Akkor mondjad, mit csábít?
1: Például most a jetskis videókat imádom. Mm. És annyira inkább szívesebben ülnék ott, mint hogy most az aszfalton sétáljak.
0: Én maximum a WC-n, tehát hogy én nem vagyok... ugye semmilyen ilyen Facebook, egy ilyesmi, de nekem ott van a YouTube, amit én nagyon szeretek, és ugye ott is van, tehát ha úgy akarod, mint a TikToknál shortsok.
1: Igen.
0: És nekem a Mick Jagger meg a Bon Jovi shortsok követnek, tehát folyamatosan azok jönnek elő. A Mick Jagger shortsokat szeretem is. Uh-huh. Meg órások vannak. Aha. Meg néha Lindemann. A Rammsteintől az is. Uh-huh. Igen. De nem, amúgy én akkor a WC-n szoktam nézni, de látod, én azért jó dolgokat nézek. Például Fidel Castro-nak a pszichológiai elemzését.
2: Fidel Castro, Lindemann, ilyenek tök jó.
0: Hát miért? Jobb mint a macska pépet főz.
2: Mondjuk azok jó videó.
0: A Gangnam Style-ra.
2: Abban van munka, mire
0: de most melyik, ki a nagyobb csávó? Az, aki Lindemann Fidel Castro-t néz, vagy macska pépet főz Gangnam Style-ra?
2: Lacika, legyél a bíró.
4: A macskás mindenképpen.
0: Tudom. Hiszen tudom.
2: Hiszen a Lacika küldi nekem.
0: Hiszen a Lacika küldi az összeset.
1: Igen. De
0: tényleg, ezt nézzek, itt van Fidel Castro és John Bon Jovi egymás mellett.
2: Én hittem neked eddig is.
1: Nem kell bizonygatni, mi minden
0: szabad a Roger.
2: Uncle Roger.
0: Na jó, szóval, hogy én az én minőséget nézek, ti?
1: Mi is.
2: Ez a macska pépet főz, ezt látom, te is megkaptad ezt a videót, mert ez tényleg jó.
1: De neked is tetszik a macska pépet főz.
0: Ahogy így elmondtam, Gangnam Style-ra, igen. Jó, te? Ja, te jetski, igen?
1: De mindig aktuálisan, ami egyébként...
0: Tehát videók többnyire.
1: Igen. Vagy amikor a kerttel valami van, akkor kertes videókat keresek, tehát uh-huh. hogy
0: tehát hasznos dolgokra rákeresel, az más?
1: Nem csak hasznos, azért az legyünk tisztában, hogy mondjuk fél órát nézni egy jetskis videónak semmi értelme uh-huh. nincsen. Ja, mert inkább jetskizél.
2: Elég monoton lehet.
1: Igen.
2: De mondjuk egy csomó értelmes is feljön. Vannak pszichológusok a TikTokon is, akik egyébként baromi jók. És nagyon ráéreztek, hogy kell ilyen TikTok formátumban jó tartalmat gyártani, és őket nagyon szeretem, és nagyon sok olyan infót kapok, elgondolkodtató.
0: Tehát hallod is?
2: Persze, néha hallgatom.
0: Tehát a buszon hallod?
2: Persze. Aha. Igen, de otthon is, hát én otthon is nyomatom.
0: Te otthon is nyomatom.
2: Hogy egy óra úgy elrepült tiktokozásra, hogy észre se vettem annak, hogy kiesett. Hopp. Hopp, eltűnt.
1: Ügyes vagy. És tudod, mi a baj ebben? Hogy eltelik az életedből egy óra. Teljesen feleslegesen.
0: Ez így van.
1: Tehát, hogy azért most mondhatod ezt a pszichológiát, ezzel csak magad nyugtatod.
2: Én úgy érzem, ilyenkor tovább képeztem magam.
1: Semmit nem képeztél sehova.
0: Hát igen, mert a világról semmit nem tudsz, Gyuri.
1: Hát 10 másodperces infókkal. Hogy?
0: Nem, de ráadásul macskás videókkal, aki Pépe főz Gangnam Style-ra.
1: Igen, és tesz vele egy
2: Az a szünet. Két pszichológus videó között, amik két-három percesek, és akár van egy macska Pépet főz.
0: Ó, tehát, nagy pszichológiai elemzés lehet 2-3 perc alatt, barátom. Aztán tényleg, az eléggé alapos.
2: Lehet ezekből tanulni, tényleg egyébként.
0: Na jó, gyerekek, szóval ez azért ijesztő, nem? Amiket itt összehortunk magunkról.
1: Nagyon durva.
0: Jó. Ti mikor teszitek le a telefont? Van-e olyan, amikor magatokra parancsoltok, hogy van elég?
1: Szombat vasárnap viszont nincs telefonozás.
0: Ez így magadra, vagy ez még egy régi parancs volt valamelyik edzőtől is? Nem oldotta fel.
1: Igen.
2: Más, hogy a fürdőruhát már levettem.
1: Várom a gyártás feloldását. Csak most nem tudunk egymásra beszélni.
0: Most komolyan.
1: Mondom, mert nem jutottunk egymás közelébe. Ez volt az utolsó üzenet.
0: De kérhetsz látogatást.
2: Látogatást, Tamás, mobilozhatok már hétvégén?
0: Gyuri, kérjél már egy látogatást az Élinek.
2: Nézem neked, írja ezen múlik, hogy nézhet jazz kis videókat hétvégén.
0: Jézusom, ez szörnyű. Kinek valahol meg tudjátok nézni, mennyi volt a képernyő időtök?
2: Ha nekem az mindig jelenti, és az egyébként egy visszatartó.
0: De ezt hogy lehet megnézni most? Beállításokba bemegyek.
1: Na.
0: Lacika.
1: Na.
0: Kijelző, az jelen, nem, az nem jó.
1: Oké.
0: Okay. Téme kezdőképeri, az se jó. Biztonság zárolt képeri. Hol kell néznem?
1: Segíts neki, Lacika.
3: Azt nem tudom, de például én most megnéztem a sajátomat, nekem az előző héten átlagosan napi három óra
0: mi?
3: Annyi a képernyőidő használatom ezen az eszközön. Ezen az én eszközön.
0: Napi 3 óra, az sok vagy kevés?
3: Hát nem, de sok, nekem nem tűnik olyan soknak.
2: Hát nem is kevés. Most nekem most az előző hét az 2,5 óra volt, és nagyon büszke voltam magamra, mert nekem volt már ilyen 4 óra 15 perc is. Az volt talán a legdurvább eddig.
3: De akkor aha, hogy lehetne? Én kevesebb.
0: Képernyő idő, vagy most azt nézem, hogy valamit találtam, na, de ez mai csak. Mai képernyő időm 29 perc, a Word-ben voltam 9 percet, ez a te átad küldött anyagok.
2: 9 perc alatt le tudod az anyagokat? De szép.
0: Úgyhogy még vissza is megyek ugroksorokat, hogyha valamit tényleg memorizálni akarok, vagy jobban érteni. Viberen 6 percet voltam. Uh-huh. Galériámban voltam 4 percet.
3: Galéria?
0: Igen.
3: Nem is nézem a galériámat.
0: Nem nézel a galériádat? Nem. Minek fotóztok?
3: Nem tudom.
1: Nekem
0: a hangja tetszik? Klik-klik?
3: Mert arra gondolok, hogy majd egyszer megnézem, és utána soha nem nézem.
0: De én mindig nézem a galériát. Imádom a galériámat.
2: Én csak akkor nézegetem, amikor betelik a tárhelyem, és valamit ki kell törölgessek, és akkor döntök, hogy most melyiktől válok meg, és amúgy meg soha nem nézem.
0: Komolyan?
1: Én meg ha posztolok, mert nagyon nehéz, hogy mit mutassak meg a világnak.
0: Ja, a szószos kiflit lefotózod, amit csináltál, és akkor izé.
1: Meg a tejber is.
0: És akkor a kiposztod is. Én nézem a galériát, nekem emlékeket hív elő. Én nagyon szívesen nézek, mint a tavalyi nyaralásos képeket, vagy az autómat, de vagy jó, a nem tudom, amiket lefotóztam, vagy ilyen baráti összejövetelek. Tehát én egyszerűen görgetem a fotóimat, és nekem ez abszolút szórakozás.
2: Jó, ezt kipróbálom, lehet, hogy ez
0: ne, ne, nem, nem, nem az én képeimmel próbáltam.
1: Micsoda élmények!
2: Hű, ez igen, micsoda nyaralás volt ez tavaly.
1: Ezt nem mondtad.
0: Hatékonyság, növelés és pénzügyek, ez 15 perc, ez mi? Ja, ez nem, ez szerintem általános. Kép 4 perc. Ezt nézem, cél, beállítása, vezetés, figyelő. Nem tudok mást. Valaki tud valamilyen statisztikát saját magáról?
2: Én csak ennyit tudok, mondom, én annyit kaptam, hogy 2,5 óra, de nekem nem volt így lebontva.
0: Aha.
3: Nekem mondom, meg 3.
2: 3. De mondom, nekem volt már 4 óra fölötti idő is.
0: Jó. Mi lenne, hogyha Commodore telefonmód üzembe kapcsolnánk? Kinek lenne nagyon nagy változás?
1: Hát szerintem mindannyiunknak.
0: Igen. Hát nekem nem.
2: Hát nem, lenne, nem lenne Bon Jovi meg Lindemann.
1: Igen.
0: Bon Jovi és Lindemann nem lenne, ez az egyetlen. Igen. A képeim megmaradnának, Viber-t használhatom.
2: Így van.
0: Mert ugye azon igen. kommunikálok.
2: Zenét többnyire. Tudsz hallgatni rajta.
0: Zenét van. Tudok hallgatni rajta, én még ugye a vészt használom, mit nem? A Spotify rajta?
5: Hát a Spotify is.
0: De rajta van a Commodore-on. Mit okoskodsz? Olvasd el az anyagot, és utána beszélj.
5: De akkor se lehessen. Az ugyanolyan, mint
1: de
5: a
1: miért
5: a
1: Spotify?
0: Jó, Laci, ezt majd írjál az e-mailt a szerkesztőségek. Akkor se lehessen.
2: Beszólt a legközelebbi hallgató műsorban.
0: Tényleg, a hallgató. Tényleg. Mint az ATV-ben azok a világokat nem tudják emberek. Na, szóval, hogy bírnánk?
1: Hát nem tudom, mert én most megnéztem, hogy nekem ez a közösségi média 2 órát venne el hetente az életemből. Hú! Tehát így az átlag óra használatom, az egy ilyen 2 óra lenne.
2: Mm-hmm. Csomó idő felszabadulna szerintem nekem is. Tehát, hogy,
1: Tehát átlag napi használatban szerintem egy 1,5-2 órát mindenki használja a közösségi médiát. Képzeld el, hogy 2 órát felszabadul, és azt úgy kellene eltöltened, hogy nem nézheted a telefont.
2: Rémálom.
0: Nekem annyira nem. Tehát, hogy én kommunikálni, ha zizzeg, akkor válaszolok, vagy én írok proaktíve valakinek, megnézem a galériámat. Igen, a YouTube az, de ez tényleg csak, hogy ilyen véc. Az a baj, hogy én otthon tévén is YouTube-ozok sokszor.
3: Uh-huh. Ha nem lesz tévénézés se. Az se lehet. Az tényleg nem lehet.
2: Tévét azt lehet nézni.
1: De tévét lehet nézni.
3: De ott a tévén nem lehet.
2: Ja, YouTube-ot nézni. Aha.
0: Jó, hát akkor maximum reggel Netflixet nézek a kádból, és nem spanyol ingatlan videókat. Ezt tudom, ezzel tudom kívánni még Lindemannt. De nekem olyan nagyon nagy bajom nem lenne. Bevállalnánk ez itt a kérdés?
1: Hát de ha a teljes csapat most csinál egy kihívást, én benne vagyok.
0: Mit vársz tőle?
1: Hát az, hogy ne csaljatok.
0: De úgyse fogjuk bevallani, tehát aki csal, nem fogja bevallani.
2: Nem az lesz, hogy te leszel az első, tehát ez nem egy verseny most.
0: Nem, a kérdés az, igen, ez nem egy verseny, a kérdés az, hogy ez mondjuk péntekig kibírnánk-e?
1: De, hogy, hát én nem...
0: Szerda, csütörtök és péntek reggelig, nem olyan sok?
3: Én abszolút benne
0: vagyok. Vállalod-e, hogy akkor nem Facebookoz, nem instázol,
2: jó, de
0: nem TikTokozol,
2: nem is engedi a Csabi, hát 9 tavat kerülsz meg, vagy mit csinálsz.
3: Azért úgy, hogy nekem nem lesz probléma, én bevállalom.
0: Meg pénteken nincs leszel, tényleg. Évi?
1: Hát a csapatért bevállalom. De akkor
0: nem a csapatért vállalt be, azért, hogy ez egy önvizsgálat, hogy működik-e. Hogyha a függő vagy, és ott van az injekciós túl, akkor inkább lőd be.
2: Telefontól függetlenül. Na,
1: csináljuk, én benne vagyok.
0: Tényleg?
1: Én benne vagyok. Na nyomjuk meg, és akkor nézzük meg, hogy ki bírja.
0: De és akkor beszámolsz arról az időről, hogy mit csináltál helyette? Mit éreztél közben? Az elvonási tünetek, hogy akkor inkább ittál diópárinkát?
1: Nem.
0: Hallottam ezt a hangot? Tehát, hogy?
1: Igen, hát valamit kell csinálnom abban a 2 órában.
0: Gyuri?
2: Na, szerintem mi már nem is kellünk ez. Az Évi egyedül megcsinálja ezt a kísérletet,
1: nem? Gyuri,
2: nem
1: erről volt szó az adás előtt.
0: Te hogy bírnád? Igen, te állandóan pörgeted.
2: Az a baj, hogy szerintem baromi nehezen, de ugyanakkor kíváncsi is vagyok rá, meg arra is, hogy mire használnám ezt a plusz időt. Tehát én nagyon szívesen bedobnám magam ebbe. Csináljuk szerintem.
0: Én most egyébként egyre többet olvasok otthon. Most éppen a Jossi Cohennek a könyvét olvasom, és nagy izgalommal egyébként. Tehát nekem például az kiváltja a délutáni YouTube-ozásomat.
2: Aha.
0: A WC-n és a kádban az Netflixre váltok, az lehet.
2: Jó.
0: Az más
2: könyv,
0: nincs.
2: Az a könyv nekem is megvan, akkor az én is tudok menekülni.
1: Jó, nem fogod érteni. Olvasat.
2: Akkor ugyanolyan lesz, mint a TikTok.
1: A macskás videó, hogy ugyanilyen magas lettőek.
2: Ezt köszönjük Jossi Cohen a könyve nevében.
0: E-mailt nyilván nézhetünk, mert azon dolgozunk.
1: Igen.
3: Igen, de Messenger-t nem, ugye?
1: Nem, Messenger-t is csinálhatsz, tehát a pörgetést nem lehet csinálni. Uh-huh. Azaz, ez egy információ pörgetés. Hát dolgoznunk kell, tehát a Safari-t vagy a Chrome-ot használ kell adatok gyűjtésére. E-mailt olvashatunk, levelet írhatunk.
2: A melónkhoz, de utána nem.
1: Így van, így van.
2: De nincs böngészés unalom. Munkaidő után, felnőtt filmes rizé böngészés sincsen.
0: Jó, de DVD-im lehetnek?
2: Azok lehetnek, az analóg megoldás.
1: Van hova betenni?
0: Van hova betenni, igen, képzeld el. Nekem hál' Istennek ez így is maradt. Na, jó, akkor mi ezt megkíséreljük péntekig. Kíváncsiak, hogy ki, mondom, nekem nem lesz nagy változás tényleg, de kíváncsiak, hogy ki hogy éli ezt meg. Jó.
2: Belevágunk, és akkor holnap reggel első körben már a mai napról be tudunk számolni, jó. ki hogy és mit.
0: És most a hallgatóinkat is kérdezzük meg, hogy azt a helyzetet meséld el. Biztos, hogy volt ilyen sokszor, amikor elszégyelted magad. Tehát amikor annyira beszippantott a közösségi média, amikor nyomkodtad a telefonot, hogy lemaradtál valamiről, amit most iszonyatosan sajnálsz. Tehát ez most lehet, nem tudom, olyan is, hogy a kedvenc foci csapat, és lemaradtál a nagy gólról nézted, vagy még rosszabb, a gyereked előadása, és közben görgetted, és nem láttad, amikor, nem tudom, szaltózott a trapézon az iskola aulájában. Vagy leesett. Anett nevez egyedül. Szóval lehet gyerek előadás, vagy bármi, vagy a párod önti ki a lelkét, a lelki problémáját, és azon vetted észre magad, hogy te közben görgeted a telefon.
2: Ah, megjöttem. Jó, oké, megvan.
0: Gyerekek, ez szörnyű. Tehát amikor elszégyelted magad, mert azon kaptad magad, hogy görgeted a telefonod, amikor más kellett volna, 0620-22-22-122.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
8: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Választa ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
9: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
8: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
15: Ashwagandha, maka gyökér Q10, Panax Ginseng, NR, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
3: Cipőkereskedőkre csapott le az adóhatóság, jön az éve legrövidebb éjjele. Már csak néhol lehetnek frissítő záporok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Folytatódik a harc a vérszívók ellen. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanádiász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében végeznek biológiai szúnyoggyérítést, közölte a katasztrófa védelem. A szakemberek egy természetes baktériumot tartalmazó készítményt juttatnak a tenyészőhelyek vizébe, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Más élőlényekre nem veszélyes. A nagyobb vizes területek miatt Csongrád, Csanád és Békés vármegyében repülőről is végzik a kezelést. Lecsaptak az online cipőkereskedőkre az adóhatóság zárt Facebook csoportokban vásárolt limitált sportcipőket és papucsokat, de az 5 próbavásárlás során egyszer sem kaptak bizonylatot. Az ellenőrzések során olyan eladót is találtak, aki adószám nélkül kereskedett, más pedig több 10 milliós árbevétel mellett sem adott nyugtát a készpénzes vásárlások után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a nyugtaadás elmulasztása miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-ig 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és Ágotafalván. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. Ma ünnepeljük Szent Iván éjjelét, az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István, néprajzkutató.
17: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
3: Igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben többfelé megnövekedhetnek, és főként a középső ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Holnap is folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az M7-esen Letenye felé a Velencei tó térségében az elválasztó sáv növényzetét kasszálják a 48-as és az 50-es kilométer között. Lassan mozgó munkagép halad a belső sávban, a torlódás már több kilométeres, adta hírül az Útinform. Közben erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Már hajnal óta a 31-es főúton egy műszaki hibás teherautó vesztegel a Jász-Jákóhalma és Jászapáti közötti részen. A 89-es kilométernél a félútpályát lezárták.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 39 elmúlt 2 perccel van egy pár önvallomás azért. Nem olyan nagy baj. Nézzük, hogy mit üzennek még. Először is itt a Commodore 64-jel kapcsolatban írnak nagyon sokan. Jó játékok voltak rajta, kezdetben magnóról kellett betölteni, később már floppyról. Ilyenek voltak, joystickkal is lehetett, aztán jött a ZX Sinclair Spectrum, tényleg volt egy olyan számítógép is. Pálné Judit vagyok. Férjem volt az első program tervező matematikus évfolyam, aki 1977-ben végzett. Ha érdekelnének izgalmas részletek a Commodore-ral kapcsolatban, hívjatok. Judit, aranyos vagy, mi most a Commodore-t becsukjuk, mint témát, de kedves vagy, ha lesz még, akkor majd szólunk. Aztán halvány fogalmatok sincs, Commodore 64-ről programozni is lehetett. Több programot is írtam C64-re. Matematikai titkos írások megfejtése, Bill, stb.
2: Wow.
1: Hát ezt mondtuk, hogy ez tök unalmas. Erről beszélünk.
2: Nem tudtuk ilyen szépen szavakba önteni, hogy mi az unalmas, de erre gondoltunk.
3: Köszi, hogy megfogalmaztad. Pedig
1: próbáltuk körülírni. Sziasztok, én néztem a Forma 1 monakói nagydíjat, és az általában unalmas szokott lenni, ezért elkezdtem görgetni az Instát, és lemaradtam arról, amikor Leclerc neki ment a falnak. Hát ez neki egy nagy pillanat, amit kihagyott.
2: De visszajátszák, szóval semmi baj.
1: Ne nyugtasd, az az élő pillanat, és azt elmulasztani, az vissza nem jön.
2: Magamat nyugtatom ezzel.
1: Sziasztok, igen, volt már olyan, hogy elsztam egy jó süllőkapást, mert a telefonnal szokottam, üzeni a filmfuvaros.
3: Látod, na, az viszont már fontos pillanat.
2: Az nem jön vissza.
3: Az a hal nem jön vissza.
1: De gyerekek, hogy ebbe gondoljatok bele, ki megy horgászni? Azért megy ki a férfi ember horgászni, egyrészt, hogy a felesége ne legyen vele, másrészt, meg ugye ott van a nyugalom, az a kis izgalom is, ugye a hal fogása, tényleg az a csend, a táj jó esetben, tényleg szép a vízfelület és ami mögötte van, meg minden. És ott ül és nyugiban van, esetleg sörözget hozzá egy picit, nem?
3: Igen, igen, leírtad szépen.
1: Erre mit csinál? Leül, ezeket bekészíti, majd elkezdi görgetni a telefonját. Túl azon, hogy a süllő elmegy, de hogy akkor meg miért?
3: Mondom, ez hidd el, hogy beszippantott minket, és mi nem tudunk róla ennyire. Tehát így most felhoztuk ezt a témát, de azért ezt így mi nem látjuk kívülről.
2: Mindenkinek most itt az alkalom, hogy magában nézze, mint mi. Tényleg, mert mindenhol van gáz.
1: Sziasztok, esett az eső, ezért megkértem a páromat, hogy jöjjön ki értem a vasútállomásra. Tehát ő vonatozott. Annyira belemerültem a telefonozásba, hogy elfelejtettem leszállni. Mire feleszméltem, túlmentem. Hívtam telefonon, hogy tárnokra jöjjön át, ért helyett. Baromira szégyeltem magam, hogy emiatt még pluszban rángatom. Ő jót nevetett, csak annyit mondott, Fehérvára nem mentem volna. Puszi nektek, Moncsika.
3: Hát tud.
1: Ez milyen?
4: Nagyon milyen jó fej volt a pasim.
1: Ugye, te is kívánsz magadnak ilyet?
4: Nekem van. Köszönöm szépen.
1: Jó, szívesen.
4: Bár ő nem jönne értem, még a helyi vasútállomásra sem.
1: Megérkeztem Ászlára vonattal? Tehát, hogyha neked nem volna autód, nem lenne szerelem.
4: Hát...
1: Most már nem.
4: Nem tudom, hogy lenne. Azért nagyban megnehezíteni szerintem a közös jövőnket.
2: Kéne gurulni az állomásra neki.
1: Van egyébként Ászáron vasútállomás? Vagy izé, vagy ott egyszer csak lelassít 30-ra és le kell ugrani?
4: Nem, úgy tudom, már megáll.
1: Na jó. Guten Morgen csapat, úgy döntöttem, én is bevállalom.

0: kihívás. Nálam az Insta és a TikTok megy a leginkább, de péntek reggelig én is megkísérlem, hogy nem megyek föl egy ilyen oldalra sem. Megírom majd az eredményt, kíváncsi vagyok, hogy ti tudjátok-e majd teljesíteni, és hogy én tudom-e teljesíteni. Üdv, egy Bayern fan.
1: De jó, de ez az, igen. Csatlakozzatok hozzánk, aztán nézzük meg együtt, hogy milyen ez a pár nap.
2: Igen, de ne csaljatok.
3: És ez délben indul, ez a, vagy már most?
0: Gyerekek, nem úgy, hogy ne csaljatok. Tehát maximum az jön ki, hogy csaltam, mert nem bírtam ki.
1: Igen, akkor valljuk be.
0: Valljuk be,
2: de valljuk be, ne az legyen, hogy eltitkoljuk.
0: Így van. Sziasztok, kisfiam 2 éves, most kezd beszélni. Egyre több mindent mond. Vacsora közben sokat pörgetem a telefont. De igazából bármikor sokszor pörgetem. Történt pár hete egy vacsoránál, hogy ő szólt rám, hogy apa, le. Tehát, hogy tegyem le a telefont.
1: Azt hittem, hogy görges lefele.
0: Hogy foglalkozzak vele. Borzasztóan elszégyeltem magam. Máskor azon kaptam magam, hogy miközben játszom vele, akkor is előveszem a telefont. Szerencsére a feleségem szigorú, és a gyerek is ráütött. Apró alkalmak ezek, de igyekszem koncentrálni, hogy ne a függőségemet lássa, amikor vele vagyok, üzeni Marsalovics. Hát figyú, ez jó, hogy tudatosult benned, mert amit most leírtál, az szörnyű. Tehát az, a gyerek ezt látja is. Azt, hogy a gyerekkel vacsorázol, és közben görgeted a telefont, a gyerekkel játszol, és közben görgeted a telefont, fú, nekem ez nagyon erős.
2: Egyébként ez egy nagyon nagy problémánk, mert hogy a szülők a példaképek a gyerekeknek, és nagyon sok esetben a szülő akarja tiltani, miközben a gyereke ezt látja. Hát ő azt fogja csinálni, amit ti csináltok.
0: Hát persze. Én azt csináltam, amit Évi és Gyuri. Piros lámpánál rögtön görgettem, az e-mailt olvastam liftben, mozgó lépcsőn szintén. Aztán rájöttem, hogy ez értelmetlen, például az e-mailt fel sem fogom az alatt a 30 másodperc alatt. Ehelyett most már nézem a környezetemet, gondolkodom, jár az agyam fontosabb dolgokon, rutinszerűen nyúlnék mindig a telefonhoz, de erőt veszek magamon. És ilyenkor például egy órás autózás után sokkal inkább esik, és hasznosabb, vagy sokkal jobban esik, és hasznosabb elolvasni a leveleket és a híreket. A legelszomorítóbb az volt, amikor a 2 éves fiam is mondta, hogy ne nyomkodd, apa. Szép napot nektek, üdv Noel.
1: Jól csinálod egyébként, ezt is egy pszichológustól hallottam, amit mondani fogok, hogy kell hagyni az agyadnak időt, amikor nem fókuszálod a figyelmet, csak úgy sodródhatnak a gondolatok. Például ez az, nézed a tájat, vagy csak úgy jössz-mész, mert mindig, hogyha a telefon a kezedben vagy, és azt nézed, akkor fókuszálod a figyelmed, és az agyad folyamatosan fárad közben.
2: Így van, és a legnehezebb pillanat az, amikor leteszed a telefont, elhatározod, és akkor otthon ülsz, és azon gondolkozol, jó, de most mit csinálok? És automatikus reflex, hogy én nem akarok ezen gondolkodni, és nyúlok, és csinálom, és megint elmegy egy óra.
1: És képzeld el, mert az agyadnak az is jó, hogyha ezt az és most mit csinálok időt, csak azzal töltöd, hogy nem csinálsz semmit. Csak hagyod őt pihenni. Hagyod őt szárnyalni.
0: Valaki írja, sziasztok, hát gáz tudom, de a telefonszex közben kockajátékozni szoktam. Párom is hallgat benneteket. De helyes vagy.
1: Izgalmas lehet ez a telefon.
0: Istenem, ez vicces. Na jó van.
2: De jó.
0: Jó, ennyit erről. Köszönjük szépen. Hangcsapda nem fér már bele. Nem. Semmi baj. Jövünk vissza, és úgyis zajlik a foci VB. Nem tudom, hogy ki milyen meccseket nézett. Én mindig, amikor éppen megy, azt ott maradok. Tehát akkor legalábbis egy jó ideig kíváncsi vagyok. Néztem tegnap most ugye Argentina-Ausztriát.
2: Mert az jó időben volt, az mindenki tudta nézni.
0: A jó időben volt, és nem tudtam eldönteni, hogy kinek drukkoljak. Én bírom az argentinokat, Messit annyira nem, viszont Messi lenyűgözött. Tehát, hogy elképesztő volt.
1: Igen,
0: és az osztrákokat meg szintén nagyon bírom, és tök jól játszottak, de hát ez a 2-0, ez 2-0.
1: Kérdeztem is reggel, hogy a Messin látszik-e valami hasonló, mint ami a Ronaldon látszik, amiről ugye pletykálnak, hogy a Cristianónak itt sem annyira megy, nem csak a klub csapatánál, és mondtad, hogy nem, hogy a Messi az brillírozik.
0: Brillírozik, tehát tényleg elképesztő. De jelentéktelen mérkőzéseket is nézek, tehát én egyszerűen valahogy leköt. Tudod, amikor sok mezőköves DVTK-t meg ilyeneket nézel.
2: Az nem érdekelt annyira, mi?
0: Hát nem, a közcsatorna fizetett valami temérdek pénzt ezért a szalért, nem?
2: Igen, de most még nincs meg, hogy ki fogja a jövőre közvetíteni.
0: Hát senki. Legalábbis remélem. Ne, tényleg. Aki kíváncsi, menjen ki a stadionba. Érted? Amúgy is 500-an ülnek ott, vagy 3.
2: Van azért Fradi meccseken azért.
0: Nem Fradi meccsel, gyere, hanem pontosan egy ilyennel.
2: Hát ott nem ülnek sokan. Igen.
0: Na, az és azt nekem néznem kell szombat délelőtt. Én tudod, mit csinálnék amúgy is a közszolgálati csatornákkal?
2: Na, mit csinálnak?
0: Mennyi van? M hány darabban? 5?
2: M nagyon sok van. Hát az
0: M van vagy 5, ugye?
2: Hát M4-ből legalább 3 van.
0: M4-ből van 3?
2: M4 plusz, meg sok minden.
0: Jézus már, és akkor ott vannak még a Dunák.
2: Duna.
0: Minek ennyi? Hát nem tudják tartalom. Na, meg tudnák tölteni tartalom, azt mondom, oké. De hát szörnyű, hát nincs tartalom. Minek ennyi csatorna? Én prr, lenne M1, M2 és egy Duna maximum, de a Duna se tudom minek.
2: Miért?
0: Mi?
2: Hát azért ott is vannak jó gasztroműsorok, nem?
0: De Borbás Marcsi az egyetlen, aki én nézek közszolgálati tévét. Borbás Marcsi. Semmi más. Ezeket a sportmérkőzéseket nem nézem. Jó, legyen még egy sportévé, mert tudom, én elfogadom, én nem vagyok sportos, de elfogadom, hogy emberek szeretnék nézni a sportot. De azt, hogy egyébként vívás néznének órákon keresztül, ezt is kétlem, de legyen. Oké, volt EB, ugye?
2: Volt.
0: Te dolgozol sportrádió.
2: De már nem dolgozom, nem látod? Itt vagyok. És letöltöttetek a sportról. És bármikor hoznám a szakmát, már azért, a hallgató is írja, ne
0: szakmáz. Annyi minden eszembe jutott, mert most hallottam én, mint mindenki, hogy mennyit fizettünk mi ezért az OTP, vagy FIZ, vagy nem tudom,
2: milyen. 10 milliárd forintot.
0: 10 milliárd forintot. Uh-huh. Ki nézi? Megnézte valaki, hogy mennyien nézik?
2: Nem annyian, mint amennyire eladták. Ezt így akartam.
1: Tehát nem 10 milliárdon nézik, jó?
2: Nem tudják 10 milliárdon nézni.
0: De hát azért csak van annak egy üzleti, vagy egy piaci ára. Tehát ennek a magyar bajnokságnak csak van egy olyan ára, hogy mennyit érez meg. Én is tudom, hogy a Bundesligát is, hogyha megveszi, nem tudom, a Sky, vagy a Fene tudja melyik, akkor annak van egy ára, azt be lehet árazni. Érted? Mert van egy piaci ára, de hát ennek a bajnokságnak nincs komolyabb piaci ára. Ez a 10 milliárd, ez nem túlzás?
2: Hát ennyiért most idén biztos nem tudják eladni.
0: Te milyen diplomatikus vagy.
2: Hát most hogy mondjam el
1: jobban. De gyöngyözik a homloka azért.
2: Nem gyöngyözik. Tudok mondani példát, a cseh bajnokságot azt hiszem 3 milliárdért vagy 2 milliárdért árulják. Nem nekünk, hanem ott házon belül.
0: Forint.
2: 2 milliárd forintért.
0: És a miénknek 10 milliárd.
2: Igen.
0: Wow!
2: De most csak egy példát akartam.
0: Nem kell. Jaj. Értem. Jó, hát hajrá, jó üzletkötést. De ki? De Viaszat nem veszi meg. Tehát senki, az RTL sem fogja megvenni.
2: Hát, én úgy hallottam,
0: a TV2 csak a kötelezik.
2: Úgy hallottam, hogy nagy tévétársaságot meg kizárólag csak a nagy meccsek érdekelnének. Tehát ő úgy akarná megvenni, ahogy te gondolkozol, hogy mondjuk legyen egy Fradi Újpest, ugye az úgy nagyjából érdekli az országot.
0: Meg... Ez mennyit ér? Mint két napig a metró. 50 millió. Én ezt javaslom.
2: Én azt hiszem, hogy most egy-két ember felhívna téged, ha ezt a dílt meg tudnák.
0: És akkor vegye meg a 20 millió sportcsatorna közül valamelyik. Tehát tényleg körülbelül 40, a CNN utántól nem tudok úgy, hogy ne sportcsatorna jöjjön ott a izébe. Egyszer nem hiszem el. Ott valamelyiknek adják oda, 50 millió.
2: Ne, annyira nem akar, hogy nem kapkodnak, érte?
0: Értem. Jó, azért kérdezek téged, mert te vagy a legközelebb a tűzhöz.
2: Köszi. Most attól már jó messzire került. Ezt is elintéztem.
0: Na jó, ugye sportról beszélünk, fociról, mert itt kezdtük. Igen. El, Horthy Gábor rovata jön, és egyrészt ő szeretne nyilván engem provokálni azzal, hogy a portugál válogatott vajon a katasztrófa felé szágul, de és ő ezt egyről Ronaldónak tudja be, ami Gáborunk, ugye?
1: Igen, külföldi elemzőkre is fog hivatkozni a Gábor, és érdekes dolgokat fog mondani ezzel kapcsolatban.
0: Aztán ez az ivószünet ezen a világbajnokságon, ez annyira kellemetlen, és tényleg kizökkenti a csapatokat.
1: De kellemetlenebb, és most már megjöttek a számok, látszik mögötte a biznisz, egyre jobban könyököl lesz ki, és akkor ezt is összefoglalja egy picit a Gábor.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 millió 990 ezer forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 millió 990 ezer forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Itt a grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
13: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
15: Speciális járművet kaptak a mentők. Messi a VB-k legeredményesebb játékosa lett. Kitart a hőség a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Országos felmérés indul a tervezett szélerőmű fejlesztésekről. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal július 8-áig várja a beruházók projektjeit egy online kérdőíven. A hivatal azt szeretné felmérni, hol mekkora teljesítményű szélerőművek épülhetnek, és milyen előkészítési szakaszban vannak a beruházások. Az összegyűjtött adatok alapján könnyebb lesz összehangolni az új fejlesztéseket a villamos energiahálózat bővítésével, és ütemezni az új szélerőművek csatlakozását. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömegbaleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
16: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
15: Lionel Messiről szólt minden tegnap a foci VB-n. Argentina legjobbjai 2-0-ra győzték le Ausztriát a I csoport második fordulójának mérkőzésén. Ezzel a csapat biztosította helyét a legjobb 32 között. A 8-szoros aranylabdás Messi VB gól rekorder lett a meccsen szerzett 2 góljával. Ezzel már 2 találattal előzi meg az örökös VB góllövő listán a német Miroslav Klózét. Igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben többfelé megnövekedhetnek, és főként a középső ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Holnap is folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az Útinformtól tudjuk, hogy a 42-es főúton a Berettyóújfalu közelében egy kamion műszaki mentését végzik. A 32-es kilométernél a főutat teljes szélességben lezárták. Aki teheti, Bihar-Torda felé kerülhet, adta hírül az Útinform. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között már szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó veszteget. Reggel óta az úton. A 89-es kilométernél a félútpályát emiatt lezárták.
4: Sporthírek a Retro Rádióban.
17: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Lionel Messi ismét történelmet írt a világbajnokságon. A címvédő Argentína 2-0-ra verte Ausztriát. A 8-szoros aranylabdást szerezte mindkét gólt. Messi már 18 VB találatnál jár. Ezzel rekorder, az argentinok pedig továbbítottak. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó VB-n Norvégia is ott van a legjobb 32 között. Erling Haaland 2 góllal járult hozzá a Szenegál elleni sikerhez, és már 4 találatnál jár a tornán. A másik továbbjutó Franciaország lett, amely a vihar miatt csak nem 2 órás szünettel megszakított mérkőzésen 3-0-ra legyőzte Irakot. Kylian Mbappé duplázott, és már 16 VB gólnál jár. A J csoportban Algéria nagy fordítással tartotta életben továbbjutási reményeit. Az afrikai csapat 2-1-re verte Jordániát, pedig a szünetben még hátrányban volt. Az egyenlítő gólt a győrrel magyar bajnoki címet nyerő Nadir Bembouali szerezte. Köszönöm a figyelmet!
5: A Sporthírek támogatója a Rájszáb kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 13 perc van, jó reggelt megint, jó reggelt mindenkinek. Szia, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Herő Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt. Anett, nyom meg a gombot, nem hallunk.
3: Aj, ne haragudjatok, jó reggelt kívánok.
0: Lacika, kérd egy krigli sört. Nem csak azért, mert nem, Anettnek most olyan osztrák fonott frizurája van, és osztrák pincérnő fonott alpesi frizurája van, és a Lacikából ezt váltotta ki, hogy hozz egy krigli sört. Ide. És így mutogatott az ölébe.
2: Igen,
3: én ezt pont láttam, csak nem akartam lereagálni, mert...
0: Én Lacika, annál inkább.
3: Tudom, de Lacika eddig kedves volt, és nagyon aranyos volt, bekopogtatott, mondott néhány kedves szót, majd átment ilyen...
0: Proliba, igen. Ilyen közösséges hímsovinisztába.
2: Igen. Ezt tesszük egymással.
0: Ezt hozott ki, a frizurád ezt hozza ki belőlünk.
3: Kösz.
2: Ezt te csináltad.
3: Ja, erről is én tehetek. Oké.
0: Okay. Na, egy pár SMS is jön a Gábor. Sziasztok, az a tapasztalatom, hogy valamivel úgy is helyettesítem a telefont, az Instát, stb. Így a teljes váltásnak vagyok a híve. Buta telefon. Ez amúgy csodákra képes, sokkal nagyobb a nyugalom, a kiegyensúlyozottság. Hát nagyjából azt mondtad el, amit mondtunk, hiszen ez a Commodore telefon, ez nem nagyon más, mint egy buta telefon, egy pár plusz funkcióval.
1: Így van, erről beszéltünk.
0: Igen, beszállok én is, no internet, üzeni Atesz, valamint már a focihoz, a Real Madrid szurkoló vagyok kb. 25 éve, és CR7 fan, amióta a Madridba került. Elismerem Messi nagyságát, és azt, amit ezen a VB-n csinál, de az első meccsen ki kellett volna állítani, amikor Vardin talpalta az ellenfelet, és ennek hozadéka lett volna az egy meccses eltiltás, és akkor csak egy gólos lenne. A tegnapi meccsen az első gól előtt úgy alávertek az osztrák játékosnak, hogy csak nyekken, de nem fújtak semmit se. Érdekes.
1: Igen, ez nagy portkavar egyébként a szakmában, hogy Messit ezt így valahogy máshogy értékelik és ítélik meg.
0: Nézd, ez egy nagyon furcsa dolog. Messi az egyik legnagyobb sztár. Talán Ronaldo és Messi a két legnagyobb sztár, és akkor vannak még. És gondolj bele, hogy te egy, nem tudom, dél-kolumbiai bíró vagy, aki nem sokkal, hogy is mondjam, él másképp, mint egy mondjuk dél-alföldi bíró. Uh-huh. És egyszer csak ott van a Messi. És ott van a FIFA, és mindenki rád figyel, és stb. Nála sokkal kevésbé mersz befújni egy szabálytalanságot, mint egy ilyen no-name argentinnál, nem?
2: Biztos, hogy benne van, amit mondasz. Ez pszichológia, 100%.
0: Vagy van a másik, hát a Kassai volt ilyen, hogy aztán fújt mindenki.
2: Meg ráfújt.
0: Gyakorlatilag a sztárokat kifújta a pályáról. Mert ő meg megmutatta, hogy én egy olyan kis országból jövök, hogy én aztán Thomas Müller téged izé.
2: Nem hatódom meg tőle.
0: Én halálsorra küldek. Szóval... Na mindegy, de nem mi szakértsünk itt ebben, ha nem jöjjön a Gábor.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott, és ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, jól vagytok, ahogy hallom.
0: Nagyon lázban égünk, lázban.
7: FIFA lázban, BB lázban.
0: Teljesen, igen. Hát hallottad, hogy itt már összevitatkoztunk, meg véleményünk van, meg minden. Na, Gábor, nem tudom, hogy itt Messi fényében, vagy teljesen Messitől függetlenül akarsz-e beszélni. A portugál válogatottról, csak a Gyuri engem itt megijesztett, mondom, egy meccse volt eddig a portugál válogatottnak, és neked már van egy következtetésed?
7: Nem is csak nekem, hanem a világnak, mert hogy arra gondol mindenki, hogy ez a Ronaldo fiú, amit művelt az első mérkőzésen, azt taglaltuk is jócskán, és hát mindenki arról beszél, hogy ez a Szaúdi Ligában nyújtott teljesítmény, az is inkább már egy picit ilyen, hát, erőltetett, görcsölésszerű, amikor minden labdát hozzápasszolnak, és a csapattársa, egy Consensão nevezetű fiú azt állította, hogy nincs időd azon gondolkodni, hogy most Cristiano Ronaldo jó formában játszik, vagy rossz formában játszik, hanem oda kell adni. Na de hát most az esetek többségében, több mint 60%-ában olyan, mintha kútba rúgtad volna a labdát. Ez a helyzet. Most van egy másik ellenpélda, a spanyol válogatottban játszik egy apró termetű fickó, úgy hívják, hogy Oyarzabal. És az első válogatott VB mérkőzésén itt Amerikában 30 percen keresztül nem ért labdához. 30 percen keresztül nem érsz labdához, az olyan, hogy 15 percen keresztül nem szólalsz meg csak a többiek beszélnek.
0: De ezt észreveszik amúgy?
7: Mi mérnek, mindent mérnek. Ó,
0: tényleg? Jaj. Én észre nem venném, hogy ki ért labdához, tehát fogalmam sincs. Én azt gondolom, hogy én például a csatár lennék, én lehet, hogy tudnék úgy simliskedni, hogy nem veszik észre. Csak futok mindig a rohammal, picit, aztán picit a szélére, meg mit tudom én, de mindig ügyelnék arra, hogy ne nagyon legyek megjátszható, tehát pont úgy alakul. Én tudnék. De te tudod, szerintem nem venné észre senki.
1: Én nem, de tudod, mi a játék lényege? Helyzetbe hozni a csatárt.
0: Értelek. Csak valószínűleg béna vagyok. Érted? Tehát, hogy ezt valahogy el kell sumákolnom.
7: viszont az jó fizetés meg megérkezik a számára, úgyhogy valahol itt
0: de mit csinált ez a spanyol, hogy ő 30 percig nem tudta a labdába érni? Mert én is az már el kell bújni, nem?
7: Hát tulajdonképpen átöltözött a túloldali csapatnak a mezébe. Oké, Oyarzabal aztán választott, mert rúgott 2 gólt, tehát ez csak egy ilyen véletlen lehetett, de az, hogy CR hogy szenved. Egyébként meg tegnap néztem az osztrákok elleni argentin mérkőzést is, hát Messi is csak ott poroszkált, úgy mutatta magát. Igaz, hogy amikor a labdához ért, akkor zseniális volt, akkor nagyszerű volt a passza, és tényleg igazát adom annak az hallgatótoknak, aki azt mondta, hogy nem lett volna szabad megadni egy gólját sem a Messinek, mert mind a kettő előtt szabálytalankodtak az osztrákokkal.
0: De akkor nekem is igazam van, én nem tudom, hogy milyen nemzetiségű volt a bíró, de igazam van, hogy a Messivel pontosan azért, mert ő ennek a világbajnokságnak a fő csillaga, ezért vele nagyon kesztyűs kézzel bánnak, mert mindenkinek az az érdeke, hogy Messivel együtt ez az argentin csapat minél tovább jusson, nem?
7: Teljesen igaz, és itt az argentin csapatnak a teljesítményére visszatérve tegnap, hogyha nincsen Messi, akkor ezek a fiúk nem még a kapu közelébe se jutnak.
0: Aha.
7: És ez egy ilyen nagyon egyirányú dolog, mert oké, lesz egy játékos, akinek azt mondja a szövetségkapitány, hogy figyelj, ott van az a Messi, kalapálja egyet alá, nem érdekel, hogy mi lesz vele, ne ugráljon itt nekünk. És akkor mi lesz az argentin válogatotta? Biztos, hogy ott van Lautaro Martínez, meg a többiek is ott mozognak körülötte, de nagyon, hát ilyen nagyon centralizált ez az argentin válogatottnak a játéka, és ez ugyanakkor hatalmas veszélyt is hordoz magában.
0: Ez máskor is volt már ilyen, hogy igazából a csapatok, a válogatottak, azok egy neműek voltak, mert érts jól, tehát nem úgy, hogy izé.
7: Igen.
0: És egy sztár volt, és minden ráépült. Hát ilyen van, mi a norvégoknál mi? A Hollandon kívül van valaki?
7: Hát van ott a Sörlund, meg a... De az,
0: most nem az, hogy fel tudod sorolni a norvég válogatotta, de hogy érdemben.
7: Hát igen, tulajdonképpen a magyar válogatottra is ez a jellemző.
0: Szoboszlai és kész, pont.
7: Így van. A lengyeleknél meg Lewandowski volt, ugye a franciáknál Mbappé, és az
0: érdekes... Azért mondom, hogy vannak ilyenek, tehát ezt akkor ezzel kell élni.
7: Mbappé hasonlóképpen egy gyönyörű karriert épít magának, de még nincs meg az a védettsége, mint Lionel Messinek. Egyébként, amit említett a telefonáló is, hogy Messit ki kellett volna állítani, hát belátta a FIFA, hogy rossz döntés született, és a Marcinyak nevezetű fickó vezette a meccset, és ő volt az, aki ott fölsegített mindenkit, meg jó fejkedett, ő nem kapott büntetést, viszont a videószobában ülő asszisztenst azt eltiltották, mert hogy ő nem jelezte, ezt egyébként a nézőtér minden pontjáról látható durva szabálytalanságot. Ha. Tehát a FIFA gondoskodott arról, hogy én mindent megtettem emberek a játék tisztasága érdekében. És tényleg úgy van, hogyha Messit ott kiállítják, nincs 3 gól, nincs a tegnapi 2 gól, és Argentina ott áll semmivel a kezében. Úgyhogy ez nagyon különös ez a védettség. Hát ők is tesznek mindent azért, hogy megvédjék, tehát hogy védelmet kapjanak, meg a csapattársak is őrjöngenek, mert hogyha mondjuk lerúgják Messit, akkor mindenkinek jó, főként a De Paul nevezetű kollégája. És hát ez így nem olyan, szóval ilyen kétségek ébrednek az emberrel, hogy muszáj ez, vagy kell ez? És nektek is az igazat adom azzal kapcsolatban, hogy ha ezek az emberek elmennek, akkor megint valakit ki kell találni, föl kell építeni egy sztárt, akire rá lehet húzni egy világbajnokságot, egy kampányt, és hát egyelőre szűken állnak, ott van ez a Mbappé.
0: Nekem az a véleményem, ez a fel kell építeni egy sztárt, erről az a véleményem, hogy ezt nem építik fel, ez a sztár építi magát. Ugyanis nagyon sokszor, de ez már a Beckhamnél láthattuk a Manchester Unitednél, hogy ő elkezdett sztárrá válni, és ilyenkor ezt te is tudod, Évi, élsportban, ilyenkor próbálják visszanyomni az egyéniségét annak, akit ki akar tűnni valami mással, akár csak hajjal, vagy divattal, ez vagy bármivel, hogy hozzátartozik a sztársághoz, ugye Ronaldóra is érvényes ez, Messinél teljesen más szempontból. De nem a csapatok építik a sztárokat, a sztárok magukat építik, és a csapat örüljön, hogy van egy sztár köztük, aki több annál, mint egy jó csatár.
1: Ez így van.
7: Olyan boldogan ölelkezett ott, amikor a német stáb mellett elmentek, Leo Messi, Thomas Müllerrel barátkozott, hát a Schweinsteigert nem ismerte meg.
0: Nem már, komolyan.
7: Kloppal is barátkozott, Klopp kapott egy meszt a egykori csapattársától, nem csapattársától, hanem egykori beosztottjától, az argentin középpályástól, és hát a többi stábbal meg aztán nem is törődött, meg mindenki ott őrjöngött, meg pacsizni akartak vele, de hát ment tovább a férfi is. Hát ő neki ugye ilyen kis saját kis burokban zajlik az élete, a labdarúgó pályán ott megmutatja magát, de aztán abszolút visszahúzód és egy ilyen csöndes figura. És hát még egyszer mondom, ha nincs ez a védettsége, akkor az argentin válogatott hát elég messze tartana akkor. Pedig hát ők ugye
0: a lehet, és ez tényleg elgondolkodtató, csak hát ugye ez a show business.
7: Igen, maga. A showbizniszhez még hozzátartozik ez az ivószünetes dolog, hát ezt teljesen.
0: Na mesélj!
7: Uff, 250 millió dollár bevétel jutott eddig a Fox televíziós társaságnak az ivószünetekkel kapcsolatban. Tudjátok, megszakítják, negyedekre osztják a félidőket, és igen, megfelezik a félidőket, és emiatt hát őrjöngenek a szurkolók, mert majd egy órát, egy óra, 20 percet kell a pályán tölteni. Olyankor is ivó szünetet rendeltek el, amikor a pálya fedett volt és légkondicionált. Volt egy olyan mérkőzés,
0: hát a hihetetlen.
7: Az Gána
0: és ez általános érvényű, vagy ez most csak erre a VB-re vonatkozik ez az ivó szünet?
7: A 28-as Európa-bajnoksággal kapcsolatban az UEFA megjegyezte, illetve nem megjegyezte, hanem rögzítette, hogy náluk nincs ivó szünet. Náluk nem lesz ivó szünet. Még egyszer mondom, őrjön mindenki. A Fox társaságnak a könyvelő megmondja, hogy hú, gyerekek, ez nem is olyan rossz. 250 millió dollár extra bevételhez jutott úgy a csatorna, és a legérdekesebb az egészben, ezt tegnap láttam az Instán, hogy a tartalékjátékvezető oda megy egy FIFA-s alkalmazotthoz, aki kezében tart egy tabletet, amelyen a Fox televíziós társaságnak az élő adását nézi. És addig nem kezdődhet el a mérkőzés, amíg ez a FIFA-s ember azt nem mondja, hogy oké, indulhat, mert a Foxon lefutott a reklámidő.
0: Ezt elmondtad múltkor.
7: Nem, ezt tegnap láttam.
0: Ezt tegnap láttad? Ezt honnan van a fejemben?
1: Én mondtam.
0: Ja, te mondtad, akkor az Évi mondta, bocsánat,
7: igen,
0: Gábor.
7: Igen. Ugye Évi, hogy ott áll a fickó.
1: Igen, és a játékvezető ott áll a pályaszínén, néznek egy iPad-et, és akkor veszi a szájához a sípot, amikor látják, hogy lement a reklám, visszatértek a közvetítésre, a pályát mutatják, és mehet a mérkőzés.
0: Felháborító.
1: De igen, ilyen még nem volt a labdarúgás történetében.
7: Klopp kijelentette, hogy gúzsba kötötték a labdarúgást. Ezzel az új szabálya. Egyébként Infantinót meg rohadtul nem érdekli. Pontosan tesz az egészekből, a 250-ből majd kiveszi a részét, egy picit dob majd az embereinek, hogy akik egy kicsit hangosabban beszélnek, azokat elhallgattassák, és megy tovább a biznisz. Ahogy szokták mondani, ugye, hogy a karaván halad, a kutya megugat. Erről szól az egész is. Ki van borulva mindenki ebből kifolyólag.
0: Na, gyorsan még térjünk rá erre a Paraguay-törökországi mérkőzésen az óra, nem tudom, elvesztésre, vagy hogy fogalmazzuk ezt?
7: Hát Matias Galarza, egy paraguayi játékos, aki egyébként gólt súgott, de nem ezzel tette bele magát a történelemkönyvbe, hanem hogy volt ott egy ilyen vitatott jelenet a törökök ellen, én paraguayi mérkőzésen, mi van, ott neki ment mindenki, és a játékvezető, egy bizonyos Ivan Barton ott az epicentrumban mozgolódott, és valahogy úgy alakult, hogy leesett a karjáról az óra. Ez egyébként nem egy átlagos óra, mert ugye ez összekötött az információs központtal, ha a labda a gólvonalon áthalad, akkor az az ő óráján is sípol, és egy különböző extrákkal felszett, és ez a Matias Galarza meg a csétársát, és mondta, hogy gyerekek, ez nem egy óra. Megnézte, kicsit föltette a karját, és úgy ment a többiekhez, hogy na, figyelj, nézd csak, milyen órán van. Na,
0: láttam ez már? Ez meccs alatt? Ezt nem tudom, hogy képzel.
7: Meccs közben. A többiek meccs közben. Így van, a többiek verekedtek, ott egymást lögdösték, ő meg talált egy órát, ugye pontosan a játékvezetőnek az órát föltette, és ott elkezdett ott kivagyiskodni. És akkor ott ment, aztán visszaadta, egyébként ezért piros lapját volna neki.
0: Miért?
7: Hát mert ezt nem szabad, ilyet nem szabad tenni, mert ez a mérkőzéshez hozzátartozó dolog, biztos megvan erre a megfelelő jogszabály, ami most nekem nem jut eszembe, de azt írták, hogy ezért piros lapját volna. És láttad volna, hogy milyen büszkén egy kicsit kérkedő tekintettel csatolta föl az órát.
0: De én még ilyet nem láttam, hogy óra van a pályán, de, hát, hogy ez, de azért csodálkoztam, hogy erre volna szabály.
1: Szerintem nincs erre szabály, mert szerintem olyan nem igazán van, hogy elhagyta volna valaki az óráját. Ugye ezen nézik a játékidőt a játékvezetők. Tehát ez egy fontos eszköze, az tény.
7: Hát meg, meg mindenféle jelzés ezen érkezik. Ott a füles is, meg ugye a
0: most már fejkamera is van, gyerekek.
7: Úgy.
1: Testkamera.
0: Fej. Igen. Itt a kamera a halántéken.
1: Ott is úgy néznek. Meg testkamera.
7: Testkamera nincs rajtuk.
1: Nincs testkamera? Az akkor az előző volt.
0: Az a rendőrségi témánk volt.
7: Az a BKK-s dolgozó.
1: Nem.
7: Na azokat viszont a várszobából nem figyeli. Szóval, hogy már elkezdtek szórakozni, hogy úgy néznek ki lassan, mint egy robotzsaru a játékvezetők, mert ugye, hogy ott a headset, akkor a fejkamera, és ez az óra, még egyszer mondom, a játékvezető órája, ez csak arra alkalmas, hogy ott a mérkőzés közben is ugye segítse a munkáját. Nyilvánvalóan átlagos időmérése is jó, de ez egy speciális óra. Ez nem tud mit kezdeni, hiába viszi el a fekete piacra, szóval gyerekek ehhez én nem értek, mert kell egy komplet FIFA berendezés hozzá.
1: De a fejkamerás videókat azt látjátok, már bejátszák.
0: Igen.
1: Tehát, hogy egyébként teljesen lehet látni, hogy egy játékvezető egy adott szituációt honnan látja. És innentől kezdve az ítélete is szerintem sokkal tisztább.
7: Hát kivéve amikor Lionel Messi beletalpal a másik játékos
0: változó. Most már olyat is láttam, hogy az amerikai futballhoz hasonlóan valamilyen bírói ítélet volt, hogy ki volt hangosítva. Tehát ahogy ő mondta, mikrofonba, fejmikrofonba.
1: Azt hiszem,
7: igen, az amerikai tehát az amerikai focival kapcsolatban, az NFL-el kapcsolatban még annyi a fejlődés, hogy ott a játékvezetőnek mindig megmondják, hogy melyik kamerát kell nézni, ami fönt található a
0: amikor beszél.
7: Így van, és oda magyaráz. Ebben itt még a labdarúgásban itt egyelőre csak megállnak, a német ligában is már lehet ilyet látni, a Bundesligában, hogy ők csak állnak, és akkor úgy mondják. Tehát nincs kijelölve egy kamera, amiben tisztán érthetően még a szájáról leolvasta is lehet látni az ítéletet. Szóval ennyivel előrébb tartanak az NFL-esek, mint a FIFA-sok. Különben tényleg úgy van, hogy bemondják az ítéletet.
0: Gábor, hát nagyon szépen köszönjük, izgatottan várjuk a következő napokat is.
7: Ne aludjatok el a tévé előtt hajnalban.
0: Helyes, nem ez lesz. Nem lesz ilyen. Köszönjük szépen, szia Gábor, Horti Gábor, szia.
1: Mondjuk egy portugál-üzbegisztán mérkőzés azért akkora érdeklődés nem hagy maga után, nem 19 órakor, tehát azon el lehet aludni.
0: Hát 19 órakor kezdődik, meg fogom nézni.
1: Hát,
0: én nagyon kíváncsi vagyok, az a baj, hogy ezek a csapatok, amelyeket sose látunk játszani, afrikai csapatok, néhány talán Dél-Amerika is, de ilyen különböző ilyen-olyan szigetekről, meg minden, és meglepnek, hát tök más stílusban játszanak. És egy üzbék csapat is meg tud lepni, hát mit tudom én, hogy játszanak Üzbegisztánban. Lényegében csak európai focit nézünk.
1: Igen.
2: Bizony.
0: Ha belegondoltok.
2: És lehet, hogy ezzel simán tudnak fejtörést okozni.
0: Így van. Sziasztok, Istennek, először is nagyon örülök, hogy olyan témát választotok általában, amivel valóban foglalkozni kell. Annak még inkább, hogy ennyire építő jellegűen már pedagógiai érzékkel igyekeztek jó irányba terelni az embereket. Kíváncsian várom az eredményt, köszönjük. Ez most gondolom, hogy a digitális detoxra vonatkozik első sorban.
2: Köszönjük szépen, jól lesznek a szavaid.
0: Aztán a másik, nem vagy egyedül, bocsi, sokszor a kommentátoroknak sincs fogalma, kinél van a labda. Ők inkább csak statisztikát mesélők, mint kommentátorok. Baromi idegesítőek tudnak lenni, amikor már az ötödik labda érintésnél tartunk, ők meg arról mesélnek, hogy 1985-ben mi volt és hányszor. Figyú, annyira a szívemből beszélsz, ez egyszerűen gyűlölöm. Tehát ez a statisztika mesélő kommentátorok a világ legfeleslegesebb dolga, és annyit mutat, hogy baromira felkészült egy mappával. Egy olyan mappával, amit egyébként a Google-in megtalálsz. Oda rakja a kis mappáját, és egy árva gondolata sincs. Saját. Amit ott összeszedett volna, alakított volna a látottakból. Nem. Neki egy mappája van. 1971-es, 85-ös, és nem tudom milyen izék statisztikákról. Ez komoly.
1: Most
0: nem mondok neveket.
1: Megvédhettem őket.
0: Nyugodtan,
1: nem.
0: Igen. Védd meg őket.
1: Egyrészt már nincs annyi idejük, hogy adatokat gyűjtsenek. Tehát körülbelül meccs előtt egy pár órával érkeznek. Bárhova.
0: Már Budapesten kigyűjtötte. Már Budapesten, hát túlsúlyos a bőröngye.
1: Egy. Kettő, azért vannak jók, de így van. Vannak.
0: Jók mik?
1: Akik jól csinálják a
0: kommentárkodást. Ja nem, azt vannak. Én azt mondom, hogy azokról beszélek, akik statisztikát tolnak. Ha az anyuk élete múlna azen akkor is.
1: Így van, az a baj, hogy kevés jó van, és azokat meg mondjuk lefoglalják bizonyos tévétársaságok, de azért van jó, vagy aki jó, nem biztos.
0: Én nem mondtam, hogy nincs jó, én azt mondtam, a statisztikát sorolók, azok bosszantóak.
1: Elhiszem, de nagyon nehéz szerintem egy izgalmatlan mérkőzés jól leközvetíteni. Az a nagy kihívás.
0: Hát ezért szakma. Tudod, az a nagy pech megint csak, mint sok minden másban, ebben is nekem van külföldi összehasonlításom. És én hallgatom, hogy hogyan közvetítenek angolok, hogyan közvetítenek németek egy futballmeccset.
1: De ott van elvárás.
0: De érted, amit mondani akarok? Ezekkel a statisztikákkal mit akarsz mondani? Ezt kérdezni meg tőle, hogy jó, oké, a zöldfoki sziketek utoljára 1913-ban vesztett idegen pályán francia igen. válogatott ellen. Igen. Most mit mondom
1: igen,
0: valamit?
1: Igen.
0: Mit akarsz ezzel tudatni?
1: Időt akarsz.
0: Hiszen azok, akik 13-ban játszottak, megdöglöttek. Tehát, hogy nem azok az emberek vannak a pályán, sem nem a gyerekeik. Tehát nem egy genetikai örökség megy tovább. Se nem az edző, se semmi. Tehát nagyjából a pont semmi. Semmit nem érez az adat. Én, mint néző, mit gazdagszom ezzel? Ezt magyarázd meg nekem.
1: Nem tudom megmagyarázni, időkitöltés. Neki azért 45 perce vagy egy órát kell kitöltenie arról, ha éppen van egy iszonyatosan rossz mérkőzés is. Tehát neki nem, érted, valamit mondania kell, a semmit is el kell adnia.
0: Én nem tudom, hogy például ezt nem látom a németeknél. Tehát egyszerűen ők is közvetítenek mérkőzéseket, lehet, hogy izgalmasabbakat, én nem tudom, de hogy ilyen nincsen, és nálunk sincs sok, de van egy-kettő, aki a statisztika mappájával érkezik, és megdöglök tőle. Tényleg, megőrülök.
1: Így van, de azért a németeknél, ha mondjuk egy Schweinsteigert odaültetsz szakkommentátorként valaki, egy kommentátor mellé, azért az egy picit izgalmasabb.
0: Hát hogy
1: nálunk kitültetsz oda.
0: Nem tudom, hát látom, hát ezek kukák.
1: De akkor melyik labdarúgót teszed oda mellé, és mondja el. Tehát itt ez
0: nem
1: a
0: tudom, azért mondom kukák, hát nem tudok beszélni.
1: David Beckham, Thierry Henry, Ronaldo, ilyenek beszélgetnek a tévében, hát ezt nem tudod überelni. Itthon meg most bármit vársz, kétszeres magyar válogatott ott ül, és arról beszél, hogy Ronaldo éppen nincs csúcsformába. Kösz.
0: Az is valami. Érted, legalább van egy vélemény, egy labdarúgó mondó levit. Na mindegy, én csak a statisztikák ellen vagyok, mert nem tudom, hogy hova vezet. Nem tudom, hogy mit akar ezzel nekem adni ő. Érted,
1: megértettelek, de azért vannak jók.
0: Jó, neked még mindig. Ki fog majd nevelni ebből a sportszeretésből?
1: Már elintézted, hogy soha többet nem hívnak sehova a sportterületén.
0: Hát én azon vagyok, hogy a sportrádió se hívjon már. Hát ezen dolgozom.
1: Már az...
0: Bár egy részét már elintéztem.
1: Így, tudom. De hogyha például mondjuk egy sportvezető lennék bizonyos pozícióban, az ellen is tiltakoznál,
2: és
1: dicsőítő fényemben tündökölhetnél valahol.
0: Én most is a dicsőítő fényedben tündöklöm, hiszen olimpiai győztes vagy.
1: De azért mondom, de ha a sportterületén például egy komoly pozíciót kapnék, vagy érnék el.
0: Én attól óva intenélek. Ebben az országban?
1: Hát
0: tehát nem a Red Bullnál.
1: Hát oda nem tudok elmenni.
0: Jó, csak azért mondom, hogy ebben az országban óva intenélek, Évi. Ez most tök komolyan. Se szövetség elnöke, se bizottsági tag, ne legyél. Tehát azzal csak a baj van. És
1: De járhatnánk együtt közösen ingyen meccsekre? Vagy sporteseményekre? Nem jönnél vele?
0: Nem.
1: Na, sajnálom. Jó.
0: Neked ez hiányzik?
1: Dehogy hiányzik, csak próbáltalak.
0: Te valamelyik szövetségben ott vagy, mint az ingyen pogácsa evő és vízivogató
1: tag? Én vagyok
0: tag.
1: Az egyik
0: ja,
1: tag okay. vagyok.
0: Gratulálok.
1: A Magyar Úszó Szövetség elnökségének tagja vagyok.
0: Mennyi pogácsa van havonta?
1: Egyébként nem, képzeld, durán szendvicseket hoznak a tojáskrémeset, és
0: no.
1: Így van, és a tojáskrémest eszi meg a leghamarabb a Darnyi, ez a legszörnyűbb, de tényleg nagyon komoly.
0: A Darnyi felfaj a tojáskrémes?
1: Figyelj, nem lehet kinyitni az ajtót, tehát azt kell mondani, hogy vége, és a Tamás fut, és nyilván az idősebb generáció nehezebben tud felállni.
0: Na de várjál, ilyen körasztalnál vagytok a stadionszállóban?
1: Nem.
0: Hogy kell elképzelni ezt a brigádot?
1: Ez a brigádot, kemény brigád.
0: És akkor ott van mindenhol egy csomag pogácsa és egy kóla, meg egy ásványvíz, ugye?
1: Nincs pogácsa.
0: És kardvirág van előtte díszítésnek, ugye?
1: Nincs. Ez még az az asztal, amit a gyárfás csinált.
0: Oké, és ott akkor hol van a tojásos szendvics?
1: Az kívül az épület.
0: Vagy tehát amikor vége van az ülésnek, akkor szabadulhatsz rá a tojásos szendvicsre.
1: Így van, és akkor van egy asztal, oda van kirakva, és oda...
0: És mindig a Darnyi az első.
1: A Darnyit nem tudod megelőzni. Ott esküszöm neked, tehát négyet kiszed, és egyébként a számítások alapján mindenkinek egy jut.
0: Jó, Évi, imádlak. Tudom, imádlak. Jó, a mai nap legjobb pillanatai jönnek. Mik voltak azok?
1: Igen, olvastunk egy összeállítás világsztárokról, akik bevallották fura kis babonáikat, és utána mi is vallottunk a ciki babonáinkról.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
10: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
11: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos víziatrakciójánál.
10: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
12: Na, mi lesz a mai program?
13: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
12: Vagyis
13: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
12: És ha rock'n'roll, akkor
13: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
14: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája, az Anconai szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket!
16: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3-10 lesz egy perc. Most volt, aki persze engem szidott, hogy én elmondtam a véleményem a statisztikákat soroló sport közvetítőkről. De az oké, hogy szidsz engem, de miért nem érvelsz? Tehát, hogy miért nem mondod, hogy ez miért jó? Mert ezt senki nem tudta nekem megmondani, miért jó. Az az egy kérdés, amit feltettem, hogy ezek a statisztikák engem miben gazdagítanak, milyen tudást ad pluszban, mit tudok, főleg milyen következtetést tudok belőle levonni. Miért?
2: Semmilyen.
1: Köszönöm. Hát erre voltam kíváncsi. Üzenik, hogy sziasztok, Béla Réti, az egyik legjobb foci kommentátor Németországban. Üdv János lövétéről. És német számról írja, igen, Béla Réti fantasztikus volt, én vagy meghalt szegény, vagy visszavonult.
2: Visszavonult.
1: Visszavonult?
2: Szerintem még igen.
1: Hát én rengeteg szállottam Béla Réti közvetítését, zseniális volt a csávó. Hát az tényleg is. És nem az a dél-amerikai gyors, pattogós tempójú üvöltözős, hanem sokkal inkább ez az európai higgad, de ott abban minden volt, és nagyon értett hozzá. Az egész Bundesliga ünnepelte őt.
2: Igen, nagy szakember volt.
1: Tényleg nagyon nagy szakember volt. Na jó, ennyit erről. Évi, a mai legjobbjai.
2: Igen, olvastunk egy összeállítást világsztárokról, akik felvállalták fura kis babonáikat, és mi is vallottunk ciki babonáinkról.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: A babonáról beszélni mindig megpróbálunk, és aztán mindenki úgy érzi, picit feszélyezve van, picit ciki erről, hogy kinyí, nem? Hogy azt érzi, hogy mások hülyének nézik egy picit, nem?
4: Persze, ezek azok az intim dolgok, igen, amik a milyen kis bugyutasságaink, és nem akarjuk, hogy a világ meglássa, mert tényleg hülyének néznek.
1: Elég. Így van. Ugyanakkor ragaszkodunk hozzá, főleg olyan helyzetekben, amikor reméljük, hogy szerencsénk lesz, biztos te is, amikor elmentél úszni, akkor megcsókoltad a flip-flopodat, nem? Hogy háromszor, hogy jó időt ússzál. Nem én volt ilyen? Ilyen nem. Titokban, hogy a kamerák ne lássák.
2: Nem volt flip-flopom, de hát nem.
1: És leveted a flip-flopodat, vagy a lábadat oda tudtad még húzni a szádhoz?
2: Akkor régen még a lábujjamat tudtam kapni.
4: Egyből világsztár lettél volna, az Eurosport egy ilyen vágóképet rá tud vinni.
2: Igen, az volt a babonám.
1: Beszéljünk arról, itt találtunk egy listát, hogy külföldi hollywoodi sztároknak vannak babonáik, ők ezt bevallották, ők ezt elmondták, és hát ha ezek mentén, majd mi is egy picit felszabadulunk és elmondjuk a sajátjainkat, jó?
4: Uh-huh. Nézzük.
1: Itt van Victoria Beckham. Az ember azt gondolná, hogy minek neki babona, hát ennyire szerencsés nő nincs még egy a világon, nem?
4: És lehet, hogy

0: Van-e, fogja a csuklóját is.
1: Van-e olyan karkötődőm, és rajtad kívül más is lát, olyan van.
2: Ez a láthatatlan karkötő, de ezt is meg szoktad puszilni.
3: Drága Krisztály.
1: Nézd, nekem van egy vastag aranynyakláncom, nézd csak. Ez is szerencsét volt.
2: Na, de ezek a kövekkel nekem van, hát van egy munkatársunk, és most nem mondom el ki az, és is jelenleg itt, aki már régóta együtt dolgozunk, és ő ilyen köveket hord a zsebében.
1: Olyan.
2: És ő ezeknek a köveknek energiát, tehát energiát tud beléjük, vagy hogy
3: mondják. Nem, energiát adnak neki, nem?
2: Nem ezt akartam mondani.
1: Ő adja a köveknek az energiát?
2: Nem, hogy, tehát úgy tudja, hogy energia van a kövekben, és ezért, és mindig ott hordja a zsebében, és morzsolgatja.
1: Így ágyéknál tartja akkor
2: hát ezeket. Ágyéknál tartja, igen, és néha benyúl, és ízé, és elkezdi ott görgetni a köveket, majd kiveszi a kezét. És néha akart adni a kövéből, és mondom, nem kérek, fúj. Nem, esküszöm, hogy nem hazudok. Tehát, hogy nem hazudok.
1: Elhiszem. De biztos, hogy van kő, nem valami alibi volt, hogy benyúlt a gatyába, és akkor ott tízi pörgetett?
2: Volt kő, mutatta, elővette.
1: Aha, jó.
2: Több színű volt.
3: Esküszöm. És ki lesz velem szemben?
2: De várjál, hát azért mi is hordjuk most ezeket a nagyon divatos ilyen bogyós karkötőket, ugye? Igen, a miénk is. Látszik is, nem csak...
3: Ti elhoztátok.
2: Mindenki látható. Szóval mivel magyarázod, hogy egy kő van rajtad, az hogy hat rád?
1: Azzal, hogy itt van a közelben,
2: energia van benne.
1: Érintkezik velem, és akkor nyilván az energia... Az
2: de milyen
1: az...
2: energia? Miért van egy kőben energia? Tudod, miért van energia? A plutóniumban.
1: Azt hittem, hogy...
2: Abban van energia.
1: Kerestem azt is a spirituális boltban, de...
3: De nem volt.
1: Elnézd, egy plutónium karkötőt tartanak már?
2: De miért van energia? Ez egy halott kő.
1: Hát erről szól a spirituális.
2: Egyetlen egy energia van benne, hogy minden testnek van gravitációja.
3: De hogy én egyébként nem hiszek ilyen külső tényezőkben.
2: Ja,
3: tehát egyáltalán, tehát, hogy ilyen tigris szem, vagy bármi, meg van ez a, nem tudom, ez a valamilyen kék szem, tudjátok, ilyen görög, meg török helyeken lehet, és akkor az ilyen harmadik
2: szem. Ja, az Alla szeme, igen.
3: Igen, igen. Abba se hiszek, mert ezek csak ilyen külső tényezők, amik megerősítik.
2: Azok szimbólumok inkább. Jó, de babona, vagy vallás, már ezek keverednek.
1: Nem hittél benne, hogy Alla szeme lát? Hát azt én sem mondjuk. Tehát, hogy ez tényleg...
2: Miért nem?
1: Hát mert ez csak egy dísz, nem? Tehát, hogy ez ilyen vallási motivum.
2: Az egy vallási motivum. Miért a feszületben hiszel?
1: Hát milyen szempontból?
2: Hogy ott
1: van, ott látom, hiszek. Abban hiszek.
2: Nem, hogy például Drakulát távol tudod tartani, hogy megmutatod neki a feszületet.
1: Hát az lenne az első, amit felkapnék, hogyha jönne. Tehát, ha így nézzük, igen, hiszek.
2: Ahogy nem tudom, mire jó.
1: Tényleg nem tudom, mire jó. Nem Drakula.
2: Amúgy mire jó? Na, mire? Jó, van még gyerekek, hát gyerekek, még egy csomó színészünk van. Itt van Jennifer Aniston. Ő retteg a repüléstől, viszont ugye nagyon sokat kell repülni, nyilvánvalóan, és van egy rituália, hogy jobb lábával lép fel a repülőre, és ez megnyugtatja akkor. Hát, repülés, mindenkinek stressz?
3: Én nem szeretem, gyűlölöm.
1: Stressz mindenkinek, igen.
3: Én nekem bármilyen lábbal lépek fel, ugyanúgy izgulok és félek.
2: Én nekem annyi van, hogy én mindig megérintem a repülő oldalát, amikor beszállok, de ezt más is csinálja. Ezt
1: azért simogattad, mikor mentünk Marokkóba?
2: Igen, azért simogattad. Túlságosan?
1: Ja,
2: hát, egy nő lenne?
1: Darabig, azért simogattad, paskolgattad, néztük a lacikával, hogy oké.
3: Puszilgattad is.
2: Így van, megpuszíltam a repülőt. De azért mondom ezt, mert én ugye repültem saját magam hosszú évekig, és valahogy ez igen, tehát ez egy ilyen jó leső érzés. Inkább ezt mondom, nem azt mondom, hogy lezuhanunk, ha nem simogatom meg. Volt már olyan, Gyuri, hogy repültél velem, és nem simogattam meg a repülőt.
1: A franc legyen meg, miért kockáztat? Miért akkor rizikózol?
3: Bizakodó volt, hogy ott
2: hagy. Miért akkor rizikózol? Na, Kim Kardashian, képzeljétek el, az a szokása, hogyha egy mentő autó szirénáját hallja, akkor megsimogatja a haját, és imádkozik azért, akihez megy a mentő.
1: Ez nagyon helyes.
3: De miért gyerekek? A haját?
2: Hát nem tudom, lehet, hogy muszlim vagy, én nem tudom.
1: Hát az van kéznél a haja.
4: De a mentőautó mindannyiunkból kihoz egy ilyet, hogy kívánod, hogy jó legyen, vagy jobban legyen az az ember, aki utazik benne.
1: Szerintem ez igaz, nekem is így van, hogy ha látok egy mentőt, megyünk az, hogy amerre megy, hogy az legyen rendben, akihez megy.
2: Tehát van egy ilyen gondolatom.
1: Igen, mindig. Aha.
4: Én ki is szoktam hangosan mondani, a kocsiban ülök, hogy édes Istenem, add, hogy túlélje. De tényleg, most ne nevessetek.
2: Nem.
1: Nézd, nem nevetünk.
3: Nem lehet? Nekem ez nagyon fontos.
2: De ez nálunk... jó, figyelj, ez emberi, hát ez baromi emberi.
3: Nálunk egyébként kezétek el, amikor gyerekek voltunk, akkor ugye a mentőautónál mindig attól féltünk, hogy ne

0: családunkhoz menjünk. Aha. És akkor azt mondta az édesanyám, hogyha, meg, de ez egyébként egy ilyen helyi szokás volt, vagy legalábbis azt mondják, hogy babona, hogyha veszel egy nagy levegőt, addig, míg a mentő hangját hallod, akkor Jézusa. Megóvod a családodat.
1: De így lettél úszó.
2: Hát ezt nem lehet kibírni, amíg hallod.
3: Hát, ott ülsz a kocsiban, és 3-4 perceket visszatartod, így a lélegzeted?
0: Hát jó, nyilván, mikor már halkul, meg nem bírom. Régen...
3: Kezd elsötétülni a kép.
0: Régen azért tovább jutott. Érted, jön a mentő. Nem, de tényleg, ezt a megóvod egyébként magadat igen. és a családodat.
1: Na jó, Ben Stiller, ő nagyon nagy New York Knicks szurkoló. Ők lettek most a bajnokok, nem a Knicks.
0: Nem tudom, nem
1: na mindegy, a feleségével azok közös rituáléjuk Ben Stillernek, hogyha veszít a csapat, akkor a meccsen viselt ruháikat elégetik azért, hogy maguk mögött hagyják a szerencsétlenséget.
3: Ez nagyon kemény.
1: Ez milyen? Most nyilván ez kell egy kandalló, vagy egy tűzrakó hely.
3: Hát én egy ilyen olajos hordóban képzeltem őket az udvaron.
0: Tehát ez milyen dű és harag, nem?
3: Igen.
1: Ne, ez babona, ez miért dű és harag?
0: Hát mert, hogy nem, tehát ő igazából...
1: Szerencsétlenséget azt, hozott a ruhájuk.
0: Így van, és ők arra fogják.
1: Igen.
0: Na jó, de akkor nem megyek drága ruhába.
4: Igen.
1: A Gyurit kérdeztem, ilyen, hogyha a párod nagy kosárlabda rajongó lenne.
3: A legolcsóbb strandos pólómat venném fel ilyen rizikóhelyzetekben, ne viccelj.
0: Tényleg.
3: De nem olyan, mint a valami filmjében ragadt volna a csávot? Tehát ott vannak ilyen szerepei, ilyen bolond szerepei. Hát felgyűjtjük, hazamennek, levetköznek pucérre és meggyújtják a ruhájukat.
1: Igen, szóval ezt képzeld el, hazamennek végre a stadionból valahogy hazaérnek, minden bemennek talán a New York-i, nem tudom, Greenwich Village-i lakásukba, és hogy jutott fel? Gyurban nem is tudsz tüzet rakni.
0: Hát nem, hát. Tehát ugye, és nem gondolom, hogy a felhőkarcolókban, vagy ezekben a házakban van kandalló.
3: A Brooklyn kályha. Ott a tetején, ház tetején.
1: Nektek van szerencsehozó ruhátok? Bárkinek? Bugyi, hát, Évi?
0: Nincs bugyim. Mármint, hogy van.
1: Oké.
0: Bocsánat, van.
1: De nincs, hogy jobb napod van, amikor az a bizonyos bugyi van rajtad?
0: Nincs. Se babonás, se randi bugyim nincsen. Tehát tudom, hogy ez így van egyébként.
1: De egy ilyen bugyid van?
0: Hát nem.
3: Egy darab
1: bugyid. De nincs szerencse bugyid, meg randi bugyid?
0: Nincsen. Egyfajta van. Nem okozok csalódást sem a randi, sem utána.
3: Igen.
4: Neked van. Vizsgabugyim is volt, amikor vizsgáltam.
1: Ezt kimostad már?
4: Hogyne, hát már 20 éve diplomáztam. Igen.
1: De és még mindig megvan?
4: Hát, tehát nem, hogy akkor ugyanabban mindig, igen, hogy jó legyen a vizsga.
3: Abba volt el érettségén, diploma,
4: nem,
3: akkor
4: csak
3: minden?
4: Az egyetemen, csak aha. Az egyetemen. De ugye nekem van szettem, amikor megyek orvoshoz, és hogy jó eredményeket érjek el, vagy jók legyenek.
1: Van
4: babona szettem, igen. És jut eszembe, szilveszterkor mindig előtte veszek egy piros bugyit, mert az is egy babona, hogy az új évbe úgy kell átmenned egy új piros bugyiba, mert az szerencsét hoz neked.
3: Na, tök jó, és utána az tud lenni az évi orvosos bugyit például.
4: Nem, pirosban nem. Nem, azt nem használok orvosban.
1: Te most, nem, ha nőgyógyász lennél és eléd feküdne Anett egy piros csipkés bugyiba, akkor te mit hinnél?
3: Azt, hogy ki akar velem kezdeni.
1: Pontosan,
4: látod, ugye? Ezért nem veszek fel piros bugyit.
0: Na, látod, én ezért megyek olyan normális bugyiba.
1: Na, van még egy. Heidi Klum, képzeljétek el, ez talán a legdurvább, ő még a 90-es években bevallott egy interjúban, hogy egy kis zacskóban magával hordja a kihullott fogait. Mert az szerinte szerencsét hoz. Tehát a kis tejfogait, amit lehet, hogy a Klum apuka összegyűjtött neki, azt ő még mindig ott hordja maga, mindig vele van.
0: Ez beteg.
3: Nagyon helyes, amikor mondja a pasiának, hogy Tom vagy, hogy hívják a pasiát? Tom. Várjál, Tom, mert nem forduljunk vissza, mert ott hajtam a fogaimat.
1: Ezek a kis tejfogak. Egyébként mi lesz a tejfogakkal? Mert ugye a szülők összegyűjtik a tejfogakat.
0: Igen. És pénzét tesszük.
1: De hogy?
0: Hát nekünk a szüleim az a kihullott fogainkat mindig pénzét tették.
1: Eladták?
3: Komolyan.
0: Nem, hát hogyha kiesett egy fogunk, akkor vittem anyámnak, és akkor ő adott érte 1000-est.
1: Ez oké, de ő nem gyűjtötte?
0: De összegyűjtötte valahol, de tesó mindig ellopta, és újra beváltottuk.
3: Csodálkozott anyukát, hogy 40 fogad van.
1: Ez jó.
3: De ez...
1: Ez nagyon jó. Na, erre nem gondoltam, mert én is mint szülő, ugye összegyűjtöttem a gyermekem fogait, meg vannak, de hát az nem kezdesz azzal semmit.
3: Csodálod, nem vitte valami talkshowba, hogy ennyi fogú lány sos még nincs a világon.
1: Hát nem, ezzel nincsen baj. Nem, ugye a Boros mesélte, hogy az ő levágott bőrkéjét kiszáradva a nyufáskatójában tartja otthon.
0: Micsoda?
1: Az komoly. Gyerekek, ez zsidó vallásnak egy teljesen normális. Azt hiszem, hogy Sakter vagy Sekter, de nem tudom, valamelyik gitár és valamelyik a bőrke giotinos. A fejes tudná.
3: Fejes tudná, mert valamelyiket árulja.
1: Szóval, hogy otthon tartotta, és mi a vogával elképettünk.
3: Hát ezt elhiszem. Azt mondta, hogy hol tartja meg ilyenek?
1: Egy nyufás katuja.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 10 óra lesz pontosan 2 perc múlva. Flip-flopot csókolgató. Oké. Jó. Tisztelt Gábor, kedves csapat, biztos jól fogja magát érezni Anetta túrán, túrákon. Én az Atarzé partján található legklasszabb szállodában dolgozom. Ha még nincs foglalásuk arra az időre, amikor ezt a tavat kerüli körbe, jó szívvel ajánlom Hotel Stadler. Puszinek, te Erika.
2: Nagyon szépen köszönjük, Erika. Elvileg úgy tudom, hogy megvan mindenhova a szállásunk. Minden nap másik szállodában fogunk
3: haladni. De azért egy kis fröccsre csak be tudtok igen nézni.
1: A Hotel Stadlerbe Erikához.
2: Hát ha arra tekerünk, akkor
1: meg... Atarzé partján a legklasszabb szálloda.
2: Jó.
1: Igen. Majd
2: felírom.
1: Sziasztok, bocsi, teljesen igazad van a kommentátor típussal kapcsolatban, élőben sokkal jobb nézni, még akkor is, ha NB1, mert nem kell statisztikát hallgatni, és azt látom, ami érdekel a meccsen, nem, ami nekik fontos, üzeni Edith. És van egy közlekedésünk, Árpád híd Budáról Pest felé áll, mert építkezés miatt már 2 sávot zárnak le.
2: Köszönjük. Igen, ez baromira belassul.
1: Ez egy gyerekek, ez az Árpád híd is, ez már hány éve megy?
4: Nem, ez régóta, nem? Szerintem egy 2 éve építik ott a felüljáról.
3: Nem áll jól.
1: Hát de csak a káosz.
4: Nekünk nem megy ez az építkezés.
1: Nem, én mondtam, de hát ezt ott hány éve mondom. Hát nem megy. Nem, de tényleg, nézzétek meg a YouTube-on Budapesten a 70-es években, és akkor autókkal ott végigmennek, van egy ilyen. Nézzétek meg, akkor megépítették Budapestet. Azóta csak szakadt szét.
3: Ez így van. Nagyon megköszönnénk, ha most Budapest olyan állapotban lenne, mint a 70-es években.
1: A 70-es években, mocskos Kádár korszakban.
3: Épületek is, a Rákóczi út is, a Rákóczi úti üzletek is, ami ugye faros lemezzel vannak bedeszkázva Bronxban. Ezek mind megköszönnék, igen.
1: Tényleg nézzétek meg, élvezet nézni egy ilyen autókázás Budapesten. Nagyon sok ilyen videó van fenn.
4: Jó.
1: És egyszerűen tényleg gyönyörű, és egybe van, látod, az útestet is látod, annyira jó a film minősége.
3: Az is egybe van.
1: Hogy minden egybe van, ott nincsenek kátyúk, repedések, semmi az égvilágon. Azok a repedések azért vannak, mert azt még akkor ők építették. Igen. Árpád híd.
2: Igen, mi péntekig nem nézhetjük meg, valaki meg ne szegje ezt a szabályt.
1: Ja, hogy mert megfogadtuk a detoxot, azért mondom.
3: Déltől digitális jó detox.
1: Na jó, gyerekek, ennyi, köszönjük szépen. Ki jön ma?
4: Gyuri.
3: Szerintem piros érkezik. Igen, akkor a szokásos.
1: Piros, háromszor is.
3: Piros.
4: Jó, akkor ezt is.
3: Mindenki szájáról leolvastam, aki mellettül 3 mondták, hogy piros, úgyhogy mindenki azt mondja.
1: Rendben, akkor jön piros, mindenkinek jó szórakozás. Találkozunk holnap reggel, 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofel szirupot?
8: Én a műzlibe kérem, anya.
9: Itt a narancslevem, drágám.
10: A maltofel szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
8: Igen.
10: Akkor a tejemmel iszom meg.
9: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
7: Induljon lendületesen a nap. Maltofel szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: árazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
14: Csapjunk bele a nyárba!
15: Nappal strand, este buli.
14: Bükkfürdő.
15: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
14: Bükkfürdőn.
15: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
14: Találkozzunk Bükkfürdőn.
16: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Elmérik az új szélerőművek terveit, speciális járművet kapnak a mentők. Kitart a hőség a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nem tűntek el a visegrádi országok közös érdekei, ma is nagy részt ugyanazok a kérdések foglalkoztatják őket, jelentette ki a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter ma a Gödöllői Királyi Kastélyban találkozik a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfővel. Jelezte, a megbeszéléseken szó lesz egyebek mellett a régió energiaellátásának biztonságáról, az észak-déli közlekedési folyosó fejlesztéséről, az egyetemi kutatási és innovációs együttműködés erősítéséről, valamint a politikai bizalom visszaépítéséről. Országos felmérés indul a tervezett szélerőmű fejlesztésekről. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal július 8-áig várja a beruházók projektjeit egy online kérdőíven. A hivatal azt szeretné felmérni, hol, mekkora teljesítményű szélerőművek épülhetnek, és milyen előkészítési szakaszban vannak a beruházások. Az összegyűjtött adatok alapján könnyebb lesz összehangolni az új fejlesztéseket a villamos energiahálózat bővítésével, és ütemezni az új szélerőművek csatlakozását. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömegbaleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket. Ma ünnepeljük Szent Iván éjjelét, az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik, mondta rádiónknak Burján István, néprajzkutató.
20: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek. Ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
19: Igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben többfelé megnövekedhetnek, és főként a középső ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Holnap is folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit ezen a kedd délelőttön. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem a következő 4 órában. Szeretlek is, meg nem is, az Ergo vallomását is játszom, és indulunk már is 99 lupival, Nénától.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Én igencsak eseménydús napokon vagyok túl, de akkor most visszatérünk a kedhez, a nyárhoz, talán nem annyira forrósághoz, mint amilyen volt már, de kúszik majd fölfele a hőmérséklet. Nem akarok senkit riogatni, viszont az biztos, hogy hűsítő slágerekkel érkezem majd. Úgyhogy már is kezdünk a Snap-el, a The Power-rel a retro rádióban.

5 legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jöjjön két közlekedési info az utakon lévőknek, az egyik egészen konkrétan az M3-asról érkezett sofőr Krisztiántól. Mindkét oldalon munkavégzés miatt a belső sávot lezárták Bagnál a 39-es kilométernél, a Pest felé tartó oldalon van kisebb torlódás. Köszönjük! Kamionos Atesz pedig arról számolt be, hogy elkezdett hangosan tüsszögni vezetés közben, és kis hián elütött egy őzgidát, és figyelmeztet mindenkit, hogy nagyon sok a vad, így ebből adódóan sok lehet a vadbaleset. A tüsszögés az borzalmas, azt egyébként volánnál én is nagyon utálom, ugye teljesen, főleg, hogyha az embernek hosszan csavarja az orrát a dolog. Szóval tüsszögésmentes utat kívánok!

0: Slágeridők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Budapest reggeli forgalmára még egyáltalán nem mondtam volna, hogy olyan vakációs, sőt, mi több rosszabb volt, mint az elmúlt hetekben bármikor, de azért mi kifejezetten nyaralás hangulatú slágerekkel is készültünk, mint amilyen az Aventura dala. Az Ace of Base-szel pedig visszaugrunk majd a 90-es évekbe. Többek között ezeket a slágereket is játszom majd 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
3: Meg ez is. És ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
8: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgyis lett.
11: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Gödöllőn találkoznak ma a visegrádi négyek kormányfői. Hőségtombol Európa több országában. Itthon sem fogunk fázni, kitart a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem tűntek el a visegrádi országok közös érdekei, ma is nagyrészt ugyanazok a kérdések foglalkoztatják őket, jelentette ki a parlamentben napirendelőtt a miniszterelnök. Magyar Péter ma a Gödöllői Királyi Kastélyban találkozik a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfővel. Jelezte, a megbeszéléseken szó lesz egyebek mellett a régió energiaellátásának biztonságáról, az észak-déli közlekedési folyósó fejlesztéséről, az egyetemi kutatási és innovációs együttműködés erősítéséről, a politikai bizalom visszaépítéséről. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
14: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőben mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
13: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban. Már péntek estétől több járőr lesz az utcákon egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a police.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nagy-Britanniában csütörtöki griasztást adtak ki, 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Spanyolországban, Belgiumban és Németország nyugati részén is ilyesmire készülhetnek. Nézzük, milyen idő lesz idehaza. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben többfelé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 3 perccel köszöntöm megint csak a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok. Tartsanak velem ezen a napfényes délelőttön velem és a slágerekkel a Republiktól, a Bananarámától. Kezdetnek pedig érkezzen a Depeche Mode Personal Jesus-a.

slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptam Anikótól is üzenetet a 0620 22 22 122-re. Szia Piros, tudom mennyire imádod a kreatív dolgokat, ezért gondoltam, megosztom veled, mit is művelek. Levendulával töltött mecsekokat készítek ma teljes nyugalomban. Mindenkinek csodálatos napot Anikó Urkutról. Csak arra tudok gondolni, hogy mécseseket készíthetsz, csak ugye a telefon így nem javította ki, és így küldted el. Ha esetleg még megírod, hogy valójában mit csinálsz, azt megköszönöm, de biztos vagyok benne, hogy a következő zenéink segítenek. J-Lo, Waiting for Tonight!

idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ha nincs szárazság, ha nincs tűzgyújtási tilalom, akkor ez az időszak bizony. A nagy tüzek, a mágiák ideje, hiszen ezzel ünnepeljük a fényt. Ami bár túl vagyunk már a nyári napfordulón, június 21-én vasárnap ugye ez megvolt, ettől függetlenül Magyarországon is évszázados hagyományai vannak annak, hogy a Szent Iván napját, ami ugye június 24-ére esik, azt megelőző éjszaka mágiát rakunk, tüzeket gyújtunk, ez már a 11. században is így volt. Sőt, ugye valamikor még egybe is esett a két időpont, a nyári napforduló és a Szent Iván napja, de aztán ugye a naptárreformoknak köszönhetően az elmúlt évszázadokban ez szép lassan elcsúszott egymástól. De biztos vagyok benne, hogy ma söken mennek, a már ahol lehet, valamilyen tüzes programra. Majd mesélek még, most azonban folytassuk egy nagyon szuper slágerrel, Phil Collins-szal, Philip Bailey-vel, az Easy Lover-rel.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hallgatóink között biztos vannak hozzám hasonlóan olyanok, akik szeretik a Skandináviában játszódó filmeket, vagy akár történeteket, tehát akár könyveket is olvasnak, és itt most nem feltétlenül a skandináv krimire gondolok, hanem bármilyen más egyéb alkotásra, hogyha nyáridőben játszódik, akkor szinte elkerülhetetlen, hogy valamilyen Midsommar ünnepben bele ne botoljunk ezekben a történetekben, szóval biztos, hogy előbb-utóbb előkerül valahol egy mágia, virágkoszorút fonnak. Ez teljesen része az ottani hagyománynak. Ugye már csak azért is ennyire fontos ez az ünnep, mert ilyenkor van a fehér éjszakák, vagyis amikor egyáltalán nem megy le a nap, vagy csak egy-két órára, néhány órára, tehát igazából teljes sötétséget ők nem is tapasztalnak, és meg kell ünnepelniük, nagyon-nagyon fel kell valahogy töltekezniük ebből, hiszen télen viszont ennek pont az ellenkezője zajlik. Hála Istennek Magyarországon is a reneszánszát éli ez a hagyomány, bár ugye, ahogy említettem, a tűzgyújtási tilalom miatt igen kreatívnak kell lenniük a szervezőknek, hogy hogyan oldják meg, mondjuk tűz helyett más formában behozni a fényt, akár fényfestéssel, vagy csak tűzzsonglőr bemutatóval. Egy-két konkrét programot is mesélek majd a mai napról, de most folytassuk Michael Jacksonnal, a The Way You Make Me Feel-lel a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ezekkel folytatom délután is, az Abbával is, és a Gimi Gimivel is. Zenében pedig nagyot ugrunk előre az időben Shakirával. Slágere is szól majd, hát bárhol, bármikor, ma ezt nem lehet már elmondani, hogy lehetne számítani záporokra, zivatarokra, kialakulhatnak még, de egyre kevesebb a valószínűsége, hála Istennek viszont még nem lesz brutál a kánikula. A hírekben érkeznek a részletek erről is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Itt a Grill Rácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
11: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
10: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
13: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Plakátok, a közmédia átalakítása, vizsgálóbizottságok, munkában a parlament. 10 embert mentettek ki tegnap a Balatonból a vízi rendőrök, ritkán, de jöhetnek záporok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, egyebek mellett erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, ahogyan a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Elfogadták a képviselők a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Ez egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét, és létrehozza a független közmédia testületet. Egy másik elfogadott javaslat szerint kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgáló bizottságok előtt. Aki ezt nem teszi, komoly pénzbüntetésre számíthat. Nagy szükség volt tegnap is a balatoni vízirendőrökre. Három esethez riasztották őket, összesen 10 embert mentettek ki a tóból. Balatonfürednél két vízibicikli sodródott a szárazföldtől mintegy 1,5 kilométerre. Innen 9 fiatalkorút kellett kimenteni. Keszthelynél egy szápos nem tudott partot érni. Mindegyikük az erős szél miatt került bajba. A mentések idején elsőfokú viharjelzés volt érvényben. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
16: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
15: Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nézzük az itthoni időjárást. A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Délidőben egészen pontosan délután 3 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Ma jól vagyok, ezt ismételgethetjük, sőt énekelhetjük is a jazz meg azzal, de elsőként jöjjön az Ultravox és a Dancing with Tears in My Eyes a Retro Rádióban.

szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A csatát én nyertem.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Gimme, gimme, a man after midnight, vagyis adj nekem egy férfit éjfél után. Az ABBA slágerével is folytatom majd mindjárt, és ha már itt tartunk, adj egy férfit éjfél után. Ugye ezt a napot, ezt a Szent Iván napot, vagy inkább úgy mondom, hogy ezt az éjszakát nagyon sok hagyománnyal, népszokással töltötték meg korábban, aminek egy része vonatkozott a földek termékenységére, és vonatkozott a párokéra is. Tehát egy amolyan közösségi Tinderként is működött ez korábban, ahogy énekeltek a tűz körül, beleszőtték a fiatalok nevét az énekbe, és így próbálták meg összehozni, összeboronálni őket, vagy például a közös tűzugrás is pont azt a célt szolgált, hogy kiderítsék, hogy vajon tartós lesz-e ez a kapcsolat, és persze, hogy meghozza a termékenységet a kapcsolaton belül. Szóval lehet, hogy ma este is ugranak majd jó néhányan hasonló céllal tüzet, az is lehet, hogy csak virágkoszorút készítenek, amit aztán vízre bocsájtanak. Amit viszont tudok, hogy folytatjuk már is a Majol vagyokkal, a Jazz Megasztól, az előbb emlegetett Gimi Gimivel, elsőként pedig a Cat Move érkezik.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szent Iván éjszakájára készülnek nagyon sokan szerte az országban, ahogy nézem, például Szerencsén a Várkertben lesz szuper családi buli a Kolompos együttessel, aztán utána hagyományos Szent Ivánéi tűzgyújtás és mulatság következik. Salgótarján főtere is átalakul ünnepi helyszínné. Sárszentlőrincen például a helyi Petőfi Múzeum udvarán igazi összművészeti estét tartanak ma, lesz gyógynövénykonyha például, rendhagyó éjszakai tárlat vezetés, vagy élő gitárkoncert, de ha valaki sportosabb és inkább a sportot választaná, akkor például Budapesten a Margit-szigeten lesz majd Szent Ivánéi közösségi futás, ahol fejlámpával futnak majd, és remélhetőleg mindenki épp bokával végzi az estet, úgyhogy óvatosan. De nagyon sok helyen szerveznek valamilyen természeti túrát ilyenkor, zseblámpás, éjszakai kincskereső túrákat, ahogy például elnézem ezt Budapest környékén több helyen is, de ugyanakkor ez az időszak egybe esik a Szent János bogarak rajzásával is, úgyhogy az is egy különleges program lehet, majd még erről is ejtek szót. Na de most érkezzen a Pointer Sisters és az I'm So Excited.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az elmúlt néhány napban volt szerencsém egy kicsit csatangolni, meglátogattam a Firenzében élő barátnőmet, és bár magában a városban nem sokat tettük be a lábunkat, inkább elvitt a kedvenc titkos helyeire, ami között volt egy étterem is, az már inkább Toszkána szívében volt, valahol Siena és Firenze között, és Stinges a felesége üzemelteti, és egyáltalán nem kell luxusra is valami megfizethetetlenül drága étteremre gondolni, egy teljesen átlagárú kis kínálatos, inkább azt mondanám, hogy bisztró, ahol jól gazdálkodnak az erőforrásokkal, és nem akarják megfejteni a világot. Sőt, a barátnőm mesélte, hogy az igazán szerencséseknek még egy ilyen rögtönzött mini Sting koncertben is van része. Néha, ha éppen otthon van, és van kedve, akkor lemegy egy gitárral, és egy mini koncertet ad a vendégeknek. De hát ugye, mint sok hallgatónk tudja, 18-án csütörtökön nálunk lépett fel a sztár, aztán ment is tovább, szombat Pozsony, vasárnap Prága, esélyem sem volt vele találkozni, úgyhogy most meg is hallgatjuk az egyik legnagyobb sikerű Sting slágerrel, az Englishman in New York-kal, de előbb jöjjön Stevie Wonder Part-Time Lover-e.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is itt vagyunk egy óránál, én pedig majd folytatom a Right Set Freddel. És meghallgatjuk a bestiákat is. A reggel bizony most még tényleg túl messze van, az enyhet adó hűvösebb reggel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobd be hétfőket!
4: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor, mindig mindenhol.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Betiltják a gyűlöletkeltő plakátokat, Rizs és Liszt közérejtve csempésztek volna ki műkincseket az országból. Kitart a kánikula, akár 35 fokban is olvadozhatunk. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a közmédia új szabályozását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós pénzek hazahozatalához szükséges jogszabályokat. A közmédia átalakításáról szóló törvény egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét és létrehozza a független közmédia testületet. A közterületi plakátolást visszaszorítják, a hagyományos óriás plakátoknál nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
10: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetést fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
9: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban, már péntek estétől több járőr lesz az utcákon egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a police.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Rizs és liszt közé rejtve próbáltak régi érméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót, ekkor találtak egy barna borítékot benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és utitársának. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben többfelé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
8: Sporthírek a Retrórádióban.
11: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Lionel Messi újabb rekordot állított fel a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentina 2-0-ra legyőzte Ausztriát a 8-szoros aranylabdás két találatával. Messi már 18. világbajnoki góljánál jár, ezzel egyedüli csúcs tartó, az argentinok pedig két forduló után tovább jutottak. Norvégia is ott van a legjobb 32 között, miután többek között Erling Haaland duplájával 3-2-re verte Szenegált. A csatár már 4 gólnál tart a tornán. Franciaország ismét biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban. A vihar miatt hosszú időre félbeszakított mérkőzésen 3-0-ra nyert Irak ellen. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett. A J csoportban Algéria fordított Jordánia ellen, és 2-1-es sikerével életben tartotta a továbbjutási reményeit. Az egyenlítő találatot a győri bajnok Nadir Bambouali szerezte. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a retro hallgatókat egy óra után. 5 perccel Vágó Piros vagyok, és már is hozom a slágereket szépen sorban. Bevágjuk magunkat a Trabantba az Exotikkal. Itt lesz Carly Rae Jepsen és a Call Me Maybe, és indulásnak a Konga Gloria Estefánnal.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy újabb üzenet az SMS falunkról, Gabesztől. Szia Piros, öröm ilyen zenékre medgyet szedni ebben a hőségben. Hú, hát nem tudom, hogy csak kedvtelő megyszedő vagy, vagy annál egy kicsit komolyabb, de akárhogy is valóban minden elismerésem azoké, akik most kint dolgoznak, és akár megyet szednek, vagy bármi egyéb ilyen munkát csinálnak. Szóval igen, akkor segítünk a zenéinkkel. Jason Mrazzal, a ma születésnapját ünneplő Jason Mrazzal is folytatom az I'm Yours-ban. Elsőként pedig érkezzen az Erasure, Take a Chance on Me.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A ma 49. születésnapját töltő Jason Rust hallottuk a napsütötte I'm Yours-al. San Diego kávézóiból, ha nem is egyenes úton, de azért elég gyorsan eljutott aztán a popzene csúcsára, mert hogy például ezzel a slágerrel 76 hetet töltött a Billboard 600-as slágerlistán. És ami miatt mi külön szeretjük, mert hogy imádja a retro dolgokat, úgyhogy a dalszövegeit mind a mai napig egy valódi, régi, mechanikus írógépen írja. Mert hogy azt mondja, hogy a billentyű kattogása és a papír jelenléte sokkal jobban beindítja a kreativitását. Ami miatt pedig nekem rádiókonyhás műsorvezetőként igazán közel áll a szívemhez, az az, hogy egy farmot is vezet, egy abszolút biogazdaságot, amiben marakuját és avokádót termesztenek Kaliforniában, és az egyik helyi étteremláncnak is szállít, amire roppantul büszke lehet is. Na jó, de a folytatás akkor Rácz Gergővel, a Bennünk a világgal, illetve most Falkóval, a Vienna Calling-gal a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már ma sokat meséltem a mai Szent Iván napi programokról, azért ejtsünk szót a Szent János bogarak rajzásáról is, mert hogy ez június közepétől július elejéig tart, tehát most vagyunk abszolút a szezonjában, és országszerte számos arborétum, illetve nemzeti park szervez ilyen lámpás sétákat. Nagyon fontos az időpont, általában mindegyik 8:30 körül indul, mert hogy a Szent János bogarak fénye nagyjából este ilyen 9 óra után egészen 10-ig a legintenzívebb, tehát nyilván akkor el kell indulni azokra a részekre, ahol igazán sok bogarat láthatunk majd, és tényleg országszerte nagyon sok arborétumban vannak ilyen programok, tehát akár az Alcsutdoboziban, vagy a Gerecsében, Bakonyban például Zircen is az arborétumban tartanak ilyeneket, de egyébként a budapestieknek sem kell messze menni, mert ugye a Soroksári Botanikus Kertben is szerveznek éjszakai fénysétákat. Tatán ugyanúgy, Felsőtárkányban vagy a Diósjenői élményerdőben, a Börzsönyben is vannak mécsbogár séták. Ami fontos, hogy nagyon korlátozott létszámban fogadnak

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dénes Tamás kollégám már jelezte a szemével, hogy igen, meleg van kint. De erre készülünk, ez a nyár erről szól. Én viszont átadom neki a mikrofont, és egyben köszönöm szépen a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
6: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte. Az ápolt lábak szakértője.
7: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
6: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Búcsút mondunk a védett üzemanyag áraknak. Óvatosan kerülgessük az utakon a mezőgazdasági járműveket. A kánikula nem enyhül, eső nem sok lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az országgyűlés megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják. Az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Figyeljünk az utakon megjelenő traktorokra, kombájnokra, vontatókra, kéri az Agrárkamara. Országszerte elkezdődött ugyanis az aratás, és az autósoknak ilyenkor sokkal több mezőgazdasági járművet kell kerülgetniük. Ezek lassan haladnak, gyakran feltorlódik mögöttük a forgalom, ráadásul sokszor elég nagyok is. Előzni csak óvatosan nagy oldaltávolsággal szabad az ilyen gépeket, és irányváltásukra is fel kell készülni. Mezőgazdasági járművek egyébként gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszok nem közlekedhetnek. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
11: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összetűkő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzat hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
10: A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, ma lesz Szent Iván éjszakája, ezt olyan sztárokkal ünnepeljük, mint DJ Bobo, vagy éppen Hevesi Tamás, a Nyitány Máris, Szandráé legyen!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Time for Africa. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, ugye folyik a labdarúgó világbajnokság, az hagyján, de mindig a mellette futó sztorik az, amik néha még érdekesebbek. Hát jelen esetben ugye az, ami most történik Jeremy Doku körül. Jeremy Doku ugye a franciák egyik legnagyobb sztárja, és ő már előre jelezte, hogy a felesége pont a világbajnokság alatt fog szülni, és miután első gyermek, a 24 éves futballista szeretne ott lenni a szülésnél, aztán természetesen visszatér és focizik tovább. Amit ő a fejéhez kapott, azt nem rakta zsebre, ugyanis jöttek egymás után a nagyobbnál nagyobb nevek, akik azt mondták, hogy öcsém, te a világbajnokságra jössz, nem pedig a feleséged szülésére, és érdekes módon egyébként az egyik legnevesebb francia újság újságírónője is neki esett ebben az ügyben. Na most az az érdekes, hogy az újság viszont most bocsánatot kért, és azt mondja, hogy azért nem tudom, hogy mit csináltam volna a férjem nélkül, ha nincs ott mellettem, a szülés bonyolult tud lenni, bármi megtörténhet, írja vezércikkében az neves újság egyik újságíró nője, amikor bocsánatot kért. De egy kétségtelen Doku egyelőre azt mondta, hogy nem érdeklik a kritikák. Ott volt hétfőn a szülésem, és már vissza is tért a csapat mellé Seattle-ben. Hát itt tartunk most, na meg annál, hogy jön a Cardigans és egy szerelmes dal, ez a Lafulit a Retro Rádió.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan lambodázni fogunk majd itt a Retro Rádióban, most viszont elérkezett a közlekedés információk ideje, 8 perccel járunk most már. Délután 14:30 után a mikrofonnál Dénes Tamás, gyorsan a legfontosabbal kezdem, amiben igaza van SMS írónknak, Doku Belga, de nem baj, a legnagyobb, aki sibáznak, szép napot, köszönöm szépen ezt az információt, egyébként tök íze. Belga, hát attól még egy francia napilappal volt némi zri ezzel kapcsolatban, de nagyon szépen köszönöm, tök jogos a dolog. Kamionosat ezt is jelentkezett, Hello Tamás, 6-os főúton a 182-es 183-as kilométer között a Pécs felé vezető úton a belső sávot aszfaltozzák a közútkezelő munkatársai. A Pécs hírd után a 188-as kilométernél a Pécs-Vasasi elágazásnál friss az aszfalt, mindenki vezessen óvatosan, a kamionom hőmérője 34 fokot mutat. Aztán Gábor is írja, műszakhibás betonkeverő az M6-os leálló sávjában Budapest felé a Fácános pihenőhely után a 37-es kilométernél, és a sofőr Krisztián azt írja, M3-as mindkét irányban Kerekharaszt térségében a 48-as kilométernél dolgoznak, a belső sávot lezárták, Budapest felé 2 kilométeres a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, egy perccel járunk, 3:43 után. A folytatásban jönnek az ausztrálok, azaz itt a Man at Work, és szó szerint Ausztráliáról szóló dalok, a Down Under, itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy az 58-as főúton Pécs és Szalánta között korábban egy személyautó munkagépnek hajtott még a 11-es kilométernél. Az 58-ason félpályás korlátozás van érvényben. Köszönöm az információt! Menjünk tovább, hiszen a következő órában is óriási slágerek többek között majd Cserháti Zsuzsától. De fel fogom rakni a Queen kis lemezét is. És még jó néhány nagy slágert ebben a kedd délutáni forróságban, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgyis tett!
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
6: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
8: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Búcsúzunk a védett üzemanyag áraktól, mintegy 40 strand küzd a kék hullámzászló minősítésért. Most egyébként vízparton a legjobb, folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítják a hőségriasztást. Ez eredetileg ma éjfélig tartott volna, de a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés, szombattól pedig harmadfokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. A tartós extrém meleg megterheli a szervezetet, leginkább a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők veszélyeztetettek. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, erről döntött az országgyűlés. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelempolitikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, ezt is megszavazta ma a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál nagyobb hirdetéseket betiltják, ahogyan a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Elfogadták a képviselők a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Ez egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét, és létrehozza a független közmédia testületet. Bizonyíthatnak a balatoni strandok. Több mint 40 helyen értékelik a szolgáltatásokat, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat. Az pedig július első hetében derül majd ki, melyik fürdőhely érdemelte ki idén a kék hullámzászló minősítést. Mondta el rádiónknak Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
12: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőben mutat már például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
11: Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben többfelé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 perccel múlt délután 3 óra és a Retro Rádió hőmérője 32 Celsius fokot mutat. Igazi nyári forróság van, igazi kánikula, de mindehhez nagy slágerek, amikről

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, Emma Watson jó csaját, azon kívül természetesen egy csodálatos színésznő, és hát nagyon sok mindenben benne van mostanában, különösen, hogy az elmúlt években szakított a színésznőséggel, szóval az egykori Hermione, a Harry Potter filmek kis Hermione-ja nagyon szép és tényleg elegáns nővé nőtte ki magát, és ráadásul nagyon nemes dolgok mellé áll be. Most legújabban ugye éppen a London Climate Action Week-en bukkant fel, méghozzá a egyik legnagyobb európai klímavédelmi esemény sorozaton, nem akárkikkel vett részt egy kerekasztal beszélgetésen, nagyon szép, hogy egymás mellett ülnek Vilmos Herceggel és Benedict Cumberbatch-el, a kitűnő színésszel Dr. Who-val, hogyha már Hermione-t megemlítettem Emma Watson esetében, és Emma Watson el is mondta, hogy szerinte azt, hogy ő mondja el, hogy miről is szól a fiataloknak ez az egész klímaváltozás, sokkal jobban érthető, sokkal jobban felfogható, hogy milyen problémákkal kell megküzdeni. Egyébként nem ez az egyetlen dolog, amiben élharcosnak számít Emma Watson, hanem már aktív színésznő korában is elkezdett olyan ügyek mellett kiállni, mint a nemek közötti egyenlőség, és ennek az egyik legnagyobb szószólója ez az, amiért egyébként pont a Harry Potter regények írójával összeütközésbe keveredett. Menjünk is tovább, Ricky Martin a folytatásban, jó kis latin zene, La Copa della Vida itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Queen-nel és a Republikkal folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. Kereken 5 perc múlva lesz 3:44, a mikrofonnál Dénes Tamás. Először Laci Szlovákiából írt, azt mondja, szia Tamás, Balaton 33 fokos napsütéses idő, Siófokon szintén 33 fok van, az M7-es jól járható tiszta pálya. Szép napot, Laci, köszönöm az infót. A műszaki átjárót építik vissza az M3-as autópályán Budapest felé 60 és Bag között a 40-es kilométernél. Emiatt zárták le a belső sávot, viszont emiatt van 5 kilométeres dugó. Burkolatjelet festenek az M1-es M0-ás csomópontban. A 0-ásról az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető felhajtó csomóponti ágán csak egy sáv járható, itt emiatt van dugó, és az M0-ás autótól érkezők is csak arra szólnak jelen pillanatban.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perccel járunk 3:44 után. A folytatásban itt a svéd Roxette és a Look Sharp című lemez, 1988-as lemez nagy sikere. Ez a The Look, az a dal, amely meghozta az áttörést, a nemzetközi sikert a svédeknek. Úgyhogy már is ezt a dalt hallgatjuk itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió közben az Útinform jelezte, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét és Lajos Mizse közötti tengelysúlymérő állomásnál az erős tranzitforgalom miatt torlódtak fel a kamionok körülbelül 5 km hosszan a külső sávban. Tehát még egyszer, a főváros felé az M5-ösön. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek, többek között Rúzsa Magdi Gabrielje. Éppen Michael Jackson és a Black or White. És még számtalan nagy sláger majd a folytatásban, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nem ér véget a hőségriasztás, sőt szombattól 3 fokú lesz. Már 18 gripenje van a honvédségnek, a kedvelt nyári élelmiszereket ellenőrzi a Nébi. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítják a hőségriasztást, ez eredetileg ma éjfélig tartott volna, de a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés. Szombattól pedig 3 fokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. A szakemberek azt tanácsolják, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. A gyerekeket, házi kedvenceket egyetlen percre se hagyjuk a parkolóautóban. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, erről döntött az országgyűlés. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelempolitikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok ezt szükségessé teszik. Újabb gripeneket kapott a Magyar Honvédség. A 2 harcászati repülő múlt héten érkezett hazánkba. A kecskeméti bázison most hivatalosan is fogadták a svéd gyártmányú vadászgépeket. Egyúttal pedig a svéd-magyar katonai együttműködés 20. évfordulóját is megünnepelték. Az új repülőkkel együtt egyébként már 18 gripenje van a honvédségnek. A közkedvelt nyári élelmiszerekre összpontosít a Nébi. Elindult és augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Részletek Helik Ferenctől, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
4: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat. Az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetést fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
3: A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Barbie-tól is hallhatták az imént, meghosszabbítják a hőségriadót, mert a hőség nem enyhül, én viszont hozok olyan dalokat, ami valamelyest enyhítést hoz majd a mikrofonnál. Dína.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 8 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, Adam Sandler az egyik legnagyobb komikus ma Hollywoodban, dacára annak, hogy New York-i tőzsgyökeres New York és ott is szeret élni. Nos, ennek ellenére az amerikai filmezésben kétségtelen az elmúlt 30 évben letette a névjegyét, és ha már ott járt, akkor az egyik forgatáson egy kisebb szerepet játszó színésznőbe beleszeretett, és össze is házasodtak, és immáron 23 éve együtt vannak. Sőt, nem csak házasok, 23 éve két gyönyörű gyerekük is van, ugyanis Jackie Sandlert Adam 1999-ben az Apafej című film forgatása közben ismerte meg. Egy éve később összeházasodtak, és most volt a 23. házassági évfordulójuk, és hogy mennyire szereti Adam Sandler ezt a színészlányt, mi sem jobb bizonyíték, és most kapaszkodjanak meg, mert a romantika csúcsa következik. Kibérelt egy kis repülőt, és ilyen felhőfestékkel a következőt íratta a New York-i égre. 23 A loves J, vagyis A szívecske J. 23 éve Adam szereti Jackit. Na romantikusok, lehet utánozni, vagy ezt esetleg valamilyen módon túllőni. De azt hiszem Adam Sandler ebben most nagyon-nagyon vezet. Jön a 5 a folytatásban a Modern Talking és Somló Tamás előtt itt az Everybody Get Up a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt a Bad Boys Blue-val és Rúzsa Magdival folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 6 perc múlva lesz 3:45. Erős a forgalom az M1-es autópályán Herceghalom térségében. Mind a két irányból lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható. Az M0-as autót keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál térségében az erős délutáni forgalom okoz nagyjából 1-2 kilométer hosszú torlódást. M5-ös autópálya Budapest felé a Kecskemét és Lajosmizse közötti Tengely súlymérő állomásnál az erős tranzitforgalom miatt feltorlódtak a kamionok, körülbelül a külső sávban 5 kilométer hosszan ácsorognak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 2 perccel járunk 3:45 után, és ugyan még csak kedd van, de most vessük be magunkat a szombatesti lázba. Jön a Saturday Night Fever egyik legnagyobb sikere, itt a Bee Gees és a Stayin' Alive a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben továbbra is arról kapok jelentést az Útinformtól, hogy kifejezetten erős maradt a forgalom az M1-es autópályán, különösen Herceghalom térségében. Mindkét irányból éppen ezért itt lassulás, illetve többfelé dugó tapasztalható. A másik dugó pedig az M0-áson van, az M3-as felévezető oldalon Gyálnál. Nagyjából 2 kilométer hosszú a dugó. Menjünk tovább, hiszen ma lesz Szent Iván éjszakájáról hamarosan szó esik majd a következő órában, és Szent Iván éjszakáját természetesen a legnagyobb slágerekkel is megünnepeljük, így többek között egy filmzenét is hozok, nevezetesen a Csini Baba című filmből érkezik majd az Évele Boldogan.
1: Évele Boldogan, áldásom rá.
0: De a buli részesen maradjon el, egy másik filmből hozok egy nagy dalt, Hathaway és a What is Love.
2: What is Love?
0: És lesz még más filmzene is, és persze egy csomó más nagy sláger, így kedden délután, itt a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.

0: hétfőket, Dompepe hétfőket! Juhé! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe, hétfőked!
1: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
3: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu.
7: Úgy is tett! Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph!
8: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
9: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
8: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
11: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Független hatóság felügyelheti az egészségügyet. Súlyos a vízhiány Zalavár megyében. Rizs közé rejtett műkincsek, akció az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új egészségügyi minőségellenőrzési hatóság jön létre. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet ellenőrzi majd az ellátás minőségét, kezeli a beteg panaszokat és összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedű Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár jövőben valódi biztosítóként működik majd. A kormány az egészségügy fejlesztésére ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók béremelésére és az alapellátás megerősítésére fordítja. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek el 29 zalai településen a tartós aszály miatt. A Zala Víz ZRT szerint a térségben soha nem tapasztalt mértékű vízhiány alakult ki. A talajvíz szint jelentősen csökkent, miközben sokan az ivóvízhálózatban öntöznek. A korlátozás mintegy 18.000 fogyasztót érint, több településen pedig már lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet az alacsony víznyomás miatt. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat használjanak. A hőségben is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, kánikula idején megnő a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Fontos, hogy nyáron se kapcsoljuk ki a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet. Mondta el rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
14: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
13: Rizs és Liszt közé rejtve próbáltak régi erméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót. Ekkor találtak rá egy barna borítékra, benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek, és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és útitársának sem. Holnap reggeltől a felhősebb tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd többnyire napos időre számíthatunk. A középső ország részben lehet több felhő, a déli és keleti határvidéken pedig egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkül, délutára 30 és 36 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken már túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hőség tovább fokozódik, csütörtökön 31-37, pénteken pedig már 32-38 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az M1-es autópályán továbbra is a szélesítési munkák okozzák a legtöbb fennakadást. Az Útinformtól tudjuk, hogy Biatorvágy és az M0-ás csomópont között Budapest felé a forgalmat a szemközti oldalra terelik, ahol irányonként két sáv járható. Herceghalomnál a főváros felé vezető lehajtó zárva van, kerülni a Sasvészek tó pihenőnél lehet. A 11-es főúton Szentendrénél burkolat felújítás, a 24-esen Gyöngyös és Mátrafüred között pedig felpályás lezárás lassítja a haladást. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
12: Sporthírek a Retro Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A labdarúgó világbajnokság egyik főszereplője továbbra is Lionel Messi. Az argentin klasszis két góllal vezette 2-0-ás győzelemre csapatát Ausztria ellen, és már 18 találattal minden idők legeredményesebb VB gólszerzője lett. Argentina ezzel tovább jutott a csoportból. Norvégia is ünnepelhet, Erling Haaland újabb duplát szerzett a Szenegál elleni 3-2-es siker alkalmával. Franciaország sem hibázott, a vihar miatt csak nem 2 órás kényszerszünettel tart kitott mérkőzésen 3-0-ra felülmúlt a Irakot. Mbappé 2 góllal vette ki a részét a sikerből. A J csoportban Algéria nagyot küzdött, a félidei hátrány után 2-1-re fordított Jordánia ellen, így továbbra is versenyben van a továbbjutásért. Az afrikaiak egyenlítő gólját az Eto'val bajnoki címet nyerő Nadir Bambuali szerezte. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
15: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Ha éjszaka van, Szent Iván éjszakája, amit sokféleképpen meg lehet ünnepelni. Többek között nagy slágerekkel itt a Retro Rádióban a mikrofonnál. Dénes Tamás, makarénázhatunk egy jót, vagy éppen szerelem vonatozhatunk majd Demjén Ferenccel. A nyitány viszont akkor is a végső visszaszámlás.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és elment az utóbbi idők, vagy ha mondhatom így, az elmúlt 50 év talán legnagyobb jelentőségű zenei producere, akit még olyan igazi klasszikus zenei korszakban indult el, és lett a legnagyobbak producere. Ő nem más, mint Clive Davis, 94 évesen légzési problémák miatt került kórházba, majd egy bénulás is okozta végül a halálát, de talán ami a legfontosabb, maga az élettörténet az egészen különleges, hiszen jogászként került először a Columbia Recordshoz, a CBS leányvállalatához, és miután sikeresen tárgyalt újra többek között Bob Dylan szerződését, ezután elvállalta a kiadóvállalat vezetését, és olyan sztárokat szerződtetett, mint mondjuk Janis Joplin vagy Carlos Santana. Aztán miután 73-ban kirúgták a CBS-től, megalapította saját cégét, az Aristát, és innen kezdődik az igazi sikersorozat olyan sztárokkal, mint Aretha Franklin, Patti Smith, Alicia Keys, a Grateful Dead, a Chicago. Ő fedezte fel és szerződtette 19 évesen Whitney Houston-t, de dolgozott Bruce Springsteen-nel, Billy Joel-el, az Aerosmith-szel, tényleg csak, hogy a legnagyobbakat említsem. Legnagyobb szakmai sikereként Carlos Santana visszatérő albumát a 2000-ben megjelent Supernatural-t szokta emlegetni, ami Grammy esőt hozott, de hát egy kétségtelen elképesztő jó füle volt és elképesztő érzéke volt ahhoz, hogy tényleg a legnagyobbakat leszerződtesse. Aztán, hogy mi marad utána, mi lesz az Aristával és egyáltalán ezekkel a művészekkel, jó kérdés, de Clive Davis neve azt hiszem beíródott a Rock and Roll Hall of Fame-be. Egészen más stílusú zene következik, a Berlin és Demi

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Totóval, vagy éppen Billy Idol Rebel Yard című dalával folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most viszont elérkezett a közlekedés információk ideje. 17 óra 42 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás. Továbbra is kifejezetten élénk a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé. Biatorbágy és Biskek között lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható. Az M0-as autó keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál térségében az erős délutáni forgalomokhoz nagyjából 2 kilométer hosszú torlódást is van. Még egy hírem, Szolnokon a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, itt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mind a két irányból torlódásra számítsanak most.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék, ma este 8 órától Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendége a kitűnő énekes Szabó Dávid lesz majd, aki Amerikából térhez a Magyarországra, hogy mi újság vele 8 órától kiderül itt a retro rádióban. Most viszont indul a szokásos 2 órás élő retro kívánság műsor, annyi, hogy miután nyár van, már szabadságolunk, így Abaházi Csabi vezeti, és ő rögtön majd a Gypsy Kings nagy sikerével, a Volárival kezd. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse.

0: vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
1: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
2: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
1: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
12: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról. Fizetős lesz az építési törmelék leadása. Szökésben az alai áll Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszajött, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékedik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
15: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képes kiszolgálni.
14: Körözést adtak ki a Zalai Á. Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön, vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az M3-as autópályán Mogyoródnál és 60 térségében is dolgoznak. Vásáros Namé felé több helyen terelik a forgalmat, 60 keletnél pedig a le- és felhajtó ág is zárva van. Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ösön Kecskemét északnál átépítik a csomópontot. A 73-as és a 76-os kilométer között szűkített sávokon lehet haladni. A 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza hídon felpályás lezárás van, csúcsidőben ott torlódásra kell készülni. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Vaházi Csaba. Ma is, sőt egész héten én helyettesítem Nyerges Izát, innen kívánok neki jó pihenést. Úgyhogy, ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 06 20 22 22 122. Indulunk a Gypsy Kings-el.
17: Penso con sueño para

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as Sweet dreams are made. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Lou Bega, ez volt a Mambo No. 5, 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szép jó napot kívánok, Jankovics Vincent vagyok.
0: Hello!
1: Üdvözlöm, szeretnék kérni egy számot a családnak, ha lehetséges.
0: Milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Úton vagyunk a Sopron Festre, visszük a Vidám Parkot, várunk minden kedves vendéget a sert.
0: Köszi, hello, jó munkát, hello, jó utat.
1: Köszönjük.
0: Pinkkel megyünk tovább, szól a Sober, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Shy Guys zenélt, ez volt a Hello 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, hello!
1: Szia Csaba, én meg Árva és Sándorok Várpalotáról.
0: Szia!
1: A számot szeretnék kérni a lányomnak.
0: Mi az ő keresztneve?
1: Szabina és Nikoletta.
0: Na, mit üzensz nekik?
1: Hát, nagyon szeretem őket. Köszi Csabi, hello!
0: Köszi, szia! Eiffel 65 és a Blue most a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Tina Turner énekelt, ez volt a Typical Mail. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló.
1: Szeretnék kérni egy dalt a Neotontól.
0: Ki küldi, kinek?
1: Rákos Ádám küldi az anyukájának.
0: És milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Csak mert úgy nagyon szeretem.
0: Örülök, hogy hívtál, és vigyázz.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na Rihanna, ez volt a Don't Stop the Music. 0620-22-22-122, Tabaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, küldhetek egy üzenetet?
0: Tessék parancsolni!
1: Szeretném az egész családomnak küldeni, hogy jó nyaralást kívánok.
0: És ki üzeni?
1: Károly Márk.
0: És honnan hívsz minket?
1: Győrből.
0: És hova mentek nyaralni?
1: Majd Balatonra is fogunk menni, meg Budapestre.
0: És Balatonnál hova szoktatok menni? Mi lesz most az úti cél?
1: Örvényes, Asófő.
0: De jó. Na hát akkor jó nyarat kívánok én is neked. És vigyázz magadra.
1: Köszönjük.
0: Hogy hittál. Szia.
1: Viszontlátásra.
0: Erről szólom az Otti Più Bella Cosa, most a Retro Rádióban.

slágerei Retro Rádió. Gáspár Laci és Szekeres Adrián duettje a kikötők után. Két fontos közlekedési info. Az M1-esről írják, hogy Hegyesalom felé Biatorbágy és Bicskek között érezhető lassulás. Szakaszosan torlódnak az autók, az arra járók legyenek türelmesek, és az M0-áson az M3-as felé Gyál térségében minden bizonnyal a délutáni forgalom miatt nagyjából 2 kilométer hosszú torlódás alakult ki. Itt is szükség van a türelemre. Misi ma is üzent Acsáról. Lukács Zsuzsikának üzenem Csíkszeredában. Nagyon szeretlek, Zsuzsika, ne haragudj, hogy csak nem sűrűn üzenek neked, de tudod mi a helyzet? Hogy sajnos, de nagyon sokat gondolok rád. Nagyon imádlak, Zsuzsika, majd üzenj. Köszönöm szépen. Misi nagyon kitartó, mindig üzen, olyan jó lenne egyszer Zsuzsika is visszaüzenne. Bár lehet, hogy megteszi, csak nem rajtunk keresztül, hanem közvetlenül Misinek, de azért azt jó lenne tudni, hogy ezek az üzenetek célba érnek-e így a Retro Rádión keresztül. Minden esetre én most lejátszom Zsuzsikának Tracy Chapman slágerét itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió benne. Tracy Chapman és a First Car után pontban 7-kor hírek, aztán hallgatunk egy Edda műve klasszikus. Ez lesz az első lemezről, az Elhagyom a várost. Jön a Vajakon Díjhoz is. Tőlük a Nénánánná szól majd, és velünk lesz Michael Sembello. Egyből a hírek után megszólal majd a Maniac itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
5: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea a Solunár AI Ecomaster klímát. Június 15-e és július

0: 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Hőség, meghosszabbították a riasztást, górcső alatt a nyári élelmiszerek, 10-ből 4 autós került bajba tavaly. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a hőségriasztást, a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés, szombattól pedig harmadfokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. A szakemberek azt tanácsolják, igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Használjunk fényvédőt és hordjunk sapkát, kalapot. A gyermekeket, házi kedvenceket egyetlen percre se hagyjuk a parkolóautóban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Hedik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
9: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetőket és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
8: Súlyosan megsérült egy férfi, miután fejest ugrott a Balatonba. Nem mérte fel a vízmélységét, a sekélyesbe csapódott, majd elmerült. A közelben fürdőzők gyorsan a segítségére siettek, kiemelték a vízből és átadták a mentőknek. A középkorú férfit a helyszínenlátás után mentőhelikopterrel vitték kórházba súlyos nyaki gerincsérüléssel. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy ismeretlen vagy sekély vízbe soha ne ugorjunk fejest. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy felmérés szerint. A leggyakoribb problémát a műszaki hibák, a defektek és a lemerült akkumulátor okozta. Ha pedig külföldön történik a baj, a javítás, a mentés és a hazaszállítás akár több 100 000 forintba is kerülhet. A kutatás szerint minden 10. autósnak 500 000 forintnál is többet kellett fizetnie emiatt. A meghibásodások kockázatát az is növeli, hogy a magyar autók jelentős része már elmúlt 16 éves. Holnap reggeltől a felhősebb tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd többnyire napos időre számíthatunk. A középső ország részben lehet több felhő, a déli és keleti határvidéken pedig egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkül, délutára 30 és 36 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken már túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hőség tovább fokozódik, csütörtökön 31-37, pénteken pedig már 32-38 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
8: Az M6-os autópályán Érdnél a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető pályára terelik át. Az Érd kelet nagy tétény csomópont sem használható, kerülni Érd Ófalú felé lehet, jelezte az Útinform. Az M43-oson Szeged és Maros leletérségében aszfaltoznak, több helyen a külső sávot lezárták. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között jelzőlámpás félpályás lezárás, a 42-esen Püspökladány és Báránd között pedig félpályás korlátozás lassítja a haladást. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Pontosan egy óra múlva nyit majd az Abaházi Presszó. Szabó Dávid Amerikában élő színész énekes lesz majd a vendégem, de addig is, ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0-20-22-22-100.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, Viacom Díjas, ez volt a Ney Na Na Na. 06-20-22-22-122 Tabaházi Csaba, haló. Retro rádió, Tabaházi Csaba, haló.
1: Jó napot kívánok. Szeretnék egy számot küldeni úgy magamnak csak.
0: Na, és kivel beszélek?
1: Norberta, Norbi.
0: És miért pont magadnak küldesz dalt, Norbi?
1: Hát most ilyen vagyok egyedül, aztán.
0: Azt hittem, hogy ünnepelsz valamit, esetleg születésnap, vagy valami hasonló.
1: Nem. Csak így.
0: Jó, és mivel foglalatoskodsz jelen pillanatban? Mi töltik ki az idődet?
1: Én éppen zenégetek, én zongorám, szinte egy látom, zenégetek.
0: Na, hát az a legjobb elfoglaltság.
1: Igen.
0: Oké, örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra. Szia!
1: Szia, halló!
0: Erre akár még gyakorolni is lehet, ebben is csodálatosan szól a zongora. Robbie Williams és a Phil most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Ahogy Csilla énekelt, ez volt a Vigyél el. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia, jó estét kívánok, én Kovács Péter vagyok a Lentiből, és egy zeneszámot szeretnék küldeni édesanyámnak, kisugomnak, valamint a győri rokonságának, Szilasi Gábornak, kívánom nekik jó munkát, és valamint a retro rádió összes dolgozójának is, Izának nagyon jó pianist kívánok.
0: Gyönyörűen elmondtad, nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm, további jó műsorvezetés. Szia!
0: Köszi, szia! Backstreet Boys, everybody, most a Retro Rádióban. Everybody.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Kylie Minogue, ez volt a Locomotion. 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szevasz, Szebiket! Nézd, mindenjongód vagyok, Melinda.
0: Hello, Melinda!
1: Egy számot szeretnék kérni, rád bízom, és hál' Istennek most legeslegelőször bejutottam, úgyhogy rád bízom a számot.
0: Oké. Üzensz-e valakinek bármit is?
1: Férjemnek üzenem, akivel most leszünk 17 év házasok 25-én. Nagyon sok szép négyiek, és minden betegség, minden hűség, minden mellett kitartok.
0: Kívánok nektek még nagyon hosszú, boldog életet.
1: Nagyon szépen köszönöm neked, meg jó műsorvezetés.
0: Köszi, hogy hívtál, Melinda. Szia!
1: Szia!
0: Hevesi Tamás énekel, ezt egy életen át kell játszani a Retro.

0: legnagyobb slágerei retro rádióban. A Rob Thomas-t hallgattuk, ez volt a Lonely No More. 06-20-22-22-122, Tabaházi Csaba, halló!
1: Szia Csaba, László vagyok.
0: Szia!
1: Kéne nekem egy telefon, egy zene.
0: Na.
1: Nem tudom, mik együttes énekli. A szöveg így hangzik, hogy I just go to say I love you.
0: Hát ez a Steve Wondernek a dala. I just go to say I love you. Pont jól mondtad. Csak azt akarom mondani, hogy szeretlek, ezt jelenti. Kinek küldött?
1: A páromnak küldeni, Tóth Andreának.
0: És mit üzensz neki? Amit a dal címe is mond?
1: Amit mond, hogy szeretem, imádom.
0: Oké. Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra.
1: Hello.
0: Köszi, szia. Steve Wonder, I just go to say I love you. Most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Sting, ez volt a Fields of Gold. 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia, Abaházi Csaba, én meg Árva és Annelök Várpalotáról.
0: Szia!
1: Szeretnénk számot kérni.
0: Hallgatlak.
1: A lányomnak, Árvai Szabinának, Árvai Nikolettának ezt szeretném küldeni.
0: Mit üzensz nekik?
1: Hát szeretem őket.
0: Okay.
1: Én Ruskóti Tibornénak.
0: Ő ki?
1: Ő a legjobb ügyeletesítő Árpalotán, a hajléktalan szállom.
0: Üdvözöljük őt is, vigyázz magadra, és kösz, hogy hívtál ma is.
1: Köszi, szia, Csabi.
0: Szia. Whitney Houston énekel, I Don't Wanna Dance With Somebody, most a Retro Rádióban.

0: Nagyobb slágerei retro rádióban, a Rockset és a How Do You Do után 8-kor hírek, aztán nyit az Abaházi Presszó, Szabó Dávid a mai vendég, aki több mint 10 éve Amerikába költözött színész énekes. Nyitunk mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a retro rádióban.
3: Független hatóság felügyelheti az egészségügyet. Súlyos a vízhiány Zalavár megyében. Hőségben is fontos a szénmonoxid érzékelő. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új egészségügyi minőségellenőrzési hatóság jön létre. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet ellenőrzi majd az ellátás minőségét, kezeli a beteg panaszokat és összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedű Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár jövőben valódi biztosítóként működik majd. A kormány az egészségügy fejlesztésére ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók béremelésére és az alapellátás megerősítésére fordítja. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek el 29 zalai településen a tartós aszály miatt. A Zalavíz ZRT szerint a térségben soha nem tapasztalt mértékű vízhiány alakult ki. A talajvíz szint jelentősen csökkent, miközben sokan az ivóvízhálózatba öntöznek. A korlátozás mintegy 18 000 fogyasztót érint, több településen pedig már lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet az alacsony víznyomás miatt. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat használjanak. A hőségben is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, kánikula idején megnő a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Fontos, hogy nyáron se kapcsoljuk ki a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta el rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
4: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
3: Rizs és liszt közé rejtve próbáltak régi erméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót. Ekkor találtak rá egy barna borítékra, benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek, és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és útitársának sem. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam több mint 10 éve Amerikában, Los Angelesben él, ide haza nagy sztár volt, az Operett Színházban játszott, már majdnem befutott énekes volt, mégis a költözés mellett döntött. Szabó Dávid a vendég, töltöm az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Szabó Dávid, színész, énekes és masszőr. Hello, szia!
2: Hello, szia, igen. Nagyon jól informált vagy.
1: Hát figyelj, ilyenkor mindig kell titulusokat mondani, és én nem tudom, hogy identitásban mi az, ami hozzá leginkább közel áll, de most azért vagy itt, mert hogy éppen az oltári srácokkal fel fogsz lépni. Ott azért a színészi teljesítményre szükség van, az éneklésre nagyon szükség van, és azt tudom, hogy nagyon régóta Amerikában élsz, és ott masszőrként keresed a kenyered.
2: Így van.
1: De a masszőr az egy, az megállja a helyét, mert fizikoterapeuta is vagy.
2: Tehát igen, fizikoterapeuta masszőr. Igen.
1: Kezdjük a legelején. Mikor találkoztál először te a zenével? Tehát mikor dőlt el, hogy neked a zene az életed része lesz?
2: Hát a színházzal találkoztam, amikor 6 éves voltam, kezdtem gyerekszínészként Madásszínházban, aztán utána ebből jött az, hogy aztán elkezdtem képezni magam, jött az Operettszínház stúdiója, stb. A zenével tulajdonképpen 19 voltam, amikor elkezdtem dalokat írni, tehát az volt az első, amikor csak a zene és nem a szerep mögötte, és aztán az X-Faktor 2012, amikor ebbe a popzene életből belekóstoltam, az volt az első.
1: És amikor azt mondod, hogy 19 évesen a zenével elkezdtél foglalkozni, akkor milyen hangszereken játszottál? Tehát hogy írtál dalokat? Egyáltalán játszottál-e hangszeren, vagy csak úgy dúdoltad?
2: Képzeld, hogy nem. Játszottam, tehát tanultam, ugye, ahogy minden gyerek, tehát kezdtem a furujával, utána átmentünk a trombitára, azon tanultam évekig, de mindig is zongorázni szerettem volna. És emlékszem, hogy a szófés tanárom azt mondta, hogy nekem túl rövidek az ujjaim, ezt nem lehet. Aztán utána kiderült, hogy hát ez nem pont így lett volna, de ilyen autodidakta módon tanítottam magam zongorázni. És aztán nyilván, ahogy ment előre az idő, én ott, tehát abszolút a mai napig a zongorán írok.
1: Tök jó.
2: Ez megmaradt.
1: Jackson volt az, aki fejben meg dallamokat írt, meg, tehát ő sem játszott hangszeren, de mindent el tudott énekelni, vagy el tudott magyarázni.
2: Igen. Hát a hangszer, az első hangszer az nyilván a torkomban van, tehát hogy az amin játszom, és amin úgy tudok virgázni, és azt, amit ahogy szeretnék. De a zongora az, ami tulajdonképpen segít nekem feltenni a melódiát, segít feltenni a harmóniát, és akkor utána nyilván egy producerrel bemegyünk a stúdióba, és akkor megszületik a dal.
1: És amikor elképzelted magad felnőttként, akkor minek, hogy láttad magad? Zenekar élén énekesként, egy zenés színpadon színész énekesként?
2: Na, jó kérdés, de képzeld el, hogy nem gondolkodtam ilyenen. Tehát, hogy de annyira vitt az élet, és annyira belecsöppentem, én tudtam, hogy mindenképp színpadon szeretnék állni. Tehát, hogy ez biztos volt. És aztán utána annyira vitt az élet, hogy egyszer csak belekerültem a musicalbe, egyszer csak onnan belekerültem az operett műfajába, soha elképzelésem sem volt arról, hogy én ezt szeretném csinálni, nem volt ez egy álom, de annyira vitt maga, annyira sok lehetőséget kaptam, amiért tényleg nagyon hálás voltam, hogy ez egyszer csak vitt, és aztán 24-25 voltam, amikor azt mondtam, hogy de nagyon szeretném azt, hogy nem egy szerep van mögöttem, nagyon rengeteg popdalt hallgattam, rengeteg rockot, rengeteg jazzt, és tényleg az volt bennem, hogy én ezt a fajta művészi önkifejezést szeretném, hogy állok a színpadon egy zenekarral, egy bandával, és ott az X-faktorban fertőződtem meg tulajdonképpen teljesen, és onnantól kezdve vissza-vissza mentem a színházba, de ott már tudtam azt, hogy valamit máshogy kell csinálni. Tehát, hogy nem feltétlenül szeretném ezt a típusú srácot tovább Szabó Dávidnak hívni, aki csak és kizárólag egy színházas figura. Tehát az meg nem volt egyszerű. Tehát addigra már fölépült egy brand, az ország egyik vezető zenész színházában voltam egy vezető színész. Tehát, hogy felépül egy brand, benne vagyok a fiókban, és abból nagyon-nagyon nehéz kikerülni, és hát itt jött aztán az, hogy akkor próbáljuk meg ezt abban az országban, ahol tulajdonképpen ez a műfaj aztán
1: jó, de ne szaradjunk ennyire előre, mert ráadásul mások pont, hogy fordítva csinálják, hogy elmennek mondjuk egy tehetségkutatóbot, megméretik magukat, és felfedezi magának, vagy nagyon sok énekes került így be zenés színházba, te pedig pont, hogy a zenés színházból mentél az X-faktorba.
2: Igen, tulajdonképpen ez egy kétirányú utca, tehát az, hogyha valaki most pont például a barátaimmal beszélgettem a Veres Mónikáról, aki velem úgy ugye egy általános iskolába jártunk, tök vicces. De ugye Móni ugye elkezdett énekelni, és ő egy popénekes nőként fut, de hogy közben jönnek be olyan darabok a színházi életbe, ami már megköveteli azt, hogy egy olyan regiszterbe énekeljenek a csajok, meg a srácok is, hogy aztán behívnak egy popénekest, és ez például Amerikában abszolút módi tulajdonképpen, hogy egy filmben nem csak színész van, hanem egy énekes is, az egy másik kérdés, hogy baromi jó színész is. De hogy ezek az átfutások, ezek nagyon jól mennek, és szerintem akkor itthon, főleg amikor még én nagyon aktív voltam itthon, ez kicsit máshogy működött. Tehát, hogy nem volt ennyire szabad, nem volt ennyire, hát igen, folyékony, vagy fluent.
1: Valójában pont fordítva gondoltam, hogy azoknak, akik a színházban énekelnek, és ott nyilván egy énekes miatt nem fognak hangnemet váltani, tehát ott sokkal jobban kell tudni énekelni, mint amennyire mondjuk egy popszínpad megköveteli, mert nem mondom, hogy ott el lehet bújni, de ott az énekes mögé áll fel egy zenekar, és valósítja meg azt, amit az énekes kvalitásai megkívánnak.
2: Hát ez szerintem a projekttől függ. Aha. Tehát attól függ, hogy nyilvánvalóan most mondok egy példát, hogyha ez egy klasszikus műfaj, tehát egy operett, egy Sárgás királynő, vagy adott esetben egy klasszikus műzikál, egy My Fair Lady, vagy a West Side Story, akkor ott azért az egy klasszikus éneklés, akkor az ott egy műzikál hangképzés. De hogyha ez egy Viva Rock You, hogyha ez egy Wicked, hogyha ez egy, nem tudom, egy Jégvarázs, vagy egy akármilyen, akkor ott belefér az, hogy egy kicsit popposabb, egy picit finomabb az éneklés. De ugyanúgy, hát ezek a szerepek, ezek megkövetelik, hogy te kőkeményen énekelj rockzenét. Abszolút.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és aztán persze majd eljutunk Amerikáig, meg az oltári srácokig, de van még kérdés így az indulással kapcsolatosan. Jó, Szabó Dávid a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Dáviddal beszélgetünk, aki tulajdonképpen, amikor már bekerültél te a közös, vagy ebbe a tehetségkutató műsorba, addigra a te neved, meg a te hangod, meg a fizimiskád, az már ismert volt. Azok számára feltétlenül, akik járnak színházba és nézik a zenés darabokat. De akkor az nagyon-nagyon ment. Tehát emlékszem, akik akkor bekerültek ebbe a musical operett világba, azok egyrészt baromi sok feladattal voltak ellátva, másrészt oltári nagy sztárok lettek hirtelen.
2: Hát ott voltunk az élvonalban, ez tök érdekes, mikor a Rómeó és Júliát bemutattuk, kígyózó sorok álltak a nagymezőt, nem lehetett jegyet venni, és emlékszem, hogy az volt az első ilyen darab, és aztán utána az oltári srácok volt tulajdonképpen a második, amikor rocksztároknak éreztük magunkat. Tehát kimentem a Thália Színház művészbejáróján, és 53 ember várt minket, írjuk alá a pólót, közös kép. És, hát
1: és korábban ilyen nem volt.
2: Nem volt, nem volt. Legalábbis nekünk az én generációmnak nem volt, és, de aztán utána megtanultam azt, hogy ez annak a színházi érának volt egy ilyen nagyon jellegzetes időperiódusa, hogy az emberek konkrétan elkezdtek rajongani a musicalért és a musical színészekért, és én nagyon hálás vagyok, hogy ennek a része voltam, mert hát ez aztán ugye megint csak generált egy ilyen kis fertőzést, amiből aztán jött az, hogy hát akkor viszont tényleg a rockstárnak kezelnek, akkor viszont akkor menjünk rockstárnak.
1: Igen, csak az ember azt gondolja, hogy jó, hát ő akkor érezheti úgy valaki, aki ebbe bekerül, hogy oké, én meg vagyok, hát ameddig ez visz magával ez a hullám, addig én a hullám tetején ott állok, de te ezek szerint ennél többet vagy más szerettél volna. Mit szólt akkor a színház, amikor te aztán azt mondtad, hogy te megpróbálod a tehetségkutatót?
2: Hát arról nem tudtak, hogy én ezt megpróbáltam. Elmentem a meghallgatásokra, teljesített, hogy mindenféle hátszél nélkül én beálltam a sorba, és az 522-es számot megkaptam, és bementem, és ismertek a tévénél, és megkérdezték, hogy te mit csinálsz itt, és akkor mondtam, hogy hát én jöttem versenyezni. De hát neked már van ott egy helyed, van ott egy státusz, mondtam, hogy igen, de hát én szeretném magam kipróbálni.
1: Hát igen, az ilyen típusú emberek már nem versenyeznek, tehát hogy...
2: Én nagyon szerettem volna a megmérettetést, de nem azért, mert én már akkor letettem valamit az asztalra, és akkor hátszél, és akkor valaki felhív valakit, hanem én tényleg legyek megmérettetve ugyanolyan szinten, ugyanazokkal az esélyekkel, amivel a többiek. És ez odáig jutott, hogy aztán be is kerültem az élőadásba, igen.
1: Azt szeretted?
2: Nagyon. Nagyon szerettem.
1: Nem ütközött a színházzal? Nem volt ebből problémád a színházban?
2: De a színházban ugye nem tudtak az előválogatókról. Amikor én bekerültem, akkor ott ennek nagyon örültek.
1: Hát nyilván addigra...
2: Addigra már...
1: Képernyőre kerülsz, akkor az akár segítheti is a színházi promóciót.
2: Növeltem a saját brandemet, a saját nevemet, médiaértékemet, ezért ez nagyon sokat adott hozzá, de nagyon-nagyon együttműködő volt a színház. Tehát ott tulajdonképpen én kiszálltam a körforgásból 3-4 hónapra. Abszolút nem is játszottam semmit.
1: Tehát akkor ilyen fizetés nélküli szabadság, vagy hogy hívják ezt ott?
2: Kb. Úgy, igen. Tehát amíg az élő adások mentek szeptembertől decemberig, addig az én szerepeimet átvették, és a színház az minden egyes, minden támogatás megadott. Tehát nagyon-nagyon buzgosították a rajongókat, akik színházba járnak, hogy gyerekek, ott van a Dávid, szavazzatok rá, nézzétek az adást, a többi közösen ültek, néztek engem a tévébe, tehát hogy az egy nagyon-nagyon nagy.
1: Na és akkor attól azt kaptad, amit vártál? Tehát elmentél, megmérettetted magad, nyilván mondtak jót, rosszat, lettek rajongóid.
2: A versenytől azt kaptam, amit vártam. Ott én megismertem egy műfajt, megismertem egy olyan egészen más ízt ebből a zenei világból, amiből aztán utána kiderült, hogy azért annyira talán nem is vagyok benne rossz, és akkor azért az ott az egómon és az önbizalmamnak is nagyon jót tett, ami akkor nekem nagyon kellett. De utána vége lett, és kiderült számomra, hogy semmi nem változik. Én már benne vagyok a fiókban, és sajnos nagyon sokan úgy álltak ehhez, hogy hát mit akarsz te, neked már van egy helyed az országvezető zenész színházában, menjél vissza és csináld azt, és tőlem már azt várták, azokat a dalokat várták, tudod?
1: Lehet király, de cintrány. Te meg nyilván teljesen más szerettél volna.
2: Én azt szerettem volna, hogy ezt a kettőt mossuk össze, én azt szerettem volna, hogy azért, mert játszom színházba, attól még hadd legyen egy könnyű zenei karrierem, hadd csinálja a koncertet egy zenekarral, de ez valahogy nem fér bele. Fölmentem a színpadra, akkor azokat a dalokat akarták hallani, amiket én az Operett Színházban énekeltem. És,
3: te nem tudtál beleszólni, és tudtad azt mondani, hogy nem. Tehát, hogy nekem van a saját dalaim, stb. Tehát...
2: Nem, mert akkor én még nem... Hogy is mondjam, ezt nem voltam annyira öntudatomnál, aha, és nem volt akkora arcom, hogy én azt mondjam, hogy na jó, de hát gyerekek, hát nem. Hanem örültem annak, hogy jó, hát akkor egy picit visszahúzódunk. Én mindig is egy ilyen, tényleg azt gondolom, hogy egy ilyen szerény fiú voltam, sosem harcoltam.
3: Nem voltam az a nyomulós.
2: Nem voltam az a nyomulós egészen odáig, hogy betöltöttem a 30-et, és megváltozott az életem. Tehát az a döntés volt az első olyan döntés, amit én igazán saját magamért hoztam, igen.
3: Az volt az a döntés, hogy akkor elhagyod az országot, és mész Amerikába?
2: Kimegyünk Amerikába, igen. Igen.
3: Na akkor Amerikával menjünk tovább, és ráadásul itt most többes szám, hogy kimegyünk Amerikába.
2: Már hogy én? Egyedül, aha, bocsánat, ez nem tudom, miért mondtam, hogy kimegyünk, de hogy én. Abszolút egyedül mentem.
3: Igen. Jó, mert hogy én, na mindegy, innen folytatjuk. Jó, kis szünet, és jövünk vissza Szabó Dáviddal itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban. Ah, yeah!

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Dáviddal beszélgetünk. Hihetetlen, hogy már megvolt a karriered. Tehát tényleg ott volt a színházi, zenés színházi karrier. Végigmentél tulajdonképpen az X-Faktoron. Hány élőadásod volt? 10 talán? Vagy nem is tudom. Tényleg nagyon sokáig mentél. Hány évig lettél ott abban a versenyben?
2: Negyedik.
1: Az azt jelenti, hogy majdnem a végéig, folyamatosan, minden héten, és akkor nem csak az X-Faktorban, nyilván az összes többi kísérő műsorban ott voltál, pörgött a neved, az arcod, akár lehetett volna ebből egy óriási karrier, és akkor te egyszer csak úgy döntesz, hogy jó, hát akkor ezt az egészet én magam mögött hagyom. Mennyi idő telt el az X-Faktor után, hogy te úgy döntöttél, hogy akkor te mész?
2: 3 év.
1: Három évig még az lenőzsúnyasz volt, mondok, az vergődés volt, hogy mi volt az a 3 év?
2: 3 év kellett ahhoz nekem, hogy rájöjjek, hogy tulajdonképpen azáltal, hogy ismertebb lettem egy szélesebb körben, és nyilván több helyre hívtak fellépni, nyilván jobb gázsiért, nyilván. Igen. Tehát, hogy azok jók voltak, de én nem ezért csináltam. Mm-hmm. Tehát, hogy nekem a stílusbeli választékosság sokkal fontosabb volt, és azt viszont nem kaptam meg. Tehát, amit az előbb mondtam, hogy ugyanúgy ugye csak a színházas projektek voltak, és aztán az a 3 év kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy tulajdonképpen ez nem nagyon fog változni. És nyilván most én ezt nem hibáztatok senkit, ez egy kis ország, ez egy kis szakma, tehát hogy ezt nekem is fel kellett fogni, de nekem is fel kellett nőni agyba. Tehát velem minden valahogy 4 évvel hamarabb történt meg az életemben. Tudod, kezdve a gyerekszínészettől, aztán az operett színház, 19 évesen játszottam főszerepeket. Tehát, hogy minden valahogy 4 évvel hamarabb történt meg, és ezt ki kellett várni, ezt az időt, hogy
1: nem tudtad az értékén kezelni, gondolom, a dolgot.
2: Megérkezzek magamhoz, tudjam, hogy én mit akarok, én mit szeretnék, én ki vagyok. Tehát, hogy azért az idő.
1: És ebben a 3 évben, tehát ami a tehetségkutató után, az amerikai út előtt, a saját dalaidat nem is tudtad megmutatni, azok nem is jöttek, vagy akkor abban a helyzetben neked nem is lehetett saját dalod?
2: Lehetett volna, de valahogy nem tört át a falon. Uh-huh. Tehát nyilvánvalóan voltak ugye a könnyű zenészek, és voltak én mindig ezt mondtam, hogy a könnyű zenészek között színházas fiú voltam, a színházban meg a popénekes fiú.
1: Igen.
2: Tehát valahogy ezt a kettőt nem nagyon lehetett összefésülni akkor. És én akkor rájöttem arra, hogy csak és kizárólag úgy tudok könnyű zenében valaha is bármit elérni, hogyha én lezárom ezt az időszakot az életemben, és azt mondom, hogy akkor itt most pont a mondat végén is kezdjünk egy új fejezetet, mert hogyha ide-oda csapódok, akkor ebből nem nagyon lesz semmi.
1: De ez boldogtalanság volt? Tehát, hogy nem érezted magad boldognak abban, amit csinálsz? Abban a pillanatban?
2: Boldognak éreztem magam, de nem éreztem szakmailag kielégültnek magam. Aha. Tehát imádtam, jobbnál jobb turnékon voltam, jobbnál jobb szerepeket játszottam, fantasztikus partnerekkel, barátaimmal, akikkel együtt nőttem fel, tehát, hogy állati jó volt az egész, de valahogy azt éreztem, hogy valami hiányzik. És úgy gondoltam, hogy ha most nem váltok, ez pont mikor 30 éves lettem, volt ez a fordulópont, azt éreztem, hogy ha most nem veszem ki magam a fiókból, senki más nem fogja helyettem megtenni.
1: Az
2: és
1: igaz.
2: Ha most nem, akkor benne ragadok valamiben, ami a tuti. Tehát a tutiba ragadnék bele, de mégis
1: mások örülnének egy ilyen tutinak nyugdíjig.
2: Biztos, hogy így van. Biztos, hogy így van, de volt bennem egy elégedetlenség, ez mindig hajtott. Mindig hajtott, hogy valami jobbat, valami többet. Tanulni, az a másik, fejlődni. Rettenetesen szerettem volna fejlődni, emberekkel találkozni, nyelvet tanulni, világot látni, és ehhez az kellett, hogy elmenjek.
1: Na de ez hogy működik? Tehát az ember egyszer csak kitalálja, jó, akkor én fogom magam, és elmegyek Los Angelesbe.
2: Ez így.
1: De volt hova, volt kihez, azt mondod, egyedül utaztál, nem, 30 évesen az ember már azért elég sok mindent képes maga mögött hagyni, vagy elég sok mindene van, amit nem biztos, hogy itt tud hagyni, tehát egy csomó olyan döntéshelyzet van ebben, ami...
2: Nézd, voltak ilyen tárgyidó, tehát volt kocsim, volt lakásom, tehát hogy ezeket eladom, tehát hogy ez így működött. Volt egyetlen egy ember volt, akit ismertem, ez egy menedzser srác volt, akivel az X-Faktorba ismerkedtünk meg, és ő akkor már ott kint dolgozott, és voltak kapcsolatai, és akkor ott elkezdtünk beszélgetni.
1: De egy magyar srác?
2: Egy magyar srác. Magyar-amerikai, és akkor azt mondta, hogy figyelj, ha te bármikor úgy döntesz, hogy hogy szeretném megpróbálni, akkor szólj, és akkor valamit kitalálunk.
1: És ez dolgozott benned, gondolom.
2: Ez dolgozott bennem folyamatosan, és mondom, tehát, hogy őt sem ismertem úgy. Ha. Tehát, hogy én nem tudtam, hogy mire megyek, de volt egyetlen egy ember, akit én ott kint ismertem, de megérkeztem a két bőröndömmel, és azt mondtam, hogy akkor csináljuk.
1: De várjál, és akkor az tényleg úgy van, hogy az ember itt összepakol mindent, elad mindent, vagy bezárja egy raktárba, és azt mondja, hogy ki tudja, mikor jövök? Nincs ilyen próbaidő, hogy most akkor kimegyek csak egy pár hétre, és aztán majd, ha nem jön be, akkor hazajövök, és akkor nem ég az arcom, hogy nem jött össze.
2: Hát Amerika ugye az olyan szempontból más, hogy ezért ott a vízum helyzet azért nem egyszerű, tehát hogy nem csak úgy kimegyek és ott maradok. Úgyhogy a turista vízummal mentem, 3 hónapot voltam ott, 3 hónapot kellett itthon vissza, tehát ingáztam az első évben, ingáztam 16-ba.
1: De akkor aztán... már tudtad, hogy ez ilyen ideiglenes ingázás. Tehát igen. Nem azért jössz vissza, hogy hát, ha mégiscsak itt valami beindul.
2: Nem. Én azt akkor eldöntöttem, hogy itthon én ezt lezárom. Nagyon sok megkeresésem érkezett. Nagyon sokan hívtak, hogy gyere vissza, nagyon jó szerepeket ajánlottak. És nagyon nehéz volt nemet mondani. De tudtam azt, hogy éreztem, hogy valami hív, valami kihív. És az első 3 hónapom az egy ilyen tesztidőszak volt, kimentem ellébe, sosem voltam, mindig a keleti parton volt, New Yorkba, Chicagóba. Kimentem ellébe, Los Angelesbe, és azt éreztem, hogy most nézzük meg, hogy én tudnék-e itt élni. A második nap lementem Santa Monica-ra, és azt mondtam, hogy én itt tudnék élni. Tehát ez a tengerpart, az időjárás, az emberek, a vibe, az egész fantasztikus.
1: Hát jó, de hát ez egy olyan sűrű. Én nem voltam ott, csak úgy mondom, mintha...
2: Hajtott a vérem.
1: Meg hát és... tudod, mondják ezt, hogy hát sivatagban homokot, hát ott minden sarkon van egy énekes, meg egy jó színész, meg nem tudom, tehát ott extrán jónak kell lenni, ha ott szeretnél az álmaidat elérni.
2: Képzeld el, hogy bennem volt egy ilyen, hogy amikor itthon én tényleg nagyon szerintelenül próbálok fogalmazni, de itthon azt gondolom, hogy benne voltam a legjobb 10-ben. Aha. A színházamban benne voltam a legjobb 5-ben. És úgy éreztem, hogy kell valami, kell. Én nagyon, hát a tanulási, a kíváncsiság az nagyon-nagyon hajtott. És
1: ebből a szakmából? Tehát nem a színészetből, hanem a popzenéből szakmából szerettél volna még többet megtudni.
2: Igen. Nem is, nagyon sokan kérdezték, hogy miért nem mentem New Yorkba, és akkor a Broadway-n, és akkor meghallgatások. Tehát, hogy használjam azt a 15 éves tapasztalatot, ami volt.
1: Nem is felmerült.
2: De a színház, képzeld el, hogy valahogy azt éreztem, hogy nem akarok szerepek mögé bújni, hanem azt akarom kifejezni, aki én vagyok. Az egy másik kérdés, hogy akkor még annyira nem tudtam, hogy én ki vagyok. Mm. És ezt nagyon ki kellett találni.
1: Hát akkor ezt is meg kellett keresni ott.
2: Meg.
1: Ki is vagy te valójában.
2: Meg. Abszolút. Igen.
1: Nem tudom, lehet, hogy azért, mert én soha nem hoztam ilyen döntést, de ezt például mindezt nem tudtad volna Angliában megtanulni? Hát az is a zene hazája, bár sokkal inkább a rock zenéjé, mint a pop zenéjé.
2: Lehetett volna bennem valahogy az Amerika dolgozott, valószínűleg azért, mert ismertem ezt a srácot, ezt a menedzser srácot, meg nem tudom, tehát az időjárás, a Kalifornia, igen, annyira más, annyira, meg talán volt bennem, talán egy, tényleg, és belegondolok, volt bennem egy 2% sznopság, hogy hát azért Amerikában megyünk. Tehát azért volt bennem talán egy ilyen, hogy azért ez mégiscsak mekkora májérség kimenni Los Angelesbe.
1: Mennyi tartalékod volt? Tehát mondtad, hogy volt autód, nem tudom, ez az, eladtál mindent. Mennyi tartalékod volt, hogy meddig húzott ki?
2: 6 hónapnyi körülbelül. Hát aztán kimentem, és rájöttem, hogy azért ott 3-szor drágább az élet Amerikában, mint itthon.
1: Tehát úgy kellett az egészet intézned, hogy 6 hónap alatt eljuss egy olyan szintre, hogy ott legyen valamiféle munkát, pénzkeresési lehetőséget.
2: Igen, és hát pluszban azért azt most csak így, ha a számokról beszélgetünk, tehát hogy a művészvízummal kerültem ki. Tehát az első évben én turistaként ugye jöttem, mentem, csak hogy úgy nézzük meg, hogy ez egyáltalán hogy érzem magam, de el kellett indítanom a művészvízumot, amit csak ilyen kiváló tehetségek, olimpikonok, vagy olyan emberek, akik világszinten mondjuk fel tudnak vonultatni a rezümét, és akkor ők kapják meg. Ugye nekem több mint 40 országban turnéztunk a színházzal, tehát hogy nekem ezt nagyon könnyen megkaptam, de hát rengeteg idő volt, és rengeteg pénz. Aha. Iszonyatosan sok pénzt elvitt, és 17 májusában kaptam meg a művészvízumot, amikor is konkrétan ott tartottam, hogy üres bankszámla, nincs semmi, már másfél éve akkor nem voltam itthon a körforgásban, felmondtam. Akkor költöztem ki, és akkor ott volt az, hogy akkor találjuk ki, mit fogunk csinálni.
1: Tehát tök jó, hogy van vízumod, de...
2: Tök jó, hogy van vízumod, de semmi pénzem nincs, mit fogok enni. És nézd, $10 volt enni minden nap, az pont akkor még nem voltam vegán, egy chicken McNuggets-re volt elég, vagy egy ilyen nagy Subway szendvicsre, az volt a napi kajám. Ennyi fért bele, igen. És ez ugye most visszanézve ugye onnan, hogy itthon én voltam a valaki top.
1: Hát igen, ott az ember elgondolkodik, hogy várjál, jól döntöttem? Nem volt ilyen? Hány ilyen álmatlan éjszakád
2: volt? Nem volt ilyen.
1: Nem volt.
2: Nem volt. Az egóm valahogy nem dolgozott. Tehát az egómat le tudtam győzni, és nem azt néztem, hogy én ki voltam, hanem az, hogy ki akarok lenni.
1: De hol éltél? Hova mentél? Egy albérlet, vagy haverokhoz, albérlet, nem tudom.
2: Albérletbe összeköltöztem, igen, összeköltöztem ezzel a menedzser sráccal, aki kim volt. Ott albérletbe laktunk egy 2 évig, és aztán a COVID előtt ott már egyedül laktam. Igen, pont előtte.
1: Na, kis szünet, és aztán még érdekel, hogy mi minden történik ott a nagy világban, az álmok országában. Jó, folytatjuk rövidesen Szabó Dáviddal itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Dávid a vendég, és ígérem a hazai rajongóknak, hogy az oltári srácokról is beszélgetni fogunk, mert hogy ezen a héten ti az arénában ezt megint játsszátok. De ez egy olyan különleges dolog, hogy valaki fogja magát, és kimegy Amerikába,

0: ilyen 5-6 év után azt éreztem, hogy én itt már rendben leszek.
1: 5-6 évnek el kellett telni ahhoz, hogy még így is, hogy azt mondtad, hogy te nem, soha nem bántad meg a döntésedet, de 5-6 évnek el kellett telni ahhoz, hogy...
0: Most jobbat mondok, most ugye pont 2016 januárjában mondtam fel, tehát hogy pont most volt 10 éve, hogy én tulajdonképpen felszámoltam az itteni életemet, és elmondom neked, hogy tavaly töltöttem be a 40-et, és tavaly éreztem azt, először, hogy én nekem most már nem kell azon gondolkodnom, hogy ki vagyok, nincsenek anyagi gondjaim, nagyon-nagyon-nagyon jól élek, nagyon jó dolgokat csinálok, rengeteg időm van arra, amit szeretnék, olyan zenét csinálok, amilyet szeretnék, nagyon jó munkám van, felépítettem egy olyan vendégkört, ami egy elképesztően jól el vagyok belőle, oda megyek, ahova akarok, és azzal, akivel szeretnék, és azt szeretek, akit szeretnék. Tehát, hogy ez most, tehát, hogy kell, rengeteg év kell ahhoz, hogy az ember felépítsen egy új életet, és ezek nem egyik napról a másikra is. Ha most innen Debrecenbe költöznék, ott is évekbe telne, amíg az ember bedolgozza magát egy munkahelyre, vagy
1: de nyilván a nyelv, megtanulni a kultúrát. Hallották a nevet, tehát ott nem kell semmit bizonyítanod, vagy talán kevesebb dolgot kell bizonyítanod.
0: Persze, abszolút. Én most csak nyilván a váltásra gondoltam. De megtanulni a kultúrát, megtanulni az emberek nyelvét, belecsöppenni ebbe a diverzitásba, ami ott elében van. Tehát, hogy ehhez évek kellettek. Évek kellettek. És most tudom, tehát most ez az első olyan hazautam, hogy úgy érzem, hogy én vagyok.
1: Az azért érdekes, mert közben nem zenészként, énekesként lett karriered, egzisztenciád, tehát nem abból teremtetted meg mindazt, amit az előbb elmeséltél, hanem egy másfajta karrierből, de az nem volt kényszerpálya, nem érezted azt, hogy neked valami mást kell csinálni ahhoz, hogy ezt fent tud tartani?
0: De, abszolút az volt, csak hogy tehát amikor én kikerültem, akkor ugye elkezdtem futárkodni, elkezdtem überkedni, és tehát olyan dolgokat csináltam, amihez tulajdonképpen nem kellett nagyon végzettség, és bárki bármikor rögtön el tudja kezdeni, hogy fizessem a számlákat, tehát ott jöttek a csekkek. És aztán rájöttem arra, hogy nekem az, hogy én 10-12 órát dolgozom naponta, és nem volt büdös a munka egyáltalán, de hogy semmi időm nem lesz a zenére. Tehát nekem valami olyat kell kitalálni, ami flexibilis, amit én akkor teszek le, amikor akarok, ha van egy lemezfelvétel, van egy stúdiófelvétel, stb. És akkor jött ez, hogy én elvégeztem egy ilyen master fizikoterapeuta tanfolyamot. És
1: de várj, ez honnan jön? Tehát, hogy hát akkor leszek masször.
0: Nagyon sokan mondták.
1: Ahhoz nem kell valamiféle tehetség, érzék, stb.
0: De az megvolt, mert nagyon sokan mondták még itt az operetben is, amikor tudod, ilyen két jelenet között az ember, hogy úgy, de fáj a hátam, és akkor mondtam, hogy gyere, Lacikám, akkor majd. És úgy éreztem, hogy ehhez úgy van tehetségem, tehát hogy ez úgy menni fog. És nyilván ott is az van, hogy bemegy, az ember megtanulja a száraz biológiát is, ami ehhez kell, az anyagot, és aztán a gyakorlatban meg eldől. És elkezdtem olyan emberekkel dolgozni, akik folyamatosan jöttek vissza, és elmondom neked, hogy én ha ma egy nagyon-nagyon sűrű napom van, akkor én 4 órát dolgozom. Na és de az, hogy én emellett tudok stúdiózni, nyilván emellett most már vokálokat is veszek fel, producerekkel is dolgozok, otthon van egy stúdió, onnan dolgozom. Tehát nem csak és kizárólag a masszörködésből élek, de hogy meg tudtam teremteni magamnak azt a flexibilitást, meg azt a szabadságot, hogy én azt csinál, akkor teszem le a lantot, amikor akarom, és onnantól kezdve zenélünk.
1: Ehhez mennyi szerencse kellett? Hogy látod a saját életet, hogy a szerencse az mennyire játszott szerepet?
0: Nem hiszem nagyon, hogy szerencse, ez inkább jónak kell lenni abban, amit csinálsz, és én azt gondolom, hogy én szerintem jó voltam. Aha. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok például színészekkel is dolgozom.
1: Hát igen, és tehát hiába tudsz jól masszírozni egészen addig, amíg tehát nincs akit megmasszírozol. Tehát, hogy hirdeted magad, hogy jutsz el a kliensekig?
0: Szájról szájra terjedek, hogy én szépen fogalmazok. Nézd, ez a...
1: De ebbe sem volt szerencse, hogy pont egy olyan nem kuncsaftod volt, akinek aztán nagyon sok ismerőse volt hasonló problémával.
0: Most, ha erre így kérdezel, biztos. Tehát, hogy biztos, hogy volt, mert nagyon-nagyon sok olyan vendégem van, aki aztán ajánlott a családjának, és akkor onnan átmentem. Tehát, hogy például most mondok egy példát, egyszer volt egy vendégem, nagyon-nagyon elégedett volt velem, és aztán felhívott, mert hogy az ő ex-lakótársa a Paramount

0: Pictures-nél dolgozott a filmstúdióba, és hoppá, az egyik színésznek, az egyik színésznek forgatás közben beállt a nyaka, és abban a pillanatban azon nyomban kellett egy masszőr, felhívtak, engem ajánlottak, tehát olyan kellett, akiben bíznak, igen, engem ajánlottak, kérdezték, hogy bent be tudok-e menni a Paramountba 10 perc múlva, mondta, hogy abszolút itt lakom Hollywoodba, itt vagyok 10 perccel, megyek. És bementem, és a Rose Byrne volt az, aki éppen akkor a Seth Rogennel forgatott egy sorozatot, és hát a Rose Byrne, hát koszorús lányokat láttam 56 ezerszer, és belépett, és, tehát, hogy, és onnantól kezdve a Paramountba én kialakítottam egy kapcsolatot, nyilván, és onnantól kezdve hívnak. Tehát, hogy voltak, ez nyilván olyan, ehhez kell egy mázli,
1: igen,
0: ehhez kell egy mázli, de ugyanakkor jó, jónak is kell lenni abban, amit csinálsz. Igen, igen.
1: Na, akkor megint egy kis szünet, és aztán innen folytatjuk a beszélgetést. Szabó Dávid a vendég itt a Retro Rádióban, az Avanzi Presszóban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Újra együtt a visegrádi négyek. Minősítik a balatoni strandokat. Szökésben az Alai Áj Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszatér a visegrádi négyek együttműködése. A gödöllői csúcs találkozón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcsok előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez uniós támogatást szereznének. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az együttműködés erősítésére helyezik a hangsúlyt. 6 embert vett őrizetbe a NAVA a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban. Ők korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte a hatóság. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja merült fel, amely több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere is. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékedik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
5: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
4: Körözést adtak ki az Alai Áj Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap reggeltől a felhősebb tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd többnyire napos időre számíthatunk. A középső ország részben lehet több felhő, a déli és keleti határvidéken pedig egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkül, délutára 30 és 36 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken már túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hőség tovább fokozódik, csütörtökön 31-37, pénteken pedig már 32-38 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam csak két hetet tölt idehaza Magyarországon, több mint 10 éve Los

0: utcák és közterek.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég.
2: Szabó Dáviddal beszélgetünk. Én hallgattam veled nagyon sok riportot. Mindig így készülök, hogy mindent elolvasok, mindent meghallgatok. És mondtad, hogy korábban, vagy a kezdetben még az áradat sem tudtad belőni. Tehát nem tudtad, hogy mennyibe kerül az, amit te tudsz.
3: Fogalmam sem volt róla. A vendégeim szóltak, hogy nem akarsz többet kérni. Mondtam, hogy mennyivel többet. Fogalmam sem volt róla, ez mennyibe kerül. Nem tudtam. Most már nyilván, tehát, hogy, de ez is, amit az előbb mondtam, hogy megtanulni a kultúrát, megtanulni, hogy minek mennyi az értéke, és belőni saját magamat. És nyilván ugye itthon is, amikor én elkezdtem koncertezni, akkor az ember elkezdte 10 000 forintért, igen, és aztán eljutott oda, hogy ennek a sokkal-sokkal többszöröse. Tehát, hogy, de nyilván fel is kell építeni egy presztízst, és nyilván az, hogy én milyen emberekkel dolgozom, és producerekkel, és atlétákkal, és tehát, hogy táncosokkal, és tehát van egy olyan rezümém, ami alá, tehát, hogy nem adok alá.
2: És akkor, amikor ebbe az egészbe belekezdtél, akkor kellett bérelni egy helyiséget, ahol te állandóan vagy, vagy te ez a úgy vagy szabadon mobilizálható, hogy te oda mész, ahol a kuncsaft van. Hogy dolgozol?
3: Többször oda megyek, ahol a kuncsaft van, de nyilván egy olyan, olyan lakásban is lakom, ahol erre volt egy különálló hely. Tehát hozzám is jöttek, illetve hozzám is jönnek mai napig, de főleg én megyek.
2: Az már saját lakás, tehát hogy ebből már meg tudtad teremteni azt, hogy neked ott saját lakásod van? Bár mondjuk Amerikában azt mondják, hogy nem nagyon divat a saját.
3: Bérelek lakást, de azért azt hozzáteszem, hogy az amcsik nagyon lusták. Tehát ők nagyon szeretik azt, hogy akkor minden házhoz jöjjön. Úgyhogy a masszőr is, az Amazon is. Tehát
2: és akkor te ezt kihasználod, odamész, és akkor nyilván annak így is van, megvan az ára.
3: Van. Hát így van, tehát az még többe kerül, de nézd, ez is egy olyan dolog, hogy rettenetesen nagy a város. Tehát, hogy iszonyatosan sok ember, rengeteg turista jön, rengeteg ember jön, csak egy munkára, csak egy filmre, csak egy projektre. Tehát, hogy folyamatosan nyilván vannak állandó embereim, nagyon sok állandó emberem van, de nagyon-nagyon sokan jönnek vetésforgóba, és azok az emberek meg nyilván akkor ők hozzám jönnek, meg nyilván akkor hotelben lakik, vagy nem tudom mi, tehát az is egy tök jó dolog, hogy jöhetnek, de igen.
2: És akkor a zene az tulajdonképpen sosem múlt el, annak a vágya, hogy te dalokat írsz. Tehát ahogy kimentél, és ugye, csináltad a dolgod, de a zene az mindig megvolt? Tehát, hogy egyből írtál dalokat, énekeltél, nem tudom, jársz-e meghallgatásokra, ilyen zenekari meghallgatásokra, tehát, hogy maga a zenész karrier az hogy működik ott? Amit te zenész karriered.
3: Igen, 17, ugye 17 májusban költöztem ki, és nekem 19-ben jött ki az első dalom. Tehát tulajdonképpen az első egy-másfél évem az effektíve arról szólt, hogy találjuk ki, miből élünk, és miből fizetjük a számlákat. Nem volt másra idő. És akkor viszont tényleg az volt, hogy reggel, ugye mivel alul is árasztam magam, tehát én effektíve akkor az volt, hogy reggel 10-től este 9-ig dolgoztam folyamatosan megállás nélkül. Hétvégén, ünnepnapon nem tudtam hazajönni, nem fért bele, nem tudtam kifizetni egy repjegyet. Hozzám jöttek emberek, de én nem tudtam jönni, tehát az ott egy nagyon más időszak volt, az itt egy ilyen beszoktató időszak volt nekem. És aztán utána elkezdtem, nyilván ezzel ugye meséltem, hogy ezzel a menedzser sráccal együtt laktunk, és akkor ő vele elkezdtünk olyan társaságokba járni, ahol megismerkedtem producerekkel, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni. Nagyon tetszett nekik az, ahogy én gondolkodom, meg ahogy én énekelek. És aztán elmentünk stúdióba, és 19-ben jött ki az első dalom. Ott nagyon-nagyon sok ígéret volt, és nagyon sok terv volt, amit aztán nyilván a pandémia az teljesen félbevágott.
2: De az ott olyan, hogy működik, producer nélkül ott te saját magad dalszerzőként, kiadóként, hát ma már bárki feltölthet a különböző platformokra dalokat.
3: De képzeld el, hogy énnek, tehát hogy az igazság, és ez talán az egyetlen, amit máshogy csinálnék, hogy én akkor nem voltam ezzel tisztában, hogy én ezt tudnám magam is. Tehát én tulajdonképpen vártam, és itt is ugye a személyiségfejlődésem, vártam azt, hogy majd jönnek emberek, akik majd nekem segítenek, és majd együtt kitaláljuk, mert én a csapatjátékban, a csapatszönemben nagyon hiszek. Nem fog jönni senki, Dávidka, te találod ki saját magadnak. Te írod meg a zenét, te keresed meg az embereket, te fizeted ki, tehát ez egy
2: és te házalsz vele olyan helyeken, ahol,
3: így van, így
2: ahol
3: van.
2: Számít.
3: Tehát az, igen. Hogy ma már ugye effektíve tényleg egy otthoni stúdióban te veszel fel mindent, és felteszed a Spotify-ra és az Apple, én nekem ezt akkor senki nem mondta, hogy figyelj, ez így működik, erre készülj fel, erre rendezkedj be. Tehát nekem nem volt egy olyan jó
2: kéz. Hát és lehet, hogy akkor még nem is működött így, nem? Lehet
3: akkor ez... még talán nem igen. is volt ez ennyire egyszerű. Mm. Igen, igen. Tehát, hogy mindent a saját bőrömön, a saját időmben kellett megtanulni, és ezért mondom, hogy 10 évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy most már tudjam azt, hogy mi merre, hány méter, mit, hogy kell csinálni, minek mi a taktikája, de visszatérve a kérdésedre, ez nyilván egy producer kell ahhoz, hogy ez úgy szóljon, ahogy. Ha csak nem vagy egy olyan énekes dalszerző, aki amúgy mellette egy olyan stúdió zenész is, aki abszolút tudja, hogy keverjen. Mm-hmm. Én ezeket nem tanultam. Ha tudtam volna, akkor abban a pillanatban, hogy kiköltözöm, beiratkozom egy olyan iskolába, ahol ilyen zenei produceri képzésre.
2: De valószínűleg még Ed Sheeran, vagy Bruno Mars, vagy éppen Robbie Williams mellett is vannak olyan emberek, vannak. Akik őt segítik, pedig hát ők is mindent tudnak.
3: Persze.
2: Kis szünet, és folytatjuk. Szabó Dávid a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

egy cetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Dáviddal beszélgetünk, aki most azért van idehaza Magyarországon, ha még lehet egyáltalán ezt hazának mondani, mert közben tudom, hogy te kettős állampolgár lettél, mert nem sokára jön megint egy oltári srácok előadás, viszont azt, ha már mondtad, hogy neked 19-ben már dalod jelent meg Amerikában, az milyen néven? Hát nyilván nem azt írtad ki, hogy Szabó Dávid.
2: Nem.
1: Hát, hogy az Amerikában elég hülyén hangzott volna.
2: Igen. Először próbálkoztam, hát ebben is sem kaptam semmilyen útmutatást. Én úgy, tehát ahogy Móriczka elképzeli, én Dave néven futottam, tehát Dave, Dave néven, és aztán rájöttem, hogy hát ez annyira nem jó, mert beírod a Spotify-ba, hogy Dave, és 89 embert kidob, és aztán utána megváltoztattam Szabóra. Tehát én tulajdonképpen Szabó néven futok ki most már évek óta.
1: De rendesen SZ-vel?
2: SZ-vel, igen. Szabó. Igen. Néha egy kérdezik, hogy kell kiejteni? Mondom úgy, hogy megtanulod, hogy az S, az SZ magyarul. Nagyon szeretik. Tehát van ebben egy unikum, van ebben egyfajta különlegesség. Érződik nyilván, hogy ez nem egy amerikai srác, de abban a pillanatban, hogy elkezdünk beszélgetni, nyilván most már nem, nincs akcentusom, és egyben van nyilván egy nagyon kevés, de hogy abban a pillanatban ennek van egy kis unikumsága, igen.
1: És milyen zenét csinálsz?
2: Képzeld el, hogy elkezdtem ugye ebben is a kipróbálás, és a tesztelés, és a tanulás, tehát hogy kezdtem rockkal, kezdtem R&B-vel, kezdtem elektropoppal, stb. Most tulajdonképpen már alapból, tehát megtaláltam azt a producert, akivel én dolgozni szeretnék, és tudok. Milyen érdekes, hogy Amerikába mentem, hogy zenéjek, és aztán egy olasz producerrel vetett össze az élet, és fantasztikusan jó zenéket, fantasztikusan jó vele zenélni.
1: Aki úgy olasz producer, hogy nem Amerikában él, hanem Olaszországban él.
2: Igen, egy brit srác, aki Olaszországban él, zenél egy magyar sráccal, aki Amerikában él. Tehát egy fantasztikus, tehát egy nagyon jó kis kombó.
1: Világi.
2: Igen, igen, világzene. Most csinálok egy olyan, most pont egy bevallom őszintén, most nyilván ez még nem hivatalos, de egy albumon dolgozom, nagyon szeretnék csinálni egy albumot, és ebből most már egy dalt, Fallen Sunrise, aminek csináltam magyar verziót is, és ez az első magyar dalom a Hullóhajnal néven. Soha nem írtam magyarul, már hogy írtam, de az nem jelent meg magyarul, magyarul dalom, tehát az első megjelenés, és ez nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Tehát rá kellett jönnöm arra, hogy a klasszikus mainstream pop az nem én vagyok. Évek kellettek ahhoz, hogy ez a csengő, ez a villanykörte ott a fejembe.
1: Akkor mi vagy te, ha nem a klasszikus mainstream pop?
2: Tehát ez valahol egy egyvelege annak, a zenés színháznak a harmóniái, a dallama, tehát a dallamossága és a réteges kórus és harmóniák, azok ott vannak, de egy alternatív zene, és egy ilyen lüktető, szívritmus lüktető beat van alatta, egy ilyen ritmus, és a vokál vezet, tehát egy ilyen nagyon sima, nagyon puha, nagyon vízhangos vokál. Elkezdtem ugyanis ilyen zenéket hallgatni, és nyilván az alternatív, nem tudom, az itthoni popzenében nem vagyok annyira itthon, de kint nagyon-nagyon megy az alternatív indie zene, és ilyen zenéket hallgattam, és még mindig milyen mainstream popot, ilyen klasszikus pop zenét írtam, és azt mondtam, hogy miért csinálok olyan zenét, amit én nem is hallgatok, olyat kéne, ami, és ebbe valahogy beletenni, ugye nyilván dalszöveget is írok, tehát azért ide is meg kellett érkezni, hogy angolul fogalmazzak, és írjak, és költőjen, és úgy, hogy tehát, hogy ne tényleg ez a gyere, kislány, gyere típusú, hanem, hogy legyen valami mögötte. És ebben a műfajban ennek van egy nyugodtsága, de mégis ott van benne ez a lüktető szív, és nem is tudnám úgy nagyon behatárolni, de ez az alternatív indie elektro műfaj, amit most így csinálok.
1: Mi a cél? Abba hagyni a masszást, és csak énekelni, zenélni?
2: Az persze, természetesen.
1: És hogy érzed, hogy el fogsz tudni jutni erre a szintre?
2: El.
1: Közel el. Vagy hozzá?
2: Nem. Nem, mert a szerencse. Tehát ez a szerencsém múlik. Tehát az, hogy anno a Robert Downey Jr. meglátta egy producer abban az étteremben aznap, amikor ő neki műszakja volt, és azt mondta, hogy gyere, ez egy iszonyat nagy szerencsém múlik. Ez egy másik kérdés, hogy állati jó színész.
1: Persze.
2: De hogy a szerencsén nagyon sok múlik, én mindent meg fogok tenni, hogy ez összejöjjön, de nézd, hogyha én egy terapeuta vagyok, aki mellette zenél, és én Kaliforniába felépítek egy brandet, és ott lesznek ilyen kis klubokban koncertjeim, a világ legboldogabb embere leszek, csak legyen a zene az életemben, legyen valaki, akivel megosztom az életemet, kempingezek, utazom, A tengerparton vagyok, a sivatagban vagyok, a természet.
1: Ez most megvan?
2: Ez meg. Mm-hmm. Ez minden. Minden. Tehát, hogy legyen egy, nem, még mindig akarok többet, mint mm-hmm. ami van, de annak is elértem abba a korba, ez is nyilván korfüggő, hogy megtanulja az ember azt, hogy ami van, és ha jó, akkor azt szeressük és élvezzük.
1: A Szabó, mint produkció, az egy zenekar? Vagy ez egy szóló produkció, ami mögött néha vannak élő zenészek, amikor mondjuk van élő fellépés?
2: Ez egy szóló produkció, igen. Most igazából nem tudok válaszolni erre a kérdésre, azért, mert hogy ebben a műfajban ezeket az új dalokat még élőben nem adtam elő. Tehát volt nekem koncertem ellében, de az egy rock banda volt, beálltak mögém a srácok, és toltuk ezzelre. Most ez egy kicsit más, és én azt gondolom, hogy inkább a vizuálisra megy rá majd, inkább lesz egy élményt szeretnék adni az emberek, tehát nem csak zeneileg, hanem képileg is, hogy benne legyenek egy történetben, benne legyenek egy érzésben, de ezen még dolgozom, hogy ezt hogyan fogom élőben kivitelezni, mert nagyon sokan kérdezik kint is, hogy mikor lesz élő buli. Lesz, csak hogy ki kell találni, hogy ez vizuálisan hogyan fogom én ezt tudni kivitelezni. Igen, ezen még dolgozom.
1: Na, a folytatásban oltári srácok, jó?
2: Oké. Okay.
1: Ígérem. Szabó Dávid a vendégünk, mindjárt itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég.
1: Szabó Dáviddal beszélgetünk, szerintem egy ilyen jó másfél éve lehetett, amikor Kerényi Miklós Máté egyszer csak itt megjelent, és hát egyrészt azt mondta, hogy majd ő lesz a társműsorvezető ebben a műsorban.
2: Aha, néztelek, tudom, itt voltam.
1: Nyugodtan menjek szabadságra, majd ő ezt csinálja. És akkor bejelentette, hogy az Oltári Srácok turnéra indul. Az téged nem lepett meg, hogy téged is bevonnak, miközben neked már egy másik életed van, egy másik földrészen?
2: Képzeld el, hogy ez úgy működött, hogy a Máté felhívott, és azt mondta, hogy figyelj, kicsikém, van ez a projekt.
1: Kicsikém, így?
2: Igen, hát mintha testvérek lennénk tényleg. És azt mondta, hogy figyelj, kicsikém, van ez a projekt. Beszéltem a Dohaival, beszéltem a Mészárossal, beszéltem a Serbánnal. Ők elvállalták, de csak akkor, ha jössz. Ugye jössz?
1: Mindenkinek ez volt a feltétele?
2: Mindenkinek. Úgyhogy ha ez az igazi, tehát ez a klasszikus ötös.
1: Mert hogy így voltatok öten annak idején is.
2: Így voltunk öten annó. És akkor én azt mondtam, hogy ha ez így van, akkor megyek. És ennyi volt, tehát ez egy...
1: De viszonylag könnyen elengedted akkor az akkori feladataidat? Tehát tudtad, hogy ahhoz itthon kell lenni egy jó ideig?
2: Ennek két része van. Az egyik, hogy azt tudtam, hogy akkor már beállt úgy az életem kint, hogy tudtam azt, én nyilván ezt mondtam is akkor a Máténak, hogy nem fogok tudni hónapokra hazajönni. Uh-huh. Ez legyen úgy kitalálva, hogy én hazajövök a próbákra. Nyilván ez egy kvázi felújítása. Igen. A régi darabnak, tehát hogy nyilván akkor küldjétek ki az anyagokat, én kint felkészülök, ez így is történt. Tehát időben azért ez legyen összeosztva, és vagy összekitalálva, hogy ez hogy legyen. A második része pedig az volt, hogy azért az Oltári Srácok az popzene. Tehát én tulajdonképpen ugyanúgy hozzá tudok még ehhez a darabhoz kapcsolódni, a jelenlegi mai 2025-ös és mai 2026-os énemnek van kapcsolata ezzel a műfajjal, amellett, zeneileg, amellett, hogy nyilván a srácokkal van egy 20 éves múltunk. Hogyha ez egy klasszikus értelembe vett musical vagy operett típusú projekt, amire szintén nagyon sok ilyen felkérés kaptam, nagyon ezúttal is nagyon köszönöm, mert tényleg fantasztikusan jó dolgok, de nem éreztem azt, hogy a jelenlegi énem az, aki én vagyok, és akivé váltam, és akivé, tehát, hogy ahogy az hozzá tud ehhez kapcsolódni. Az Oltári az ilyen szempontból egy unikum volt, és azt mondtam, hogy gyerekek, hát ez popzene, együtt vagyok a testvéreimmel, akikkel együtt nőttünk fel, csináljuk. Én hazajövök, itt leszek.
1: Meg ráadásul az ugyanúgy a tied is, mert hogy az...
2: Igen.
1: Tehát, hogy
2: igen.
1: Ezt ti vittétek sikerre
2: igen,
1: annak idején.
2: Igen, tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, amiben mi is beálltunk utólag, vagy átvettem egy szerepet egy nagy ősi klasszikustól, színésztől, hanem hogy ez valóban ez a miénk. Ez a
1: és ráadásul nélkületek aztán nem is ment, ha jól tudom.
2: Nem, le voltunk kettőzve, tehát hogy nyilván a színházi beosztások miatt kellett, hogy legyen második szereposztás, és nagyon sok ember akkor ugye ebből, tehát hogy öten vagyunk a darabba, és akkor ebből egy tízes, tehát tízen játszottuk. De nyilván
1: de utána,
2: a klasszikus...
1: Tehát, miután te elmentél Amerikába, az már nem ment.
2: Nem ment.
1: Ez is a kuriózuma, hogy...
2: Igen. Ez akkor volt, amikor mi itt öten, és tényleg ugye 2007-ben indult, tehát ugye a Rómeó és Júlia volt 2005, tehát hogy akkor volt az Operett Színházak egy ilyen nagyon nagy felfutása, és ez abban a csúcs időszakban volt, és tényleg mi mindannyian rockstarként voltunk kezelve, tehát a rajongóknak, tehát hogy innen is puszi, mert tehát ez fantasztikus volt. Ez nyilván azért hozzáadott ahhoz, hogy most én olyanra jövök haza, ami az enyém, ami a miénk.
1: Na és akkor majd nyilván beszélünk arról, ami most a hétvégén fog történni, csak egyáltalán, hogy milyen volt ez a turné? Hány előadás volt?
2: Tavaly 9. 9-et csináltunk, 7-et most lehet, hogy jól mondom, remélem, hogy jól mondom. 7 városban voltunk, és Pesten az Erkelben volt két koncert. Az volt a Pest.
1: Na, de milyen volt ezt megélni? Újra a színpadon lenni, egy zenés darabban, újra ezekkel a srácokkal, újra magyar közönség előtt?
2: Hát azután, hogy én azóta nem álltam itthon színpadon. Tehát amikor én elmentem, akkor 2 év után hazajöttem egy jubileumi Lili Báronő előadásra, ahol megállt az előadás, amikor én beléptem 2 év után. Most gondolj bele abba, hogy amikor itt beléptünk, és nyilván nagyon sok rajongó lejött Szegedre, Pécsre, Debrecenbe, de amikor itt bejöttünk az Erkel Színházba, megállt az előadás, és 5 percig nem tudtunk tovább. Az egy olyan élmény volt látni azokat az embereket, akikkel felnőttünk. Hmm. Ők akkor rajongó csajok voltak, jöttek 20 évesen szűk tobba, és most jöttek, érted, a felnőtt gyerekeikkel, meg a tínédzser lányukkal, és bemutatták nekik azt, hogy figyelj, anyuci amúgy ezen szocializálódott, anyucinak ez volt a Guns N' Roses, és imádták, és szerették, és tehát, hogy olyan élmény volt belenézni az emberek szemébe, tehát alapból ugye a srácokkal öten együtt egy színpadon, és aztán utána meg a nézőkkel találkozni, és utána összefutni a művészbejárónál. Tehát, hogy...
1: Igen, csak hogy közben neked van ott egy életed, felépítettél valamit, amit nagyon kevesen tudtak volna ilyen kitartóan megcsinálni, és aztán belecsöppensz valamibe itt, ami még annál is sikeresebbnek tűnik.
2: Mint ami volt valaha.
1: Igen.
2: Igen. Igen.
1: Ilyenkor az ember nem gondolkodik el, hogy bakker!
2: Nem, képzeld el, nem mert tudtam, tehát, hogy én úgy jöttem haza, hogy tudtam, hogy ennek, tehát tudtam, hogy ez
1: na, hogy mettől meddig tart.
2: Mettől meddig tart, igen. Igen, és nem azért, tehát, hogy ez nem egy olyan dolog volt, hogy én nagyon akartam valamit, és összehoztam magamnak, és összehívtam a srácokat, hanem engem is meg, tehát, hogy mondjam ezt értelmesen, hogy próbált.
1: Én értem, remélem a hallgatók.
2: Tehát, hogy nagyon arra fókuszáltam, hogy ez egy ajándék, és ez egy jutalomjáték. De tudtam, hogy ennek vége lesz. Uh-huh. És nem azért jöttem haza, mert valami hiányzik, hogy olyat csináljak, hogy na még egyszer színpadon, hanem azért jöttem haza, hogy együtt legyünk ezekkel a srácokkal. Ez éppen adott esetben egy színpadon történt egy darab keretein belül. De nem a hiány húzott haza, és ezáltal, amikor visszamentem, mindig ezt mondom, hogy elé az otthonom, de Magyarország a hazám. Amikor visszamentem, akkor nyilván nagyon hiányoztak ez a millió, de nem éreztem hiányt. Nem éreztem azt, hogy azért.
1: Hát igen, ha van ott mit csinálni, meg van ottani feladat, akkor nem tud annyira hiányozni, mert az ottani feladatot is el kell látni.
2: Igen, igen.
1: Na és akkor hétvégén lesz megint egy előadás, ezzel folytatjuk, erről beszélgünk a folytatásban Szabó Dáviddal, itt a Retro Rádióban, az Abaházi.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Szabó Dáviddal beszélgetünk, aki most megint itthon van, mert hogy 27-én szombaton a Papp László Arénában lesz megint Oltári Srácok. Mennyi idő kell most ahhoz, hogy ezt megint színpadra tudjátok tenni? Ugye volt tavaly az a turné, 9 állomás, de azok színházi előadások voltak, sokkal közelebb a közönséghez. Az aréna az egy teljesen más lépték. Most mennyi idő kell hozzá?
2: Hát tavaly is ugye tulajdonképpen ilyen kisebb arénákban léptünk fel, de ugye a dolognak az a jó az Oltári Srácokban, hogy ez egy koncert, musical. Mm-hmm. Tehát, hogy tulajdonképpen most a Thália Színházban, amikor játszottuk annó, akkor nyilván ott is egy kvázi koncert volt, de hát ugye ez egy színházi közeg.
1: Igen.
2: Most azért ez tényleg egy popkoncertnek volt. Mi is úgy éreztük, hogy koncerten vagyunk, mert hogy egy arénában. Már hogy ez tavaly.
1: Igen.
2: De most, tehát az, hogy Magyarország legnagyobb helyszínén és a Papp László sportarénában is ott leszünk, szimfonikus zenekarra, a kórussal. Tehát,
1: ja, ráadásul élő zenekarra.
2: Igen, ugye tavaly is élő zenekar volt, igen. De ugye ez egy rockbandára van írva, tehát hogy volt 6 fantasztikus zenészünk, és akkor úgy nyomtuk végig, ahogy ez annó a Thália Színházban volt. De most ott lesz mögöttünk a Szolnoki szimfonikus zenekar, és tehát, hogy nagyon várom.
1: Oké, csak hogy mennyit kell most erre próbálni? Mennyi időt szántál te saját magadnak erre, vagy mennyi időt kellett neked erre szánni?
2: Ez most a tulajdonképpen a csapatnak egy nagyobb próba, a zenekarnak, nyilván a zenei vezetőnknek, a Balassa Krisztiánnak, ezért, hogy ő meghangszerelte az egész előadást, szimfonikus zenekarra, tehát hogy neki ez egy nagyon nagy meló volt. Nekünk tulajdonképpen mi hazajövünk, én most szerdán jöttem, és két hétre vagyok itt. Tehát az aréna az egy 2 hetes felkészülés, most ezen a héten reggel 10-től este 10-ig folyamatosan próbálunk, de nyilván ez egy felmelegítettük a káposztát, és megnéztük azt, hogy oké, akkor mitől lesz ez 2026-os, még úgy is, hogy ez 2025-ös volt tavaly. Ami az aktualitása, ami most nagyon-nagyon érdekes, hogy alapból a koncert dramaturgiailag ez egy utolsó koncertje a Fiú Bandának. Tavaly ez egy búcsú koncert volt, de ott valahogy éreztük azt, hogy ennek talán nincs vége, ott valahogy éreztük azt, hogy ebből talán lehet még egy. És ez most valóban egy utolsó koncert lesz. Ez most valóban, mert hogy nyilván engem én se tudok hazajönni mindig, de hogy nem is csak egy búcsú koncert, hanem úgy érzem, hogy ez egy érának a vége. Tehát most mindannyian eljutottunk arra a pontra, a Dohajati színházigazgató, tehát hogy nagyon sokan egy mérföldkőhöz érkeztünk, és én azt érzem, hogy most valamit el kell engedni, és ez mindig ez egy ilyen nagyon, talán nem buta hasonlat, ha azt mondom, hogy ahhoz, hogy a fa nőjön, ahhoz néha le kell vágni az ágakat, ahhoz, hogy aztán tavasszal újra kirügyezzen, és talán ez most egy kicsit ilyen lesz az arénában, egy ilyen végső goodbye valamilyen szinten, és van ennek egy szomorúsága, de közben nyilván nem így állunk hozzá, nem úgy állunk hozzá, hogy megünnepeljük, és kibulizzuk azt a 20 évet, ami mögöttünk van, és ezt ünnepeljük meg. Ez lesz.
1: Érdekes, hogy folyamatosan úgy fogalmazol, hogy mert ilyen a darab, hogy tulajdonképpen ez egy koncert, de azért mégiscsak ez egy olyan előadás, ahol a színészi kvalitás is nagyon-nagyon fontos volt, amikor annak idején ezt 2007-ben elkezdtétek játszani. Ilyen szempontból neked mennyire kellett felújítani mindazt a tudást, amit már nagyon-nagyon régen elengedtél, mert hogy színészként meg aztán még régebben álltál színpadon.
2: Ezt nem nagyon lehet elfelejteni. Tehát a mondatok őszinték, nyilván magát a dialógus, tehát hogy a szöveget azt azért újra fel kellett eleveníteni.
1: Hát jó, csak nem érzi, hogy az ember csak azt elmondja, vagy eljátsza. Tehát
2: ez... Igen, de képzeld el, hogy elkezdtünk próbálni, és egyszerűen elkezdtük alapból a testmemória milyen, rögtön visszajöttek a tánclépések.
1: Jaj,
2: a
1: már testem a
2: tudja, igen, tudja, és ugyanúgy ott álltunk 5-en, elkezdtük mondani a jelenetet, és visszajöttek a viszonyok, visszajöttek a pillantások, a gondolatok, tehát hogy nyilván 20 évvel később, tehát hogy most már több van mögötte, most már gazdagabb a mondat, de ettől függetlenül ugyanúgy visszajöttek, és nekem nem kellett így feleleveníteni ezeket a színészi eszközöket, mert ez is egy kicsit olyan, hogy lehet ezt tanulni, de hogyha ez egyszer megvan, a biciklizés, akkor azt nem fogod tudni elfelejteni, és ez valahogy így volt itt is.
1: A koreográfia az nyilván itt is nagyon fontos, és hát látszik rajtad, hogy jó formában vagy, de azért 20 év az mégiscsak 20 év. Tehát, hogy amikor eltelik ennyi idő, akkor már lehet, hogy másképp működnek az izomzat, az izületek, stb. Minden koreográfia meg tud valósulni, ami az eredeti darabban benne volt?
2: Minden. Minden, és rettenetesen büszke vagyok a... Majdnem azt mondtam, hogy az idősebb kollégákra. Nem mondtam. Rettenetesen büszke vagyok a Dolhajtöres Mészáros Árpira, mert azért ők 10 évvel idősebbek nálam, és ugyanúgy lenyomják, mint anno lenyomták, és én nem hittem el, amikor láttam. De miért? Mert benne van a lélek, mert ők ezt akarják, mert tehát, hogy ha az ember valamit akar, akkor azt meg tudja csinálni. És én nem érzem a testemen, nyilván mondjuk most sarkalatosan fogalmazok, de én 10 éve pihenek.
1: Igen.
2: Tehát, hogy nekem azért több időm volt pihenni, nem nagyon használtam azért el úgy a testemet, mint ahogy a srácok, akik ugye ugyanúgy benne voltak és dolgoznak folyamatosan mai napig. De nem volt ez probléma. Egyszerűen úgy visszajött minden egy pillanat alatt, és beszélgessünk 10 év múlva is, akkor meglátjuk, hogy milyen lesz, de nem félek tőle.
1: És az ének szempontjában nagyon sok olyan popénekest, rockénekest hallunk, akiknek már nem megy úgy 40-50 fölött, mint mondjuk 20 évesen, nem kellett változtatni, gondolom, a dalokon.
2: Nem.
1: Nem kellett átírni a dallamokat.
2: Nem, abszolút nem. Ez ugyanabban a formában ment. Mm. Ugye tavaly volt egy átirat, tehát nyilván aktualizáltunk dolgokat. A Thália Színházas verzióhoz képest azért volt egy-két aktualizáció, meg nyilván, mit tudom én, egy-két kellék más, milyen vagy stb. A színpad kép egy kicsit más, nyilván a helyszín miatt is, mert ugye az is más. De az, hogy jöttek a rendezőasszisztensek, a koreográfusok, tehát hogy a régi csapat összeállt, és egyszerűen nem volt kérdés, hogy jó gyerekek, én ezt már nem tudom, mert én már öreg vagyok, én már ehhez. Voltak ilyenek, persze, vicceskedve. De aztán fölálltunk, és megcsináltuk, és én már tényleg a Serbán Atival beszéltük ma, és azt mondtuk, hogy mutasson nekem valaki ma, kedves nézők, várom a leveleket, mutasson nekem valaki ma egy olyan musical előadást, vagy egy zenés színházas előadást, ahol az eredeti cast kiáll 20 év múlva, és ugyanabban a formában megcsinálja. Mi azt gondolom, hogy ezzel valamilyen szinten történelmet írtunk, és én borzasztó büszke vagyok a srácokra, magamra is, és én azt gondolom, hogy ezt megünnepelni, és azt a karriert, ami nekünk volt, van, és azt a barátságot, és azt a lelkületet, amiben mi együtt vagyunk, és ugyanúgy ott vagyunk egymás életében, kontinensen, országhatárokon keresztül, ezt megünnepelni az arénában, tehát, hogy ennél nem is tudnék jobbat.
1: Júni 27, most szombaton este 7-kor Papp László arénában oltári srácok. Egy fél körre még visszajövünk, jó? Mert van egy nagyon-nagyon fontos dolog még, amit nem beszéltünk át veled kapcsolatban, úgyhogy jövünk nem sokára Szabó Dáviddal. Itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó Dáviddal beszélgetünk, és azért gondoltam, hogy erről még mindenképpen beszéljünk, mert én erről mindig szívesen beszélek. Van egy egészségváros rendezvény sorozat, ahol én műsorvezetőként most már egy évtizede folyamatosan megyek, és osztom az észt az egészséges életmódról. Uh-huh. Nem mint, hogyha én nagyon egészségesnek néznék ki, de mindent megteszek annak érdekében, hogy így éljek, és hogy minél tovább. És ha jól tudom, akkor neked is elég sokat változott az étrended, és talán pont az egészség miatt, hogy az egészséges életmód miatt változtattál étrendet ott Amerikában. Nem azért, mert nem volt pénzed kajára.
2: Nem, abszolút nem. Bevallom őszintén, hogy elsősorban én egy ilyen állatjogi aktivista lettem ott kint, uh-huh. és csatlakoztam is az Anonymous for the Voiceless csapatához, akik egy kicsit azért küzdenek, hogy vannak a szerencsétlen farmállatok tartva. Én arról megnéztem egy dokumentumfilmet, aztán felvettem az ausztrál filmkészítőkkel a kontaktot, és meg is csináltam a Magyar Vegánok Szövetségével a magyar változatot. Uh-huh. Tehát, hogy volt egy ilyen kis aktivista időszak, uh-huh. amikor ezzel foglalkoztam. Tehát elsősorban azért váltottam a növényi étrendre, de utána aztán ugye mentem folyamatosan minden évben checkingre a dokimhoz, és megnézte a teljes vérképemet, és azt mondta, hogy figyelj, nem tudom, hogy mit csinálsz, de minden eredményed, a koleszterin kivéve, minden eredményed tökéletes. A koleszterin nyilván alacsony volt, mert nem eszek zsírt, meg semmi. És azt mondta, hogy nem tudom, mit csinálsz, de bármit is csinálsz, tarts, mert ez valami elképesztő. Mm. Tehát rájöttem arra, hogy nyilván az egészségemnek is jó, abszolút, nem ez volt az elsődleges szempont.
1: Tehát meg ideológiai hát az, szempontból volt, de az egészség
2: így van,
1: is
2: így van, igen,
1: a hasznát vette az egészség.
2: Igen, és hát az, hogy heti 5-6-szor edzem, és hát megnézem nyilván én is azt, hogy mit eszek. Tehát, hogy ez,
1: hát igen, mert amerikaiakról tudod, az a kép, hogy ők aztán húst-hússal, zsírt-zsírral, szénhidráttal, és ráadásul úgy is néznek ki, hogy ez látszik, és azt gondolnánk, hogy aki oda megy Amerikába, az amerikanizálódik egy kicsit, de te nem.
2: Ilyen szempontból nem, abszolút nem. És nagyon szeretem nyilvánvalóan, hiszen azon nőttem föl a magyar kaját, rengeteget főzök, de ami fontos, hogy én közben Kaliforniában élek, az teljesen más, mint Amerika. Hmm. Tehát az ember elmegy Arkansasba, elmegy Mississippi, Miami, Illinois, Wyoming, tehát ezek a nagy vadászállamok, meg a Southland délen. Tehát ott van az, a Texasba elmentem, nem volt egy étterem, ahol tudtam menni. Tehát csak a gyors étterem láncok, csak és kizárólag. Tehát Los Angeles ilyen szempontból azért nagyon kuriózom, mi ott nagyon el vagyunk kényeztetve, rengeteg vegán étterem van jobbnál jobbak. Ugye a diverzitásból adódóan, hogy a japánok, a tájok, a mexikói, tehát rengeteg ember él együtt. És hát pláne az, hogy ugye a showbiznisznek ott van az egyik központja, tehát hogy mindenki arra figyel, hogy mit eszik, hogy nézik, hogy néz ki. Nyilván ez át is mehet egy másik oldalba, ugye a plasztikus műtéteket, ez egy másik téma, tehát hogy nagyon egészségkultúra az nagyon van kint, és ez engem is beszippantott, és nagyon fontos az, hogy nem azért, hogy nézek ki, hanem hogy fogok kinézni, vagy milyen egészségem lesz 10 év múlva. Tehát erre már most gondolok. És látszik, tehát nem ráncosodom úgy, a bőröm rugalmas, tehát úgy nézek ki, hogy ki szeretnék nézni, szerintem jobban nézek ki, mint 10 évvel ezelőtt kinéztem, nyilván nincs olyan stressz az életemben, tehát hogy most ezeket szépen számít, próbál. Igen, tehát meditálok, jogázom, tehát hogy vannak olyan dolgokat építettem be az életembe, ami abszolút az egészséges életmódot szolgálja 100%-ban.
1: És amikor hazajössz Magyarországra, hova mész először? Mi az első, ami mondjuk valóban hiányzik? Amit mondjuk meg akarsz nézni, vagy látni, vagy te haverok, család?
2: Anyukám konyhájába megyek, hogy hazai kaját tegyek.
1: De ott is növényi étrend, igen, nyilván, igen. Tehát azt tartod.
2: Igen, anyukám úgy főz, abszolút. Egyet bevallok, egyet csalok, Túró Rudi. Tehát az nincs. Az nincs kint. És azt nem vagyok hajlandó lemondani róla. Tehát, hogy az rögtön megyek be, és azt veszem. Nagyon szeretek a városban sétálni. Tehát, hogy olyan helyekre elmenni, ahol én éveket, évtizedeket töltöttem el az életemből, és egy picit úgy arra emlékeztetni magam, hogy ki voltam, és arra, hogy merre tartok, és hol vagyok most. És hát,

0: hálát adni, és egy ilyen hálával visszanézni, és úgy emlékeztetni magam arra, hogy, hogy bárhogyan is döntöttem, bárhogyan is élek, nekem nagyon-nagyon-nagyon jó életem van, és ezért nagyon hálásnak kell lennem minden nap.
1: És kösz, hogy elmesélted, ezért meg mi vagyunk hálásak. És még egyszer mondom, júni 27, szombaton este 7-kor a Papp László arénában oltári srácok, Szabó Dávid.
0: Így van,
1: kösz, hogy jöttél.
0: Én is köszönöm a meghívást, nagyon jól beszélgetni.
1: Köszi, ciao.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Hőség, meghosszabbították a riasztást, súlyosan megsérült egy férfi a Balatonban, 10-ből 4 autós került bajba tavaly. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a hőség riasztást, a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés, szombattól pedig harmadfokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. A szakemberek azt tanácsolják, igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Használjunk fényvédőt és hordjunk sapkát, kalapot. A gyermekeket, házi kedvenceket egyetlen percre se hagyjuk a parkolóautóban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta el rádiónknak Hedik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
5: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkezdet és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
4: Súlyosan megsérült egy férfi, miután fejest ugrott a Balatonba. Nem mérte fel a vízmélységét, a sekélyesbe csapódott, majd elmerült. A közelben fürdőzők gyorsan a segítségére siettek, kiemelték a vízből és átadták a mentőknek. A középkorú férfit a helyszíni ellátás után mentőhelikopterrel vitték kórházba súlyos nyaki gerincsérüléssel. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy ismeretlen vagy sekély vízbe soha ne ugorjunk fejest. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy felmérés szerint. A leggyakoribb problémát a műszaki hibák, a defektek és a lemerült akkumulátor okozta. Ha pedig külföldön történik a baj, a javítás, a mentés és a hazaszállítás akár több 100 000 forintba is kerülhet. A kutatás szerint minden 10. autósnak 500 000 forintnál is többet kellett fizetnie emiatt. A meghibásodások kockázatát az is növeli, hogy a magyar autók jelentős része már elmúlt 16 éves. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A V-motorok egyik klasszikusát például, Szól majd a Vár, míg fel kell majd a nap. De itt lesznek a Dal 2020-as szereplői a zenevonattal, most pedig jönnek a

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Barry Váci Eszterrel közösen ez volt az egyedül. A folytatásban Máté Pétert is hallgatjuk, majd pár perc múlva szól a Kell, hogy várj, ez pedig már a Kim Novák gyönyörű dala, a Gyémánt a retro rádióban.

Ők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rúzsa Magdi és a Tejút után jön mindjárt dr. Béres Varga Viktorral és Heinz Gábor Bigával, a Kocintós előtt pedig a Napóleon Bulvár klasszikusát hallgatjuk. Szállj velem a Retro Rádióba!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Tancsapda és az Örökké Tart után Olá Ibolyával megyünk tovább már is Magyarország a Retro Rádióban.

0: Hey, Johnny!
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Csepregi Éva énekelt, ez volt a Párizsi lány.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahadi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Dolly Roll egyik klasszikusa. A vakáció előtt érkezik Berecki Zoltán, Dolhai Attila és Mészáros Ár.

0: Retro Rádió. Retro Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Quimby, ez volt a Most múlik pontosan. Jön mindjárt Charlie is, az egyik legjobb dala, vagy az általam egyik legjobbnak tartott dala az Az légy, aki vagy szól majd pár perc múlva a United után. Hajnalban még a nap is más a retro rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Heaven Street 7 és a Hol van az a krízi srác után jön mindjárt egy duett Geszti Péterrel és Péter Fiborival, a Csak te meg én előtt pedig a Bikinit hallgatjuk közeli helyeken a Retro Rádióban. Közeli

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A Kovalszky meg a Vega és az Amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek. Utána eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Bánfalvi Ágnes lesz majd a vendégem, az Abigail egykori torma piroskája. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózás vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma az első mellett egyik koncert felvételével búcsúzom, az 1988-as turnén szólt így. Állj vagy lövök a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.